0: A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében teljesen megújul a HÉV járműflotta, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid ismertette, hogy a H5 szentendrei, a H6 ráckevei és a H7 csepeli vonalon lecserélik az 50 éves kocsikat, a közbeszerzést még idén kiírják. A hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, amelyek 2030-tól állhatnak forgalomba. A járművek akadálymentesek, klimatizáltak és gyorsabb, megbízhatóbb közlekedést biztosítanak. A tárcavezető szerint az agglomeráció és Budapest között egyre nagyobb az autóforgalom, ezért kulcsfontosságú, hogy a HÉV kényelmes és minőségi alternatívát kínáljon az autóval szemben a városba ingázóknak. A Visit Hungary idén először rendezi meg a Dunakanyar élménykörnapokat, amelyet augusztus 7-e és 16-a között tartanak a Dunakanyar térségében. A 10 napos programsorozat célja, hogy bemutassa a térség aktív, kulturális, családi és gasztronómiai élményeit. A kezdeményezésről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest destináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
1: Nagyon sok szolgáltató olyan élményt, olyan programot hozott létre, amit kizárólag dedikáltat erre az eseményre, született meg. Ilyen lesz például a Nagymarosi piacon, hogy a Budapest Play utca zenefesztiválnak a tagjai például zenélnek. Rengeteg olyan aktív program lesz, amelynek nagyon fontos szerepe ugye maga a környezet is. A programsorozatot nagyon sok gyalog és biciklitúra színesíti. Augusztus 14-én a Dobogókő természeti értékeit fedezzük fel. Közel 100 programmal, élménnyel várjuk a kedves utazókat. Rengeteg gyerekprogramunk is lesz, és nagyon örülünk neki, hogy az aktív Magyarország, a Mahart, illetve például a Kajla és a helyi túrinformirodák is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
0: A programokról az esemény Facebook oldalán és a csodásmagyarország.hu oldalon tudnak tájékozódni. A jövőben ismét megerősítik a megyei rendőrfőkapitányságok és a roma vezetők közötti szakmai együttműködést, közölte a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata a Facebook oldalán. Az Országos Rendőrfőkapitányság Teve utcai székházában Mecser Tamás országos rendőrfőkapitány, Aba Horváth István nemzetiségi szószóló és Dancs Mihály elnök állapodott meg erről. A roma önkormányzat támogatja a rendészeti utánpótlási és ösztöndíj programot, és országos felhívással bátorítja a roma fiatalokat a rendőri hivatás választására. Szeptember 25-én és 26-án rendezik meg a kutatók éjszakáját. Az immár 2 évtizedes múltra visszatekintő őszi fesztiválon több száz helyszínen Budapest szerte is várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A részletes program szeptember elején lesz elérhető a kutatókéjszakája.hu oldalon. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
3: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mindig nagyon örülök, amikor megtelik a stúdió. Emberekkel, jó emberekkel telik meg a stúdió. Két fantasztikus hölgy és egy fantasztikus úr látogatott most meg, és nagyon nemes az a téma, meg az az ügy, az a misszió, amivel kapcsolatban jöttek. Megyek akkor a hölgyeket, hadd köszöntsem. Először Szeremleiné Koncz Krisztina, mint producer, Szőke Tímea és Szepesi Ricsosz. Örülök nektek. Milyen jó a neved. Ricsosz. Ez a Ricsinek egy ilyen...
2: Egy ragadványnév még a gimnáziumból.
1: De egy becenév,
2: Én voltam a görög mitológiában a legjobb az osztályban, na, és ezért rám ragasztották, mert mindenkinek én csináltam meg.
1: És zenében nem vagy a legjobb?
2: Magamhoz képest igyekszem mindig az lenni, nem hiszek a versenyben.
1: Nem
2: az együttműködésben hiszek.
1: Na, ez milyen szép mondat, és ezt el is viszem magammal. Kedves hallgatóink, pillanatképek a magyar nemzet sok ezer éves történelméből. Genezis, magyar misztériumok, mondtam, ez egy ügy valahol, de majd a producer megmondja. Augusztus 19-e a Turulházban Budapesten, ezeket mind-mind majd mondjátok el a pontos címeket, mert minden nagyon fontos, de hát főleg a küldetésre vagyok kíváncsi.
3: Olyan közös titkos pillanat volt, hogy összenéztünk, összeállt a csapat, volt egy magyar bál, ahol többen a Genezis csapatából részt vettek a bál szervezésében, felléptek, és arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne, ha tényleg magyar szívvel, magyar lélekkel ezzel az egész mögöttünk álló több ezer éves mítosz, legenda és tényleg többszöri halál után újra ébredésből mindig magunkra találunk, és hogy ezt ennek a legjobb eszköze a múzsák, ők tudják azt megteremteni, azt a közeget, azt a szférát, amiben ez meg tud történni. És akkor így többünknek jutott eszébe, hogy jaj, hát a dalok, és hogy megvan mindenki.
1: Hát milyen erejük van, igen, ezeknek a daloknak, ugye?
3: Igen, és mindenkinek megvolt már, Ricsoszéknak is, 25 éve most tudtam meg, hogy az, amivel szerepelnek ebben a darabban.
1: Komolyan?
2: Az egyik dal a Virágok, Virágok című dal, azt én 2001-ben már megírtam.
1: Aha. De gyakran történik ilyen, hogy előveszel a régmúltból?
2: Igen.
1: Elkészített alkotásokat? És ugyanúgy megállják a helyüket.
2: Alkotások tekintetében vannak olyan dalok, amiket hoztak a szerzők, különböző rockoperákból, musicalekből. Itt az egyfőre eső rockopera szerzők száma az elég magas a csapaton belül, aha, magamat is beleszámolva. Vannak olyan dalok, amiket külön erre az alkalomra írtak, mint például Hefner Attila, aki Attila királyról és második Rákoszi Ferencről is írt dalokat erre az alkalomra, és vannak úgynevezett leasingelt dalok, amit például mi Timcsivel éneklünk ilyet kettőt. Az egyiket a Druida zenekarral játszuk, ez a Pozsonyi csata című dal, ami a 907-es Pozsonyi csatát meséli el. Ennek Flisszár Mária barátunk írt a szövegét, és van egy másik dal, a Koronánk fénye, amit meg egy szolnoki zenekarral játszunk, az Igaz fénnyel, ahol én billentyűzöm, ez pedig Lovag Marinka Mihály Karahun szerzeménye.
1: És hát milyen színes egyébként.
3: És hát van egy üdvöskénk, Fehér Boglárka, ő is direkt erre az alkalomra illetődött meg a próbák alatt, tehát még nem is úgy, hogy hallott erről, hanem amikor elkezdtünk próbálni, és ő is bejött, mint legfiatalabb, aki egyébként a keleti ország részben, vagy bocsánat, a világ részben tanul a kazakoknál, és nagyon sok mindent hoz onnan is. Ő a Nándorfehérvári diadal, hiszen arra ezt viszont elárulom, hogy az én titkos múzsám, úgymond a Magyarok Világszövetségének az elnöke, ugye Patrubány Miklós, aki önmagában is, ha nem ennek a háznak lenne
1: az első embere,
3: az első embere, akkor is ő, mint egy érdekes, nagyon úgymond a magyar történelemben misztikus alak lehetne, hiszen Erdély és magyarországi tevékenységéből, meg úgy egyáltalán fakadóan ez a Hunor-Magori testvéri viszonyt emlékezteti nekem, ami végigvonul egyébként a darabon, és ezt Kovács Nóri már meg is írta.
2: Ezt egy folkoperában.
3: Igen.
1: Na, most elvettem ugyan a mikrofont Ricsoszt tőle, de odaadtam Timinek, már csak azért is, hogy egyrészt ő elmondja, hogy hol van pontosan a helyszín, a Turulház hol található Budapesten, hát a hallgatóknak segíteni kell ebben.
4: Igen, a Turulház az egy nagyon frekventált helyen található, az Asztóriánál található, Szemmelweis utca 1-3 a címe.
1: Szuper, könnyen megközelíthető.
4: Igen.
1: Úgyhogy augusztus 19-e szerda, és még azt is látom, hogy az ős bemutató az megvolt, ugye, július 21-én?
3: Igen, tehát két teltházas bemutató volt.
1: Szuper. Milyen a lelki állapot most?
4: Nagyon jó, emelkedett. Én nagyon lelkes vagyok.
1: Még jobban készültök. Ezt akartam kérdezni tőled, Timi, hogy az alkotói folyamatról mesélj, kérlek. Milyenek? A próbák, milyenek egyáltalán a most a napjaitok?
4: Hát nekem csodálatos. Tehát én még ilyen produkcióban nem vettem részt.
1: Nagyszabásúban, meg mély produkcióban.
4: Igen, nagyon jól összeállt a csapat. Nekem külön öröm, hogy az egyik példaképem a Kovács Nóri szerepel benne, akivel állhatok egy színpadon, és szerintem ez egyre jobb lesz, tehát folyamatosan csiszolódunk össze.
1: De jó, a producerasszony is itt van, ő keménykezű? A próbák
4: nem.
1: Során?
4: Nem? Nem, egyáltalán nem nagyon
3: próbálok
4: kedves.
3: Próbálok tündérkedni.
4: Igen, mindenkit megölelget.
2: Nem kell, hogy az legyen, mert mindenki beleteszi a magáért. Nyilván vannak súrlódások, vannak nézetkülönbségek, hogy ezt így kéne, nem, mert szerintem azt úgy kéne.
1: Mint alkotó
2: emberek, igen, de mindent meg tudunk beszélni. Ami nagyon érdekes ebben a darabban, ezt 15 ember rakta össze, 7 énekmondó, ami 4 táncos, egy koreográfus, egy hangosító, egy fényes, tehát egy világosító, Krista.
3: Szóval tényleg azt is felejtettük, hogy a koreográfus az Experience-nek a volt egyik fő ember, és hát a fő koreográfusa a Barna István, és neki a táncosai gyönyörű lírai, és nagyon-nagyon a...
1: Ez egy nagy szabású produkció.
3: Igen.
2: Tulajdonképpen.
3: Ja, és az Attila. Az menet közben alakult ki, hogy a háttér az pedig egy festő hölgynek, a nevét,
2: Dávid Júlia,
3: igen, aki az álomvilág, tündérvilágból hozza azokat a tündérilonás, tényleg ős magyar jelképeket, és onnan is indítunk. Azért is lett genezis, mert hogy a teremtés pillanata előtti pillanattól indítunk, tehát a létezésből. És ami egyébként
1: hát izgalmas téma.
3: Nem is lehet, tehát annyira, hogy aztán a nemzet és a népek, hogy kavalkádjából, hogy bukik föl, újra teremtődik a magyar, ezt úgy végigvisszük a mai napig.
1: Felsoroljam, hogy kik a szereplők? egyszerű, mert ide van írva most nekem. Kovács Nóri, Vörös Marti Imre, Hefner, Attila, Fehér Boglárka, Szepesi, Ricsó, Szőke Tíma és Király Tibor énekesek, valamint Barna István koreográfus és tánckara. Mindenki benne volt?
2: Én szeretném kiemelni a műszaki osztályt. Mik Srédai Csaba barátomat, akivel egyébként 35 éve legjobb barátok, szinte már testvérek vagyunk, és nagyon sokat dolgozunk együtt különböző zenekarokban. Ő az a hangmérnök, akinél a saját anyagaimat szoktam rögzíteni. Uh-huh. Még rockoperát is írtunk együtt, Magyarok fénye címmel, amiből egyébként még részlet is van ebben a genezis történetben. Uh-huh. A Nemzeti Dalnak egy általam történt megzenésítése.
1: Szuper. Egyébként a két felvonásos darabban nyilván rájöttek a hallgatók, hogy megelevednek a magyarság dicső korszakai. Ki volt a rendező? Van-e ilyen? Hogy rendező?
3: Ez is alakunkatott, de nyilván Király Tibor Viktor volt, aki ki volt erre, meg egyébként is, tehát ő kezdeményezte ezt, hogy ő rakta össze a történelmi szálakon keresztül a dalokat. Ebben segített ugye neki azért a szövetség is, és a csapat.
1: A csapat is, oké. Okay. No, mi zajlik most az augusztusi? Most megint Timi feléd fordulok, hogy hogyan zajlanak a próbák? Együtt kell lenni, vagy mindenki otthon készül?
4: Hát most egyelőre mindenki otthon készül, és hamarosan hívjuk össze a következő próbát, szerintem.
1: Jó, mert lesznek.
4: Biztos, hogy lesznek. Igen.
1: Jó, de az énekes próbák is külön vannak?
4: Hát igen, szükség szerint ezt mindenki külön lepróbálja.
1: Uh-huh. Nehéz ezt énekelni? Ezt most ugye szakmailag kérdezem, úgyhogy mi nem értünk hozzá a hallgatókkal.
4: Hát számomra megmondom őszintén, hogy az volt a legnehezebb, hogy a színházi részét, úgymond színházi részét, hogy hova álljunk, mikor menjünk, stb. Ezeket így elsajátítani, mert amikor már kiállok énekelni, az már könnyebben megy.
1: De a hétköznapokon otthon hogyan lehet próbálni?
4: Hát mi például otthon egy akusztikus gitárral próbáltunk össze dalokat.
2: Persze, igen. Vagy lemegyünk a próbaterembe, ahol a zenekarral szoktunk próbálni, és ott is el tudjuk mikrofonnal próbálni, tehát ezzel igazából a különkészüléssel
1: nincsen probléma.
2: Nincsen probléma.

0: megoldani.
1: A Toruházba mikor tudtok bemenni?
2: Hát gyakorlatilag kaptunk szabad bejárást, úgyhogy...
1: Tehát a próbák majd ott zajlanak?
2: Igen, igen. Hát végig. Igen, az lesz a fő hadiszállás. Igen. Szó van arról, hogy esetleg színházak, ha hívnak, visznek, vagy
1: akkor
2: visznek,
1: ezt át lehet vinni.
2: Akkor át lehet vinni, tehát nyilván szívesen veszünk.
0: Utáztatható.
2: Igen. Akár ott, hogyha ők tudnak próbát biztosítani, akkor már ott is lehet.
1: Na, de ezt meséljétek már, hogy volt egy ősbemutató.
2: Igen.
1: Na, és akkor ahhoz képest ez?
2: Ami most ez, lesz?
1: Igen.
2: Ez már egy remélhetőleg nagyon gördülékeny, már nem lesznek apróbb hibák.
1: Azért, mert itt gyakran beszélgetünk az alkotókkal estéről estére, mindenfajta alkotóval, főleg színházakból is, hogy ugye megvannak a premierek. Na de a legtöbb színész például itt mondja, hogy jó, hát de 4-5 előadásnak el kell tennie, hogy az gördüljön.
2: Igen, ez igen, igen, igen, igen.
1: Ez így van nálatok is?
2: Nálunk is így van. Sok minden, és közbe is alakul mindig, amíg a következő próbára újra kitalálunk valami plusz dolgot, hogy akár a fogadásra tekintettel, hogy ahogy bevonulnak a terembe majd a látogatók, tehát már ott egy édenkerti hangulat. Tehát mindig valaki hozzárakol valamit.
1: Értem, értem. Na, mind a hármatokat kérdezem, és végig is menjünk mindenkin a válaszsal, hogy amikor megálmodtátok ezt az egészet, és akkor most veled kezdem, Krisztina, mint producerrel, akkor ilyenre számítottál, ahogy az ős bemutatóra elkészült? Meg ahogy mostanra összeállt? Mi volt a víziód?
2: A vízióm. Igen, tulajdonképpen még mondhatni, hogy zeneileg még dúsabb lett, és még...
1: Jó, annál is, mint amit elképzeltél.
2: Amit elképzeltem. A körítés, tehát amiben beleágyazódik, azt képzeltem én még egy kicsit bővebb módon. És hát most kaptunk a szakmától, mert eljöttek ugye az ősbemutatóra sok-sok-sok szakértő, például, hogy a jelmezekre mennyi mindent lehetne ott még alkotni, vagy hozzáadni az eszközökhöz.
1: És mindenki mondta magáit?
2: Mindenki mondta magáit, úgyhogy volt egy nagy kibeszélő parti, ami nagyon jót tett szerintem a szuper társaságnak is. És hát ami a maga az alkotás közös öröme, az mindent fölül múl.
1: Na, hát ez a lényeg. Ez a lényeg. Ricsosz, te ahhoz képest, hogy ezt megálmodtad, hogy majd milyen lesz? Milyen volt megélni?
0: Jó volt, nagyon jó volt megélni. Szerintem kihoztuk belőle. Én a vizuális részéről ugye érthető okokból nem tudok
1: nyilatkozni. Na várj, ezt most nem tudják feltétlenül a hallgatók, ugye te látássérült vagy. Ezt elmondhatjuk.
0: És még ráadásul vak is.
1: Na, jó, oké.
0: Nyitlátok előre, mint hátra.
1: Na, hát ja, és akkor most hallják a hallgatók a hozzáállásodat, tehát bejöttél ide, és akkor közölted egyből, hogy akkor igyekszel majd a szemkontaktust tartani.
0: Sőt, egyébként a hangmérnökünk, Miks Csabi is látássérült, ő se lát semmit, tehát ez egy
2: nehezített
0: pálya, de alapvetően egyébként ez egy ékes bizonyíték arra, hogy mi is hozzá tudunk tenni a...
2: Sőt, a plusz dolgok, tehát az érzelmi és érzékelésben más módon teljesen hozzáraknak és emelik a... Tehát az teljesen kipótlódik.
0: Egy válaszoljuk a kérdésedre egyébként. Ez nagyon-nagyon jó volt megélni. Fantasztikus volt.
1: Hát érezted az energiákat.
0: Éreztem az energiákat, hallottam a tapsokat, úgyhogy én azt mondom, hogy tovább előre ezen az úton.
1: Na, helyes. Témi, akkor te lesz a... Téged is kérdezlek, hogy milyen volt átélni.
3: Nagyon jó volt. Nem árulok el titkot, hogy azért izgultam, de aztán végül is nagyon jól sült el minden.
1: De ilyenkor hol kattan át az ember az izgulásnál?
3: Amikor menni kell.
1: Amikor már kilépsz a színpadra?
3: Hát, általában előtte szoktam.
1: Aha.
3: Legjobban.
1: Ott már nem?
3: Izgulni, ott már nem.
1: Addig jó.
3: Hát egy kicsit igen, de előtte még jobban.
1: Aha.
2: És te megkönnyezted valahol?

0: ugye én...
1: Hát azt elmondhatom, igen. Ott a kislány katona ének elhangzott, és amikor mennünk kellett énekelni a következő dalt, akkor én nekem azzal kellett küzdenem, hogy azt el tudjam kezdeni énekelni.
2: Na, mert az nem úgy van, hogy az ember sírva is tud énekelni.
1: Hát én nem tisztán. Tudok. Én nem tudok. Aha.
2: Pont ezen gondolkodtam valamelyik nap, hogy tényleg mi van, ha az énekes elsírja magát.
1: Én már jártam úgy.
2: De az hallatszik
1: aztán
2: a hangon
1: tapsoltak.
2: Is?
1: Hát persze, elcsuklott a hangon. Aha. Aztán folytattam.
2: Aha. Na és a producer asszony is elérzékenyült?
0: Én is, ahogy így egybe, mert a próbákon azért nem volt így egybe módom végig.
2: Hát ott kellett
0: végig.
2: Azt, vagy ott élted
0: igen,
2: át.
0: Ott éltem át végül is az elsőt, én is az első előadáson, az ősbemutatón. És hát amikor szíved szívérkének adjak, szóval még most is borsózok tőle, hogy...
2: Hát ezért kell elmenni, kedves hallgatóink, hogy ezt átéljék önök is. Igen. Na mondjuk el akkor még egyszer így a végén, mert jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk már, hogy akkor még egyszer a pontos időpontokat.
0: Augusztus 19, egyébként Huba napja.
2: Ezt így tudod fejtőn ezeket, oké? Okay?
0: És egyébként ugye hát a államalapításunk ünnepe előestéi. Úgyhogy ezen a két alkalmon gondoltuk, hogy így is tovább megy ez a diadalma, ez a Nándorfehérvári diadalmas győzelem útjára engedett genezis, és este 6 órára várjuk akkor a tisztelt
2: közönséget. A Turulházba?
0: A Turulházba, igen.
2: Lics, azt elmondod, hol van a Turulház?
0: Szemmelweis utca.
3: Szemmelweis utca 1-3 az Astoriánál.
2: Na. Most már oda találunk, és ez könnyen meg lehet találni benneteket. Van weboldal is, ahol a információkat megtaláljuk?
0: Genezis Facebook oldal okay. Az biztos, hogy van, ott van nagyon sok képanyag és hanganyag és videó.
2: Tehát ott akkor a dalokat is?
0: Igen, igen.
2: Is bele tudunk hallgatni?
0: Meg a próba folyamatról.
2: Ah, szuper.
0: De majd
2: szuper.
0: Rakod, mert fölvették egyébként a miskolciak a tévések.
2: Na, nagyon... de akkor ott a Genezis oldalon, a Facebookon találunk
0: igen,
2: mindent.
0: Igen, és a Röpői Madár az a Turulházba gyertek.
2: Na jó, ott találkozunk. Nagyon örültem nektek, hogy itt voltatok. Én sok csillogó szempár, bocs, Ricsesz, neved magadra kérlek, de azt kívánok a közönség soraiban.
0: Lelke csillog.
2: Hát a lelkem, a lelketek is, minden csillogjon. Szeremleiné Koncz Krisztina, producerrel, Szőke Tíme, a énekes és Szepesi, na még egyszer, Szepesi Ricsosz. Mit mondjak hozzád? Zenemesterre?
3: Zeneszerző,
2: előadó. Előadó művész.
0: Gyönyörűen énekel.
3: Zenész énekes.
2: Azért mondtam a
3: mindenes.
2: A zenék mesterét, mivel beszélgettem, és szívből ajánlom az ő munkájukat, kedves hallgatóink, és tőlük most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor a második résszel. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
4: Ez a Slágerkult.

0: A slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Csiki Anna Székesfehérváron dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók mélyebb önismeretre jussanak, tisztában lássák a párkapcsolati és családi elakadásaikat, és tudatosabban alakítsák a saját életüket. Kineziológusként, családállítóként és párkapcsolati tanácsadóként egyéni ülésekkel, női körökkel és csoportos alkalmakon épít közösséget, ahol az emberek biztonságos közegben beszélhetnek a nehézségeikről, és közelebb kerülhetnek a saját döntéseikhez. Tényleg örülök neked, már csak azért is, mert ezt meséltem neked most mindenképp, amíg nem értek a mikrofonok, hogy azért hívtalak, egyrészt nagyon jók a videók, nagyon tetszik, amit képviselsz a küldetés során, de hát mi folyamatos olyan szintű, hát nem vegzálásnak, hanem inkább finom irányításnak vagyunk a hallgatóktól kitéve, hogy mindig írnak nekünk, hogy miről hallanának szívesen. És amiket te képviselsz, a családállítás, a kineziológia, egyáltalán az emberi lélek mélyebb megértésének a vágya, az folyamatosan ott van a hallgatókban, és szeretnének is erről hallani sokat. Ja, és hát természetesen a párkapcsolati coach minőséged is nagyon érdekli a hallgatóságot. Szerintem azzal van a legnagyobb probléma, vagy a legtöbb problémája mindenkinek.
2: Igen, ez a leggyakoribb.
1: A párkapcsolattal. No, hogy vagy most?
2: Nagyon jól,
1: milyen
2: köszönöm szépen.
1: A lelked, annak, aki egyébként azzal foglalkozik, hogy másnak jó legyen a lelke.
2: Pont ezért jó a lelkem, mert tudok segíteni, és ebben van egy hihetetlen öröm azt látni, hogy valaki fejlődik, hogy egy picit előrébb jut az életébe. Hát ez egy olyan érzés, amit nagyon nehéz elmondani annak, aki nem a segítő szakmában foglalkozik. Úgyhogy másoknak segíteni nagyon jó, látni azt, hogy... Na, a munkának van gyümölcse.
1: Jó, hogy ezt mondod, most nem akarok egyből bele, de akár a mélyébe is beleugranék, hogy azért ennek van egy másik oldal is, hogy mindenkinek hallgatod a búját, baját, és hogy ezt hogyan véded magad, de akkor mindjárt beszélünk erről is. Székesfehérvárról jöttél.
2: Igen.
1: Hál' Istennek, hogy szól a rádió, és minden fehérvárit csókoltatunk innen az éterből. Örülök neki. Te ott élsz, alkotsz, és ott fogadod a klienseidet, ott tartasz csoportos összejöveteleket is folyamatosan. Mit tapasztalsz tényleg az összes láb közül, amit képviselsz? Melyik az, ami igazán, hát segítségre szorul?
2: Ugye ez, amit én csinálok, ennek az alapja az önismeret. És egyre nagyobb az igény arra, hogy ebben az önismeretben elmélyüljenek az emberek, hogy elinduljanak egy ilyen úton.
1: Hogy tudatosabbak?
2: Tudatosabban, hogy egy jobb minőségű életet éljenek, ebben tudok nekik segíteni kétféle formában. Ugye az egyik a kineziológiával, ezek egyéni üléses alkalmak. Mindenkinek a beállítottsága teszi azt lehetővé, hogy inkább egyéniben szeret a problémáiról beszélni, valakik pedig élvezik ezeket a csoportos alkalmakat. Ugye tartok női köröket, intim női köröket, ahol intim dolgokról beszélünk, a nőiességünkről.
1: Könnyen megnyílnak egymás között a hölgyek?
2: Nagyon. Nagyon meglepő, hogy mennyire, és mennyire igénylik azt, hogy egy ilyen kis zártabb körben, biztonságban érezzék magukat, és megnyílhassanak.
1: Hú, nagyon komoly hívó szavakat mondasz, mert egyrészt mire vágynak az emberek, egyrészt a jobb életre, ugye ezt már mondtad, a biztonságra is vágyik mindenki, de hát szerintem a tudatosságot nem tudjuk elkerülni.
2: Igen,
1: te ebben segítesz? Igen. Tudatosabbak
2: így
1: legyenek?
2: Van, hogy tudatosabbak. Hogy így fogalmazzak, hogy megérkezzenek a felnőtt létükbe. Uh-huh. Mert nagyon gyakori az, hogy felnőtt létben, tehát a felnőtt életükben, mintha egy gyermek minőségben élnék az életüket. Ez legtöbbször a párkapcsolati alkalmakon derül ki, hogy igazából még nem nőttünk fel bizonyos feladatokhoz, felelősségvállalás, párkapcsolati felelősségvállalás, elköteleződés. Ez mind-mind oda vezethető vissza, hogy valahol a lélek megakadt ebben a gyerek minőségben. Uh-huh. És igazából az, amit én csinálok, akár kineziológiával, családállítással, mindezt segíti, hogy megérkezzünk oda, ahol éppen tartunk.
1: Érts jól minden kérdést, kérlek, hogy én itt azokat a hallgatókat is képviselem ebben a beszélgetésben, azokat is kell képviselnem, akik nincsenek otthon ebben a témában. Valamit már sejtenek, hogy változtatni kellene, de igazából nekik ez az egész ilyen homályos. Mennyire spiri egyébként a dolog?
2: Én magamat nem tartom feltétlen spirituálisnak, tehát nem így ismernek engem. Uh-huh. Éppen ezért nagyon sok férfi kliensem van.
1: Komolyan?
2: Többnyire, igen, megkeresnek férfiak is. Szoktak így jönni, hogy hát én ebben nem hiszek, én mérnök vagyok.
1: Bocsánat, és pont ezért nem is gondoltam volna, hogy férfiak vannak.
2: Igen, igen, az egyénüléseken is, családállításon is. Jönnek szkeptikusok azért, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy ez egy, működő dolog. Uh-huh. Úgyhogy akik ilyen nagyon elszállt spiritualitás élnek, és nem tudják vinni jól az életüket, pontosan ezért. Mert hát az kell a racionalitás, az kell, bármennyire is fikázzuk ezt, hogy ego, azért az ego is kell ahhoz, hogy jól vigyük az életünket.
1: Hát én
2: igyekszem
1: az
2: ezt balanszba, hát persze, ezt igyekszem ezt balanszba tartani. Maga a családállítás, ha valaki eljön és megtapasztalja, akkor azért erre nagyon nehéz azt mondani, hogy nem spirituális, viszont nagyon a renden alapul, nagyon sok racionális összetevője van, ha ez nem így lenne, akkor én nem csinálnám. Én a kineziológiát, amikor tanultam, akkor egy életmódtáborban találkoztam először a családállítással. Beálltam képviseletbe. Ugye két összetevője van, valaki, aki kér családállítást, és van, aki a képviseletet, a megszemélyesítést segíti.
1: Hadd fordítsam le ezt, igen? És én voltam már családállításon. Igen? Tehát van, akit eljátszanak,
2: igen?
1: Meg van, aki eljátsza a másikat. Nagyja, ugye? Hogyha most nagyon le akarom egyszerűsíteni.
2: Hát akit eljátszunk, ők nincsenek jelen, ők lehetnek akár az elhunyt őseink is.
1: Azt értem, de hogy ha vagyok én, akkor az én életemet kell modellezni.
2: Így van, tehát aki
1: és
2: kéri.
1: És azt a többieknek
2: azt
1: kell.
2: A többiek, ők a segítők, igen, képviselők, okay. Ilyeneknek nevezzük, és amikor én először így képviseletben álltam, akkor az volt a megdöbbentő, hogy kikörvonalazódott, kirajzolódott egy olyan történet, ezt úgy szoktam mondani, mint egy jelmez nélküli színház, hogy ott teljesen egyértelmű volt, hogy abban a korban azzal a család mi történhetett. És ezt senki nem mondta, senki nem mutatta, de körvonalazódott, kirajzolódott, érzéseim jöttek. Hát csúnya szót nem akarok használni, hogy én ott mire gondoltam, érted.
1: Oké, én fél szkeptikus, meg fél nyitott vagyok, valahogy így kell elképzelni. Nekem nem volt rossz tapasztalatom, ami volt, azt majd mikrofonon kívül elmondom,
2: jó.
1: De mert hogy nem akarok senkit lebeszélni, ezt ki kell próbálni egyszer, aztán mindenki eldönti, hogy neki mit ad hozzá az életéhez, vagy mit nem. És azért is mondtam az előbb, hogy érts jól mindent, mert kicsit van egy olyan íze, mondjuk a tehát férfiak elvennek ilyen csoportos?
2: Igen, eljönnek.
1: Tehát ez nem olyan egy picit, mint az anonim alkoholisták, hogy ott egymás előtt beszélünk. Én most a tévére értem, hogy amiket láttunk a filmekben.
2: Igen, egy picit egymás előtt beszélünk és megnyílunk, és nyilván nem biztos, hogy ő mondja el a családjának a történetét, de ott azért nincs titok, mert megnyilvánul a térben az, ami mondjuk vele gyerekkorában történt, vagy az őseivel történt, vagy bármi az életében. Úgyhogy ehhez kell nyilván egyfajta adottság, vagy nyitottság, hogy valaki eljön egy csoportba. Természetesen, mint minden más ilyen önismereti helyen több a nő, valamiért mi egy kicsit szenzitívebbek vagyunk, nyitottabbak vagyunk, de egyre inkább megjelennek a férfiak.
1: Jó, ennek örülök, meg annak is, hogy kifejezetten most a fehérváriakat képviseled, onnan járnak egyébként a környékről hozzá?
2: Környékről. Bár most én tartok képzést, tehát én családállítókat képezek, most van két csoport tanítványom, és azért ott is vannak férfiak, aha. És vannak nagyon messziről, tehát abszolút nem is fehér megyéből.
1: Pestről is elmennek hozzád?
2: Van Pestről is, igen, van akár Sopronból.
1: De jó, na, örülök neki.
2: Messziről is megkerestek.
1: Nem, mert a videók akkor hatnak ilyen szempontból.
2: Remélem.
1: Eljut a hír hozzájuk. Na, azon gondolkodtam, hogy nyilván nagyon sok a területet, itt most minimum hármat ölelünk fel, és nem is lehet mindenbe mélyre menni, hanem most mindenbe belekapunk, aztán gyere majd vissza, és akkor kibontjuk ezeket. Ugye hozzánk a legtöbben párkapcsolati, talkapcsolatos kérdéseket tesznek fel. Én össze is írtam a leggyakoriabbakat, de egyébként mielőtt ezekbe belemennénk, nagyon érdekel az is, hogy neked például mi ad igazán sikerélményt a munkád során. Azt megértettem, hogy az, hogyha valakinek meg tudod változtatni az életét, de ez például mikor derül ki? Menet közben? A végén?
2: Mindenki úgy képzeli el, hogy én ülök, és hogy tolja rám mindenki a nyomorúságát, és hogy ez nekem mennyire megterhelő.
1: És ez nem így van?
2: Ez nem így van. Aha. Mert amikor valaki elmeséli az életét, a történetét, a megtapasztalásait, akkor én úgy érzem magam, mint egy nyomozó. Mert ezekből az elmondott kis elemekből ki kell, hogy rajzolódjék az ő problémája. Uh-huh. És ez egy óriási kíváncsiság. Ez nekem az alaptermészetem is. És azt gondolom, hogy ez segít.
1: Mi kíváncsi vagy?
2: Hogy én nagyon kíváncsi vagyok. Minden
1: mentél újságírónak.
2: Lehet, hogy abba kevésbé lennék. Jó, nem próbáltam.
1: Hát ez a pszichológia, meg valahol a kérdezői hivatás között van.
2: Abszolút, igen.
1: Izgalmas.
2: Szóval nagyon izgalmas. Én nagyon képszerűen látok mindent, amit valaki elmesél, úgyhogy én azt szoktam mondani, én egész nap mozizok, amikor jönnek az emberek és mesélik a történeteiket, akkor mintha a fejembe menne egy mozi. De nyilván ennek az összerakása, a kibontása, megtalálni azokat a pontokat, ahol én be tudok avatkozni, ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Tehát a maga megélése is egy izgalmas dolog. Nyilván van, amikor én is patthelyzetbe kerülök, hogy hú, akkor most mi lehet, cukimuki szülők, csodálatos gyerekkor, és jön valaki mondjuk nagyon komoly szorongással, na akkor itt kell felderíteni, hogy lehet, hogy nem is az ő kis életéről van szó, hanem a felmenői történetében ezt
0: mélyre kell ásni.
2: Így van.
0: Mélyre kell
2: ásni. És ez az ásás, ez izgalmas.
0: De hát mondjuk a párkapcsolati coach, ugye ez a hivatalos titulosod a párkapcsolatok terén, ott például mi a személyes siker? Tehát ha elmegy hozzád egy, gondolom párok mennek, ha párkapcsolati kócsa...
2: Jönnek egyedül is, tehát aki nem tudja a párját mondjuk rávenni, vagy nem elzárkózik az elől, hogy most...
0: Ennek a lélektanáról mesélj, ez hogy van.
2: De jönnek egyedül is, hogy valaki megreked a saját párkapcsolatában, és szeretné tisztában látni, és akkor eljön, és nyilván az segítség a másik félnek is, hiszen akkor olyan útravalókkal engedem el, ami segíti az egész folyamatot, meg az egész rendszert. Amikor eljönnek párban, az egy megint egy izgalmas dolog, hiszen nagyon sok mindent a veszekedések miatt, ajtócsapkodások miatt be se fejeznek egy-egy mondatot, vagy egy-egy gondolatot. Hát nálam muszáj ott ülniük másfél órán keresztül, és valamilyen féleképpen egyetértésbe elmenni. Ugye kérdezted, hogy mi a siker? Nem mindig azzal jönnek az emberek, hogy szeretnének javítani a kapcsolatukon, és én azt szereljem meg, vagy segítsek ebben. Nagyon sokszor egy békés elválás is lehet a küldetés. Vagy az a küldetésem, tehát azért jönnek el, az a megbízás, hogy ők szeretnének békében elválni. Vagy már elváltak, de egyszerűen nem tudnak egymással kommunikálni, mert ugye mindenkit a múlt sérelme azért még úgy furkál, és ezért jönnek el, hogy valamiféle közös nevezőre segítsem őket azért, hogy mondjuk a közös gyerekeket tudják nevelni.
0: Én azt vettem észre, hogy akik például nekünk írnak, ők valószínűleg még nem voltak párterápián. És hogy tartanak attól, meg hát kíváncsiak arra, hogy itt egyáltalán mi történik. Én gondolkodtam ezen, amíg a stúdióba tartottam, meg készültem a veled való beszélgetésre, hogy hát hogy lehet elvinni oda egy olyan embert, aki egyébként otthon nem tudja megbeszélni a párjával a dolgait.
2: Hát van olyan, aki eljön, aztán karba tett kézzel ott végig duzzogja az egész történetet. Igen? Na de mégis abban bízok, hogy ha ő nem is akar szólni, valami azért eléri.
0: Valami csak elindul.
2: Igen. A lelkével lehet beszélgetni, hogyha mondjuk az eszével nem
0: de
2: is.
0: De egyébként a legtöbbször azért mennek, hogy összeragasszanak, vagy,
2: így van.
0: Vagy megoldjanak?
2: Így. Hogy megoldjanak.
0: Így széttört. Van.
2: Vagy eltávolod, ezek az eltávolodások, vagy születik egy kisgyerek, és akkor a figyelem már a gyereken van, és ugye elfeledkeznek egymásról. De volt olyan, aki 30-35 éves házasság után, amikor kirepülnek a gyerekek, úgyhogy ők ezt az üres részek szindróma,
0: hát
2: és akkor megint csak egymásra akarnak találni. Úgyhogy ez is lehet. De többnyire valóban ez, hogy szeretnének javítani a kapcsolatukon.
0: De neked ott van célod ilyen szempontból? Tehát most, ha elmegy valaki azért, mert eltávolodott, de megvan a hajlandóság, odaülnek, és akkor neked mi a cél, hogy mindenáron összetartsd őket, vagy ha azt látod, hogy ezek az büdös életben nem lesznek többet már boldogok együtt, akkor irányítod őket a boldog külön menetel felé?
2: Hát itt nem az én akaratom fog teljesülni.
0: Azt tudom. Hogy szóval te nem is adhatsz ugye konkrét tanácsot. Ha
2: van egy párkapcsolati tanácsadó adhatok, igen.
0: Ott adhat?
2: Az egy tanácsadás ott,
0: igen. Akkor az nem úgy van, mint mert a kócsok itt, akik ugye, mert hogy itt ebben a műsorban azért gyakran megfordulnak, és akkor mindegyik felteszi a kezét, bocs, nem, tényleg nem a igen. te hivatásodat
2: nem
0: akarom minősíteni,
2: tanácsot.
0: Hogy nem adhat tanácsot, és csak mindig kérdezem, hogy akkor minek fizetünk nektek? Hogyha kérdezni, én is tudok. De nem azért
2: ennek a
0: oda.
2: Szép magyar megnevezés ez a párkapcsolati tanácsadó, házassági tanácsadó.
0: Tehát akkor te adhatsz
2: tanácsot. Én adhatok tanácsot, igen.
0: Na oké, de ha mondjuk, ha látod, hogy ez tényleg nem működik, akkor te mondhatod azt, hogy jobb lesz ez külön?
2: Volt már ilyen, hogy ezt mondtam, hogy valószínűleg itt el kell, hogy gondolkodjanak azon, hogy mennyire rágja szét az életüket az, hogy minden áron össze akarják tartani. Általában, amikor mind a két fél már menne, akkor azért nem jönnek el hozzám. Tehát ez abban az esetben áll fel, ha valaki nagyon akar maradni, és azért valaki ebből kihúz. Ott jön az, hogy nincs ebben egyetértés. Az néha ott derül ki, eljönnek egy megbízás, hogy igen, ők szeretnének továbbra is együtt boldogan egy irányba tartani, aztán azért az ülések alatt kiderül, hogy egy valaki már nincs is benne. A lelkével, a szívével, az érzelmeivel.
0: Okoltak téged valaha?
2: Persze. persze.
0: Te vagy a hibás is.
2: Persze.
0: Ja, mert nem ez a legkönnyebb, hát mutogatni a
2: persze, hogyne. Hát ezt el kell viselni. Ezt el kell viselni. Egyszer volt nálam egy hölgy, ha ezt elmesélhetem.
0: Hát bármit.
2: Jött egy olyan kérdéskörrel, hogy elbizonytalanodott a házas, a 15 éves házasság elbizonytalanodott, hogy mit tegyen, hogy tegyen. Egyéni üléses családállítással ott nem mondok tanácsot, mert ott a saját lelke dolgozza ki. És egy egyéni üléses családállítással ő azt az utat választotta, az ő kis lelke azt az utat választotta, hogy talán ebből a kapcsolatból már menni kéne. Még egyszer-kétszer eljött, ezen kicsit simogattunk, majd pár nap múlva bejelentkezett egy férfi. Nem passzoltak a nevek, tehát én nem is tudtam, hogy ő ki. Három mondat után azért oda szegezte nekem, hogy én tehetek róla, hogy az ő házassága tönkrement, mert a felesége itt nálam döntötte el, hogy el fog válni. És akkor mondta, hogy na jó, akkor álljunk meg egy picikét, és akkor a 15 év elrontott dolgait, akkor én most ezt így nem fogom a hátamra venni. Szépen kitisztáztuk ezeket a dolgokat, hogy nem itt döntötte el, mert hogyha ő nagyon benne akar mered, a kapcsolatban én mondhatok akármit, benne fog maradni. Én meg nem mondhatom azt, hogy de válj el. Az a döntés, az az ő lelkébe született meg, nyilván annak hatására, hogy eljött hozzám. Aztán még sok-sok alkalmat jött ez a férfi, és saját magán is dolgozott. Igen.
0: Okay. Egyébként van olyan nálad, hogy szakmai hiúsági kérdés?
2: Mire gondolsz?
0: Hát, hogy mit tudom én, beleszeretsz egy párba, most tegyük fel, hogy nagyon szimpatikusakká válnak számodra, és azt mondod, hogy na, őket együtt kell tartani. Akkor lehet ebből szakmai hiúsági kérdést csinálni, vagy nem lehet túl menni az ő akaratukon, vagy legjobb érdekein?
2: Ez biztos már az évek és a rutin, hogy azért nagyon, nem mondom, hogy nem vonódok be, ez nem igaz. Mindenkinek a története megérint. De olyan szinten nem vonódok be, hogy én akarjak az ő életükből valamit kihozni. Tehát ez egy olyan állapot, amikor az ember tényleg kívülről nézi, mint egy mozit, úgy nézem, és elemeket látok, és rendszerelemeket, hogy lehet ezt úgy jól összepakolni, hogy ebbe benne van a mi, a közös, tehát hogy közösen nekik jó-e, meg az egyén is. Volt olyan házaspár nálam, ahol mind a kettőjüknek már mindenféle daganatos megbetegedése volt a férfinek. Férfiasságával kapcsolatos prostatarákja volt, a nőnek mellrákja volt. És minden áron a férfi össze akarta tartani az ő kapcsolatukat. De hát én nyilván nem mondtam, hogy ez így nektek nem lesz jó, csak fölhívtam a figyelmet arra, hogy nem elgondolkodtató, hogy mindenkinek már a saját nemével kapcsolatos betegség. Azt mondta a férfi, nem, hát ennek semmi köze az ő párkapcsolatukhoz, de nyilvánvaló volt, hogy igen. Tehát ott nem tudtam nagyon drukkolni annak, hogy együtt maradjanak, hiszen már a testi tüneteket produkáltam.
0: Ja, megértem. Tehát egy pár terapeutának az nem szakmai hiúsági kérdés, hogy együtt tartson egy párt.
2: Nem.
0: Aha, igazad volt, nagyon izgalmas. Tényleg a hivatásod, picit irigylem is tőled, hogy ilyen napi szinten merülhetsz el a mély vízben.
2: Igen.
0: Ez tényleg egy kivételes hivatás. Nagyon örültem a beszélgetésnek, őszintén mondom, gyere gyakrabban a műsorba. És azt mondd el kérlek, hogy hol lehet téged megtalálni, ez itt szabad.
2: Igen, Székesfehérváron vagyok, van Facebook oldalam, honlapom.
0: Na ezt most mondd is el az elérhetőségeket.
2: Hát ez a csikianna.hu, ez a honlapom, és a Facebookon is csikianna kineziológus családállító párkapcsolati coach jelenek meg, itt lehet tájékozódni az eseményeimről, női körökről, intim női körről, családállítási csoportokról, a 2025. szeptemberében induló családállító képzésről.
0: Szuper.
2: Úgyhogy igyekszem ezeken a fórumokon tájékoztatni azokat, akik ismernek, meg azokat is, akik még nem.
0: Köszönöm az idődet, hogy itt voltál, sok csillogó szempárt kívánok.
2: Köszönöm
0: ott
2: szépen.
0: Az eredményeknél akkor nagy baj nem lesz, köszönöm. A tiéd is csillogni fog. Ugyanígy Csiki Annával beszélgettem, kedves hallgatóink, és Annától most elköszönök, önöktől még nem. Jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, de jelbúcsúzás erejéig még mindenféleképpen visszajövök.
3: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szeremleiné Koncz Krisztinának, Szőke Tímeának, Szepesi Ricsosznak és Csiki Annának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jövő kedden lehet az államfőválasztás. Magyarország ivóvízkészlete biztonságban van. Születésnapi hétvégét tart a fővárosi állat és növénykert. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden, augusztus 11-én választa meg Magyarország új köztársasági elnökét. A frakció szerint ezzel tartható az alaptörvényben előírt 30 napos határidő, miután Súlyog Tamás államfői megbízatása július 20-án megszűnt. Addig az államfői feladatokat ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el. Hivatalos jelöltet egyelőre nem jelentettek be, bár korábban több név is felmerült a sajtóban. A köztársasági elnököt az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Az első fordulóban kétharmados többség szükséges, eredménytelen szavazás esetén második fordulót tartanak. Magyarország ivóvízkészlete biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A tájékoztatás szerint a kánikula miatt ugyan egyes településeken átmenetileg csökkenhet a víznyomás, a vízkészletek elegendőek, a problémát a megnövekedett fogyasztás okozza. A tegnap délutáni adatok szerint Magyarország 629 településén volt valamilyen fokú vízkorlátozás. A kormány arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel, lehetőleg ne locsoljanak, ne töltsenek medencét és kerüljék a felesleges vízhasználatot. Több melegrekord is megdőlt tegnap Magyarországon. A Hungaromet tájékoztatása szerint Budakalászon 41,4 Celsius fokot mértek, ami új országos napi melegrekord. Budapesten, Újpesten 41,1 fok volt a legmagasabb hőmérséklet, ezzel a fővárosi rekord is megdőlt. A hajnal is rendkívül meleg volt, a Jánoshegyen reggelre is csak 28 fokig hűlt le a levegő, ami új országos rekordnak számít a legmagasabb minimum hőmérséklet tekintetében. A meteorológusok szerint a hőség továbbra is komoly megterhelést jelent. Ma is 40 fok fölötti értékek várhatók. A legmagasabb fokú hőségriasztás péntek éjfélig van érvényben. A hőségriadó ideje alatt délelőtt 11 órakor befejeződik az ügyfélfogadás azokban a budapesti kormányablakokban és kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, ahol nincs légkondicionálás, közölte Budapest főváros kormányhivatala. A módosított nyitvatartást a harmadfokú hőségriasztás miatt vezették be. A klimatizált ügyfélszolgálatok működését az intézkedés nem érinti. A kormányhivatal azt kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az adott ügyfélszolgálat nyitvatartását és elérhetőségét. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a fővárosi állat és növénykert. A Városligeti intézmény vasárnap lesz 160 éves, ebből az alkalomból egész hétvégén látványetetésekkel, tematikus sétákkal, családi programokkal, bábszínházi előadásokkal és színpadi produkciókkal várják a látogatókat. A közönség bepillanthat az állatkerti kulisszák mögé, megismerheti az állatok takarmányozását, a vadállatmentők és a kertészek munkáját, emellett vezetett biodóm és állatkert történeti sétákon is részt lehet venni. Vasárnap ünnepi köszöntővel és születésnapi tortavágással kezdődik a program, az estét pedig a Budapest Bár koncertje zárja. Ma tetőzik a hőség, a napos időt már többfelé zavarhatják gomoly felhők, de csapadék még nem valószínű. A légmozgás gyenge mérsékelt lesz. A reggeli 25 fokról gyorsan melegszik a levegő, délután újra 40 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt. Holnap végre felfrissülést hoz egy hideg front, záporok is jönnek, nyugaton 30, keleten 37 fokra hűl a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a műcsarnokban Berecz András Harangokép gyűrűi című kiállítása. Berecz András makrofotóink a harangnyelvet palástól hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, súrlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berecz a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött felsejlő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrá János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangok évgyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Több vasútvonalon is sebességkorlátozást vezetett be a MÁV. Először rendezik meg a Dunakanyar élménykörnapokat. Jó reggelt kívánok! Szendő Fibori vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el. Energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Részletes tájékoztatást későbbre ígért a kormányfő. A rendkívüli hőség miatt több vasútvonalon is sebességkorlátozást vezethet be a MÁV. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a tűző napon a sínek hőmérséklete akár 20 fokkal is magasabb lehet a levegőjénél, ami szélsőséges esetben síntörést is okozhat. A vasúttársaság ezért 45 fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendelt el. A tartós megoldások között szerepel a sínek fehér hővédőfestékkel történő bevonása is, amely a mérések szerint 3-7 Celsius fokkal csökkenti a sínek felmelegedését. Leállította a zuglói vasúti töltésen végzett fakivágásokat Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A tárcavezető azt követően intézkedett, hogy számos bejelentést és fényképet kapott a MÁV növénykezelési munkáiról. Elrendelte a beavatkozás felülvizsgálatát és felszólította a vasúttársaságot teljes zöldfelületkezelési gyakorlatának átalakítására. A klímaválság és a fák ökológiai értéke miatt a jövőben fenntartható bejárásokat vezetnének be. A MÁV történetében először főtájépítést is kineveznek a vasútmenti zöld területek szakszerű gondozására. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a közlekedésbiztonság továbbra is elsődleges, de az indokolatlan fakivágások gyakorlatának véget kell vetni. A Visit Hungary idén először rendezi meg a Dunakanyar élménykörnapokat, amelyet augusztus 7-e és 16-a között tartanak a Dunakanyar térségében. A 10-napos programsorozat célja, hogy bemutassa a térség aktív kulturális, családi és gasztronómiai élményeit. A kezdeményezésről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest Destináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
3: Nagyon sok szolgáltató olyan élményt, olyan programot hozott létre, amit kizárólag dedikáltott erre az eseményre született meg. Ilyen lesz például a Nagymarosi piacon, hogy a Budapest Play utca zenefesztiválnak a tagjai például zenélnek. Rengeteg olyan aktív program lesz, amelynek nagyon fontos szerepe ugye maga a környezet is. A program sorozatot nagyon sok gyalog és biciklitúra színesíti. Augusztus 14-én a Dobogó kő természeti értékeit fedezzük fel. Közel 100 programmal, élménnyel várjuk a kedves utazókat, rengeteg gyerekprogramunk is lesz, és nagyon örülünk neki, hogy az Aktív Magyarország, a Mahar, illetve például a Kajla és a helyi túrinformirodák is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
2: A programokról az esemény Facebook oldalán és a csodásmagyarország.hu oldalon tudnak tájékozódni. Nagyrészt derült napos idő várható, de néhol gomoly felhők is megjelenhetnek, csapadék viszont nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 39 és 42 fok között alakul. A hőséget már csak ma kell kibírni, holnap hidegfront érkezik záporokkal és akár 10 fokos leüléssel.
0: És most indul a Sláger éjszaka, a legnagyobb slágerek vált

0: Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem, sőt,

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jövő kedden lehet az államfőválasztás. Magyarország ivóvízkészlete biztonságban van. Születésnapi hétvégét tart a fővárosi állat és növénykert. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden, augusztus 11-én választa meg Magyarország új köztársasági elnökét. A frakció szerint ezzel tartható az alaptörvényben előírt 30 napos határidő, miután Súlyog Tamás államfői megbízatása július 20-án megszűnt. Addig az államfői feladatokat ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el. Hivatalos jelöltet egyelőre nem jelentettek be, bár korábban több név is felmerült a sajtóban. A köztársasági elnököt az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Az első fordulóban kétharmados többség szükséges, eredménytelen szavazás esetén második fordulót tartanak. Magyarország ivóvízkészlete biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatás szerint a kánikula miatt ugyan egyes településeken átmenetileg csökkenhet a víznyomás, a vízkészletek elegendőek, a problémát a megnövekedett fogyasztás okozza. A tegnap délutáni adatok szerint Magyarország 629 településén volt valamilyen fokú vízkorlátozás. A kormány arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel, lehetőleg ne locsoljanak, ne töltsenek medencét és kerüljék a felesleges vízhasználatot. Több melegrekord is megdőlt tegnap Magyarországon. A Hungaromet tájékoztatása szerint Budakalászon 41,4 Celsius fokot mértek, ami új országos napi melegrekord. Budapesten, Újpesten 41,1 fok volt a legmagasabb hőmérséklet, ezzel a fővárosi rekord is megdőlt. A hajnal is rendkívül meleg volt, a Jánoshegyen reggelre is csak 28 fokig hűlt le a levegő, ami új országos rekordnak számít a legmagasabb minimum hőmérséklet tekintetében. A meteorológusok szerint a hőség továbbra is komoly megterhelést jelent. Ma is 40 fok fölötti értékek várhatók. A legmagasabb fokú hőségriasztás péntek éjfélig van érvényben. A hőségriadó ideje alatt délelőtt 11 órakor befejeződik az ügyfélfogadás azokban a budapesti kormányablakokban és kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, ahol nincs légkondicionálás, közölte Budapest főváros kormányhivatala. A módosított nyitvatartást a harmadfokú hőségriasztás miatt vezették be. A klimatizált ügyfélszolgálatok működését az intézkedés nem érinti. A kormányhivatal azt kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az adott ügyfélszolgálat nyitvatartását és elérhetőségét. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a Fővárosi Állat és Növénykert. A Városligeti Intézmény vasárnap lesz 160 éves. Ebből az alkalomból egész
0: hétvégén indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Az állatok takarmányozását, a vadállatmentők és a kertészek munkáját.

Ha Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod.

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

legnagyobb slágerek. Változatosan. Ez a Sláger FM.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem.

Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom. Nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: Jövő kedden lehet az államfőválasztás. Magyarország ivóvízkészlete biztonságban van. Születésnapi hétvégét tart a Fővárosi Állat és Növénykert. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden, augusztus 11-én választa meg Magyarország új köztársasági elnökét. A frakció szerint ezzel tartható az alaptörvényben előírt 30 napos határidő, miután Sulyog Tamás államfői megbízatása július 20-án megszűnt. Addig az államfői feladatokat ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el. Hivatalos jelöltet egyelőre nem jelentettek be, bár korábban több név is felmerült a sajtóban. A köztársasági elnököt az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Az első fordulóban kétharmados többség szükséges, eredménytelen szavazás esetén második fordulót tartanak. Magyarország ivóvízkészlete biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A tájékoztatás szerint a kánikula miatt ugyan egyes településeken átmenetileg csökkenhet a víznyomás, a vízkészletek elegendőek, a problémát a megnövekedett fogyasztás okozza. A tegnap délutáni adatok szerint Magyarország 629 településén volt valamilyen fokú vízkorlátozás. A kormány arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel, lehetőleg ne locsoljanak, ne töltsenek medencét és kerüljék a felesleges vízhasználatot. Több meleg rekord is megdőlt tegnap Magyarországon. A Hungaromet tájékoztatása szerint Budakalászon 41,4 Celsius fokot mértek, ami új országos napi meleg rekord. Budapesten, Újpesten 41,1 fok volt a legmagasabb hőmérséklet, ezzel a fővárosi rekord is megdőlt. A hajnal is rendkívül meleg volt, a Jánoshegyen reggelre is csak 28 fokig hűlt le a levegő, ami új országos rekordnak számít a legmagasabb minimum hőmérséklet tekintetében. A meteorológusok szerint a hőség továbbra is komoly megterhelést jelent. Ma is 40 fok fölötti értékek várhatók. A legmagasabb fokú hőségriasztás péntek éjfélig van érvényben. A hőségriadó ideje alatt délelőtt 11 órakor befejeződik az ügyfélfogadás azokban a budapesti kormányablakokban és kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, ahol nincs légkondicionálás, közölte Budapest főváros kormányhivatala. A módosított nyitvatartást a harmadfokú hőségriasztás miatt vezették be. A klimatizált ügyfélszolgálatok működését az intézkedés nem érinti. A kormányhivatal azt kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az adott ügyfélszolgálat nyitvatartását és elérhetőségét. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a Fővárosi Állat és Növénykert. A Városligeti Intézmény vasárnap lesz 160 éves, ebből az alkalomból egész hétvégén látványetetésekkel, tematikus sétákkal, családi programokkal, bábszínházi előadásokkal és színpadi produkciókkal várják a látogatókat. A közönség bepillanthat az állatkerti kulisszák mögé, megismerheti az állatok takarmányozását, a vadállatmentők és a kertészek munkáját, emellett vezetett biodóm és állatkert történeti sétákon is részt lehet venni. Vasárnap ünnepi köszöntővel és születésnapi tortavágással kezdődik a program, az estét pedig a Budapest Bár koncertje zárja. Ma tetőzik a hőség, a napos időt már többfelé zavarhatják gomoly felhők, de csapadék még nem valószínű, a légmozgás gyenge mérsékelt lesz. A reggeli 25 fokról gyorsan melegszik a levegő, délután újra 40 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt. Holnap végre felfrissülést hoz egy hideg front, záporok is jönnek, nyugaton 30, keleten 37 fokra hűl a levegő.
1: Jó reggelt, mondom a friss közlekedési infókat. Az 51-es számú főúton Dunaharaszti térségében már erősödik a forgalom. Apropó Duna, a Dunán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is közlekedik a komp. Napnyugtáig igény szerint szállítja át a járműveket. Nézzük, milyen helyzet a városban. Az Erzsébet hídon Pestre, a pesti hídfőnél sávzárásra kell ma számítani majd a délelőtti és a kora délutáni órákban darúzási munkák miatt. A Margit körúton a Lövőház utcánál mától mindkét irányban korlátozás lép életbe felújítás miatt. A második kerületi Törökvész úton szintén mától sávzárást kell kerülgetni a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Az ötödik kerületben a Honvéd utcát időszakosan lezárják a Szabadság tér és a Bátori utca között, majd egészen este 9-ig, illetve a Szabadság teret az Auli utca és a Honvéd utca között, de azt majd csak a délutáni órákban filmforgatás miatt. Számítok önökre, hiszen önök a mi szemünk és fülünk, ugye mi itt a stúdióból nem láthatunk mindent, de ha láttak valami rendkívülit, üzenjenek 0630303095, hadd figyelmeztessük a többieket. Köszönöm!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
1: Aki már a tegnapot meg a tegnap előttet alig bírta, kapaszkodjék, mert szenvedni fog. Ma lesz akkor a legmelegebb.
3: Ma nagyon durva lesz.
1: Te is ezt mondtad tegnap. Jó, meg még jössz részletekkel. Ott Pordán Petra.
3: Itt pedig Somogyi Zoltán velem szemben.
1: És ott vannak önök is, akkor kezdjünk John Newman-nel.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7:42.
2: Imádom ezt a dalt, meg ezt
3: jó
2: a
3: lőt. Jó reggelt és jó éjszakát kívánok.
2: Jó reggelt, jó éjszakát. Egy dolgot nem értek, csak Janet Jacksonnal kapcsolatban, hogy ő hogy nem volt benne a Michael filmben. Tehát, hogy a testvéreik készítették, mindenki benne volt a sztoriban, producerként, nem tudom, íróként, és őt még bele se komponálták. Tehát még a családi asztalnál sem ült ott, és senki nem beszél erről, hogy miért.
1: Hát figyelj.
2: Na,
1: erre én sem tudok, mit mondani. Csak ezt akartam mondani. Nem tudom.
2: Hogy lehet ez? De hogy lehet ez?
1: És volt köztük valami...
2: Nem tudom, hogy a Jermaine nem volt-e valami, ugye a Jermaine...
1: Ott valami volt,
2: de nem tudom, hogy mi lehetett. És ugye a Latoya, a Jermaine, az összes tesó benne volt, aki még él, és mozog, meg minden, de hogy ő valahogy ebből kivonta magát. Hívott Janet Jacksont?
1: Megcsörgettem.
2: Jó, légy, kérdez már
1: nem,
2: meg tőle.
1: Időeltolódás nem
2: jó korábban. Ja, persze.
1: Akkor majd legközelebb.
2: De figyelj, én nyomoztam, kerestem egy csomó, de csak ilyen konteókat találtam, és akkor ugye konteókkal kapcsolatban azt mondtam, na jó, oké. És ha már konteók, és ugye beszéltünk mi is arról, hogy a Duna vizét azt elterelik hova? Az északi tengerbe? Az a osztrákok, hogy nekünk ne legyen. Tegnap
1: hát vagy a németek, vagy a
2: németek?
1: Mindenki.
2: Valaki. Szóval tegnap pont egy olyan filmet néztem, nagyon érdekes volt a Netflixen. Kétkedők az a címe, új egyébként a listában. És egy olyan Conteo gyártó apukáról szól, akinek a lánya szegény teljesen sokkot kap attól, hogy mennyire megőrült, de hogy ilyen mindenféle hülyeséget találnak.
1: Nem, hogy az apja megőrült, vagy hogy ő maga megőrült?
2: A lány teljesen kiborul azon, hogy apa egy kicsit bekattant, és hogy például olyan sztorikat gyártanak, hogy kisgyerekeket rabolnak el szerintük, akik mostanában eltűntek ott a környéken gyerekek, vagy nagy gyógyszergyártó cégek azért, hogy ő belőlük valamit kivonjanak, és a lány így néz, tudod, és így nyomoz, és az egésznek az az ijesztő kifejlete, hogy a végén egy ilyen tüntetésen vesz részt a lány Spanyolországon, tehát valószínűleg ott is probléma, nem csak nálunk Magyarországon.
1: Nem, ez mindenhol van.
2: Ahol rengetegen megjelennek, akik skandálják azokat a konteókat, amiket gondolnak, hogy azok valós dolgok. És erről jutott eszembe, hogy bakker, akkor most már nem csak kommentek formájában csinálnak az emberek ilyeneket, hanem utcára vonulnak, és ezeket az őrületeket, igen, mint a chemtrail és társaik viszik.
1: Látod, azt nem tudom, hogy amíg nem volt mondjuk az internet, és nem volt ilyen fokú összekapcsolódás a világ különböző tájainak állampolgárai között, addig is voltak, mert igen is voltak ilyen összeesküvés elméletek, csak talán nem talált olyan komoly táptalajra, mint most, amikor. És hogy az benne a durva, ugye amikor pszichológussal is beszélgetsz, hogy ha próbálod észérvekkel megmagyarázni, akkor na, még gyanúsabb, ugye, akkor az a gyanús, mert minél jobban tagadják, annál inkább úgy van. De hogy így próbálsz, hát figyelj, mint ahogy tegnap már olvastam este, hogy na, milyen érdekes, hogy lett víz a Dunában.
2: És mitől lett akkor víz?
1: Hát attól, hogy ők most megmondták, felhívták rá a figyelmet, ja, ezért... hogy elterelik az északi tengerbe, és ettől most jól megijedtek a tudjukik. Nem mondjuk ki, tudjuk, és most jól megijedtek, és ezért most visszarakták a vizet a Dunába, vagy nem tudom. Szóval, hogy egyébként én azon szoktam gondolkodni leginkább, hogy vajon nekik ez jó, vagy nem jó? Tehát, hogyha nem lennének ezek a fejükben ezek az elméletek, akkor bármire unalmas lenne az életük? Vagy hogy akkor, tehát, hogy ez tényleg arról szól, hogy így kitöltik azt az űrt, amit mondjuk a saját életükben nem tudnak?
2: Nem tudom, Zoli, de hogyha a bármelyik családtagom, tehát édesanyám mondjuk közeledik a 70-hez, és egyszer csak így bekattana, mint ebben a filmben az apuka, és elkezdeni ezeket mondani, akkor én nem lennék olyan türelmes, mint a lány. Már hogy nem bántanám, hanem próbálnék orvosi segítséget kérni minél előbb, hogy ezt üssük ki a fejéből, mert ez nagyon nagy baj.
1: De hát nem tudsz már nem olyan jellegű orvosítani, nincs olyan mérvű elváltozás. Hát ez
2: de Zoli, tehát hogyha valaki már jegyzetel meg, cetliket ír meg, már megy keresni bizonyítékokat, és ő tudja, hogy az ott van, csak elrejtik előle, akkor az már nagyon ijesztő, tehát ott már valami baj van, kérem.
1: Hát, de nem tudsz mit csinálni. Emlékszel egyszer?
2: Tudom, hát
1: egyszer
2: nem tudsz.
1: Két éve, vagy mikor foglalkoztunk ugye itt a Sláger reggelben is az összeesküvés elméletekkel, és végigmentünk.
2: Igen.
1: Ugye a chemtrailen, itt pilótáktól kezdve, akik tök abszolút nagyon egyszerű és nagyon érthető magyarázat a szolgáltak, hogy miért hülyeség az egész, ugyanígy a harpot megbeszéltük, hogy az időjárás befolyásoló, nem tudom micsodát. Meg hát egyébként meg tudod erre most mondani, hogy higgy a saját szemednek. Tehát most itthon van unokatáson pont megjött Németországból, ugye náluk is baromi, mondta fönt Hamburgnál 30 nem tudom hány
2: ami
1: fok
2: nem
1: van.
2: Normális,
1: 31-35 ott északon, mondta, hogy dögmeleg van.
2: Igen.
1: Ott is, aki jött ismerősöm, mondja, hogy Ausztriában is végig. Nyilván van az Alpoknak olyan része, ami ugye magasabban van, nincs annyira meleg, ott még zöld a fű, de hogy mondja, hogy ugyanúgy ki van égve a, nem tudom.
2: De hát az angoloknál is. Tehát az nem angolok érték, hogy mi történik.
1: Hollandiában már attól félek, hogy némelyik gát azért adja meg magát, mert ugye, hogy nincs az egyik oldal, tehát annyira kiszáradt, nincs nedvesség benne, mint hogy halljuk, hogy a nem tudom, ugye már többfele világban, például a Szibéria felé, meg a permafrost szűnt meglétezni, igen. Ahol ugye építettek mindenféléket a fagyott talajra, és az, hogy fölengedett, meg abból is a nedvesség, tehát hogy elkezdtek így összerogyadozni az épületek. Tehát, hogy mindenhol a világban most ebből baj van, de nem baj, mert itthon vannak azok, akik azt mondják, velünk akar mindenki, az egész világ összeesküdött ellenünk, és minket most kész, térnek készítelek.
2: Szerintem nem így van,
1: nem
2: de...
1: Nem jó, nekik nem jó. Most bocsánat, ebből arra jutottam, az előbb tettem fel a költői kérdés, hogy nekik vajon jó-e, hogy ezeket így elhiszik, mert legalább valami leköti őket.
2: Nem félnek, jó, mert... Nem, mert folyamatos rettegésben élnek. Igen, az... Én nem akarnék. Nekem volt már olyan, hogy egy pár napig gyomorgörcsöm volt valamitől, rettenetesen rossz érzés, majdnem csúnyábban mondtam. Tehát, hogy annyira rossz, hogy azt akartam, hogy vége legyen, és mindent megtettem, hogy vége legyen. Nem, hogy így éljem a mindennapjaimat éveken keresztül, biztos, hogy nem.
1: Aztán csodálkozunk, hogy annyi beteg.
2: Hát ez
1: van,
2: az,
1: meg minden.
2: Igen.
1: Pedig, ha jól érzed magad a bőrödben, meg
2: na,
1: gondolom,
2: ezért
1: hogy,
2: vagyunk mi itt.
1: És még tudsz is tenni érte.
2: Ezért vagyunk mi itt, hogy jól érezzék magukat.
1: Na, nincs jobb, higgyék-e, mint boldognak lenni. Ebben segít most nekünk Teddy Swims is. A Break Up in Reverse.
2: Ez az új dal, amit azért írt, mert a párjával külön mentek.
1: Ugye mindennek lehet örülni, ha úgy vesszük. Az elejé kvízben benne van egyébként, töltsék ki.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét lesz már 5 perc múlva. Nagyon érdekes cikk ugrott elém ebben a pillanatban.
2: Szerinted érdekes?
1: Rólad szól.
2: Mi?
1: Hát nem úgy, nem név szerint rólad szól.
2: Jaj, már megijedtem, mondom, mit.
1: Mind ismerünk olyan, a kócsokról szól, és tudod, hogy egyébként ezzel kapcsolatban nekem mindig vannak fenntartásaim, ja. Tehát, hogy azért, amikor most megosztom veled, akkor ne úgy nézz rám kérdőn s csúnyán, hogy na, már megint zrikál az Oli, hanem úgy nézzem, hogy fenntartásokkal olvasom én magam is a cikket.
2: Igen.
1: Mind ismerünk olyan párokat, akik például, amikor szóba jön a párkapcsolat, azonnal rávegek, hogy náluk minden tökéletesen működik. Nincsenek hangos veszekedések, nincs dráma, működnek a közös tervek. Kívülről test. Stabilnak tűnnek, mégis valami hiányzik. Ilyen az, amikor egy pár túl jól akar működni, de végül kifullad egy kapcsolat. Felcsillant számomra a remény szikrája. Nézd el nekem.
2: Már kifullad a kapcsolatunk?
1: Ez az állapot az érzelmi eltávolodás egyik leggyakoribb formája, mondja a szakértő. Aha. Kívülről a kapcsolat valóban szilárdnak tűnik, a felek együtt intézik a mindennapi teendőket, nincs látványos feszültség, működnek a közös projektek. Azonban a konfliktus hiánya nem egyenlő a harmóniával. Ha nincs vita, az a harmonikus állapot helyett inkább elkerülést jelent, a felek ugyanis ilyenkor magukban tartják a feszkót, a feszültséget, hogy megőrizzék a felszíni békét. A jól kezelt konfliktus ezzel szemben mélyítheti a kötődést. A valódi kérdés így aztán nem az, hogy vitázunk-e, hanem hogy felvállaljuk-e a nézett különbségeket, még akkor is, ha abból konfliktus lehet.
2: Szóval, mi a kérdés hozzám?
1: Hát sokszor említetted már, hogy ti sosem szoktatok vitázni a nyúlvogál. Én mondtam, nem. Hogy úgy tudom,
2: nem
1: hogy...
2: Nem veszekszünk. Vitázunk. Nem, ja. Veszekszünk.
1: Á.
2: Vitáink vannak. Sőt, nézeteltéréseink, veszekedni nem szoktunk. Igen. Mert a vitát azt meg tudjuk beszélni. Veszekedésig azért nem folyó, mert ő mindig valami humorral előti a sztorit.
1: Be már ismer.
2: Hát igen. Hát, hogy így valamit mond, amikor így bekapom a számat, ahogy fogalmazni szoktam, és aztán azon elröhögöm magam. De vitáink vannak, persze. Aha. Persze. Veszekedéseink szerintem azért nincsenek, mert megbeszéljük a dolgokat. Tehát most volt például egy nem olyan jó élményem, és akkor én azt úgy megosztom vele, tehát ami engem bántott. És akkor így mivel megbeszéljük, ezért...
1: Aha. De most a költözés az biztos szül ilyenkor, ilyen nézeteltérés.
2: A költözés az igen, sőt én mondtam neki, hogy ha mi ezt túléljük, mármint azt, hogy ennyi csúszás van, van a lakásunkkal kapcsolatban, akkor soha nem fogunk elválni, hanem akkor most fogunk elválni. Tehát én mondtam neki. Aha. És azért, mert én magam részéről úgy érzem, hogy borzasztó kibírhatatlan vagyok, mert annyira rosszul viselem a rendetlenséget. Tehát azt, hogy én szeretem a rendet magam körül, nem feltétlenül kell itt ilyen tüktik dolgokra gondolni, de hogy például ne legyenek dobozok, hogy ne rúgjak bele reggelente dobozokba, hogy ne történjenek meg ezek a dolgok, és most ez bennem egy ilyen belső feszültséget ad, abszolút, hogy nincs rendezettség az életemben.
1: Pont akartam kérdezni, hogy miből volt a legutóbbi vita, hogy milyen színű legyen a fal, hogy milyen legyen a burkolat a konyhaszekrény fölött, vagy akkor ezek szerint a dobozokból?
2: A dobozokból, igen, meg hogy a, mondjuk nem veszem fel a papucsomat, akkor bármennyit is takarítok, poros lesz a lábam, mikor felérek a hálószobába, és ettől annyira kivagyok, tudod, mert én itt élek, tehát hogy szeretem a tisztaságot, a rendet, és ezzel nem tudok mit kezdeni.
1: Majd nézd meg, légy szíves, az Isten hozta Őrnagy úr című filmet, tudom, akkor dobozolnak.
2: Ja, igen, igen. Szóval én most nem vagyok olyan jó fej. Mm. És ő ezt egészen jól bírja, ez idáig, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Mondtam neki, mondom, egyébként most tapossuk a 14. évünket, tehát, hogy az 2x7, szóval, hogy ezt a túléljük, szerintem akkor még lesz benne egy hetes legalább.

0: Legyen így.
1: Legyen így.
0: Mondtam, hogy jó kedvet derítjük önöket.
1: Persze, ja, abszolút. Ebben... Hát meg én őszinte vagyok, tudod, hát ez...
0: Hui Luz is a segítségünkre lesz. Hui is Luz. Jön a the power of love, a szerelem hatalma. Küldöm Pordán Petrának és Nyúlbogárnak.
1: Köszönöm szépen.
0: Fél hét, az egy perc, és persze mindenkinek, aki így van.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Na kérem szépen, a piros figyelmeztetés az még ma tart, és ma tetőzik a hőség, de a jó hírem az, hogyha ezt a mai napot átvészeljük valahogy, és az akár 42 fokot is, akkor holnaptól jön az enyhülés, egy kis csapadék is megérkezhet, és majd csak 31 fokot mérünk.
2: Tudjuk esetleg pontosítani, hogy a holnaptól, az holnap a délelőtti órákban, vagy már reggel, vagy majd csak délutántól, ez megvan már?
1: Mert... a front, hogy mikor érkezik meg, ezt annyira nem tudom sajnos megmondani, mert ugye ez sosem lehet. Elvileg reggeltől már érezni fogjuk a hatását, és elvileg a csapadék is megérkezhet.
2: Oké, legyen így! A Mávin falu ügyeletese Jancsurák Bence a vonalban. Jó reggelt! Mi újság a vasúthálózaton?
3: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat, jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatforgalom. Tart a karbantartás a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon, a Monori S50-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya-Kispesti közlekednek és onnan is indulnak. A Lajos-Mizsei S21-es vonatok helyett Kőbánya-Kispest és Dabas között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük szépen! Erősödik már a forgalom a főváros felé az M3-ason, főleg a bevezető szakaszon, tehát nagyjából az M0-ástól befelé, illetve az 51-es számú főúton Dunaharaszti térségében. A Margit körúton mától a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkület nehezíti a közlekedést felújítás miatt, és a második kerületi Törökvész úton is korlátozásra, sávzárásra kell készülni a mai naptól a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 6:41-kor. Petra, én egy 1-től 10-es skálán szerinted mennyire vagyok naív?
2: Te nem vagy naív. Az én vagyok.
1: Ne, én is. Figyelj, most, hogy itt ez a kánikula, én azt hittem, abban bíztam, hogy most egy kicsit felértékelődik a természetnek, a környezetnek a fontossága. Például tegnap, most már újabb este 9:30-kor járok biciklizni a plástófejbe. És figyelj, ahogy megyek ott a szilaspatak mentén, a fák, ott van egy olyan rész, ahol nincsenek házak, mert a természetvédelmi terület, rengeteg nagy fa van. Figyelj, hogy fokokkal hűvő. Kimondott a hűvös volt. Tehát, hogy ott érződik, hogy ugye napközben a fák, a lombok óvják a talajt, nem tud úgy fölmelegedni, és hogy azt gondolnám, hogy erre most így az emberek ráébrednek itt-ott, és ehhez képest például döbbenetes ez a hír, hogy most ugye Új-Budán fordult elő, hogy egy nagyon szép öreg hársfát akar valaki mindenáron kipusztítani, szó szerint, mert egy lukakat fúrt bele, amikbe gázolajat öntött, Jézus ami ugye hát leszivárog majd a gyökeréhez, és hát ez egy, hát egy fél, egy, másfél év alatt, tehát ez egy ilyen nagyon komoly haláltussal ráadásul szerencsétlen fa számára, de nem biztos véletlenül, mert általában ilyen 30 cm mély vágást is ejtett rajta láncfűrésszel, amitől nem dőlt ki a fa, tehát hogy az meg annyira szívós és annyira ellenállna, de hát nem tudni, mi van. És nem tudják, hogy ki meg miért csinálta, bár ott erős a gyanú, hogy ott az utcában több fátban is tettek már kárt, sőt valaki a saját telkén vágott ki engedély és bejelentés nélkül fát.
2: Ez nagyon szomorú.
1: Tippelik, hogy ő lehetett, de ezt még nem tudják, de egyébként, hogyha meg lesz, ha más nem legalább, tudod, ilyenkor szoktam mondani a büntetés, hogy ha más nem legalább, azt tartson vissza valakit, hogy állítólag valami 30 millió forintnyi bírságot is kaphat, mert mire az önkormányzat, meg a rendőrség, meg a természetkárosítás, meg a nem tudom mi minden összegyűlik. Hát fi, azért 30 millió. Na, azért a 30 millió is hidd el, hogy lehet visszatartó erő.
2: Attól, hogy egy fának nincsen olyan cuki arca, meg hangja, mint mondjuk valaki egy állatban tesz kárt, attól még annak a fának ez ugyanúgy fáj. Tehát, amit most te elmondtál, a szívem szakadt meg, hogy lukakat fúr ebbe a fába, és közben gázolajat önt bele, hogy aztán lassan ez a fa elpusztuljon. Hát milyen ember csinál ilyet? Na jó, hát például, ugye van egy másik ilyen csodálatos esetünk Fonyódon, egy testvérpár kitette a Facebook oldalára, hogy van egy kellemes, kedves kis szomszéduk, aki folyamatosan cseszegeti őket a fák miatt, amik ugye az ő telkükön vannak, mármint a srácok telkén. És képzeld el, hogy nagyon durva, most azt csinálta, hogy amire ők megérkeztek Fonyódra, a nyaralójukba, addigra ő az ő telkükről kivágta a fájukat, azaz ketté vágta a fájukat. A saját fájukat. Érted?
1: Tehát átment az idegen telekre, és így ott van. Elkezdett rendezni.
2: És állítólag korábban már volt olyan, hogy az idős szüleiket, tehát 80 éves szülőkről beszélünk, azzal riogatt, hogy egyszer csak megjelentek ott emberek, akik kivágják a fákat, mert azt mondták az idős embereknek, hogy hú, ezek olyan veszélyesek, ezeket ki kell vágni. Tehát már ezzel is vegzálta őket, majd most fogta magát is, hogy ketté vágta a fát.
1: De mert mi a valódi ok?
2: Hát, hogy a kilátását eltakarja.
1: Áh!
2: Tehát neki kell az a panoráma, és a kilátást akarja, és akkor így most ugye bírósági ügy lett az egészből. Igazából a srácoknak az ügyvédje azt mondta, hogy tehát ezt így nem lehet csinálni. Tehát, hogy így,
1: ja, hát biztos, hogy nem.
2: Ilyen nincsen, hogy te azt mondod, hogy már pedig az én panorámám miatt, akkor én kivágom a fákat, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz az ügynek a vége. Nem tudom, hát, hogy milyen büntetés
1: most
2: lesz.
1: Bocsánat, józan paraszt, te semmit nem csinálsz a szomszédot.
2: Az átlogó fákat, azokat levághatod,
1: a
2: és
1: saját
2: ennyi.
1: Oldaladon.
2: Így van. Igen. Tehát, hogy semmi mást.
1: De nem mehetsz át a szomszédba, az ő telkére, az ő kertjébe bármit is csinálni. Ott egy gyufaszállat nem tetsz keresztül.
2: Meg nem riogathatod az embereket. Tehát,
1: hát
2: hogy,
1: az nettó bunkóság is.
2: Ja. Na, úgyhogy azért vannak ilyen kis kellemes, kedves szomszédok, éppen ezért az jutott eszünkbe, hogyha esetleg van olyan szomszédos történetük, amikor mondjuk felhúzta önöket valamivel, akár fakivágással, szemétlerakással, nekem ez a másik heppem, imádtam, volt ilyen szomszédunk, amelyik állandóan lerakta kint a közös részre a kukát. De úgy, hogy tudod, a szemetes zsákot. Ami büdös volt, és ugye mikor én indultam hajnalban, az még mindig ott volt. És akkor egyszer megkértem arra, hogy te figyelj, nem lehet, hogy lesétálj vele esetleg? Hát majd holnap reggel, amikor ő indult. De mondom, akkor miért rakod ki a lakáson kívülre? Tehát, hogy miért rakod ki, hogy mindenki ott érezze, főleg nyáron 40 fokban? Hát erre nem tudt választ adni.
1: Hát mert büdös meg csúnya. Ja, és lépcsőházban ott nem büdös.
2: Igen.
1: És csúnya, ugye? Ja.
2: Hogy reggel ne felejts el, ez volt az indok.
1: Hát ha bejárati ajtón belül hagyja ott, akkor se felejtj
2: el. Hát ez az, és akkor összekolgathatja, nem mi. Na mindegy is. Hogyha volt ilyen esetük, akkor osszák meg velünk, akár a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben. Köszönjük!
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágereggel, 7 óra előtt 9 perccel, Csilla filmes ajánlata a témánkba vágóan. A Jó szomszédi iszony, Adam Sandlerrel és Drew Barrymore-ral, ugye egy idős hölgy feletti vagy alatti lakást vásárolnak ők meg, és a néni totál kicsinálja őket, és aztán van persze slusz poén, de hát ezt nem akarom spoilerezni, emlékszem rá.
1: És ha már idős szomszéd néni, Timinek is van története, jó reggel.
0: Szia, Timi.
2: Szia. Jó reggel, sziasztok.
1: Hát nálatok mi a helyzet?
2: Hát nálunk nagyon kedves a szomszéd, azt, hogy az, hogy mindenbe belekötött, az már egy dolog. Télen az volt a legnagyobb problémája, hogy a havat az útról az ő tér felére dobált az uram.
1: De hát nem csinált ilyet, nem?
2: De hát most az útról, amit leszedett, nem oda dobált az összeset, nem oda kupacolta, csak amit letolt az útra, egy pár darab átesett hozzá véletlenül.
0: A nagy hóhányó.
1: Hát figyelj, és próbáltatok vele beszélgetni először kedvesen, aztán utána
2: hát
1: nyilván már elfogy a türelem.
2: Valami felősödés van nála, mert aztán feljelentett minket a kerítés miatt.
1: Mi csináltatok a kerítéssel? Mi van a kerítésetekkel? Mi csináltatok a kerítéssel?
2: Semmi, a kerítés ugyanúgy, mint van, ahogy amikor oda költözött, úgyhogy nem történt semmi változás, akkor megbeszéltük, hogy maradhat. Semmi szabályellenes nem követtünk el, mert ki volt az egy ellenőrzés is, nem volt semmi probléma. Neki az magas, akkor a kerti külünket szüntessük meg, akkor a kutya ne ugasson, akkor ne vágjunk fület.
1: Jézus Mária!
2: Semmi más, ennyi.
1: Tikém, és mennyi ideje éltek ti így ebben a furcsa kapcsolatban?
2: Hát az első másfél év az jó volt, akkor kedves volt, és mondom, akkor történt vele valami, és onnantól kezdve megyünk fel a lejtőn.
0: Hány éves nagyjából?
2: Hát 80 fölött van, úgyhogy ott volt az ütőkártyán még, hogy a korát tiszteljük. Jó, oké, tehát értem én csak. Na.
0: Aha. A rigóják, ilyenkor már jönnek.
1: Hát nagyon sajnáljuk, Timikém.
0: Meg lehet, hogy a demencia alakul.
2: Ja.
1: Hát de figyelj, most már tök jó, hogy így mosolyogva tudsz róla beszélni, mert mi más tehetne az ember, nem? Ilyen esetben.
2: Más mit tudok csinálni.
1: Hát teljesen igazad van.
0: Hát az ember már beveszi a le...
1: Igen,
0: tablettát, és
1: így,
0: akkor
1: így, pontosan.
0: Nagyjából ezt tudod vele kezdeni.
1: Köszi, Timi!
2: Szia!
1: Sziasztok,
2: szép napot!
0: Nyugodtan osszák még meg velünk, hogy a szomszédjuk leginkább mivel tudja felbosszantani önöket, vagy hogy önöknek mivel sikerült felbosszantani a szomszédot.
1: Misi azt írja, hogy engem mivel tud leginkább felbosszantani? Hát azzal, hogy ő nyírja félmeztelen a füvet, nem pedig a feleség. Misikém!

0: hosszú utazásokhoz. És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első azért.

0: egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balaton Élménypark és Mini City csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
1: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, takar.
1: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Rengeteg helyen osztanak vizet az országban. Egymást érik a szabadtéri tüzek Veszprém vármegyében. Új műholdirányító állomás épülhet Talján, Dörögd és Öcs között. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Országszerte 2500 önkéntes kapcsolódott be a Tisza párt hőség idején szervezett vízosztási akciójába. A párt közlése szerint mintegy 100 000 liter ivóvizet juttattak el 350 településre. Az önkéntesek a helyi közösségek mellett mentőknek és tűzoltóknak is vizet osztottak, 50 Tisza szigettel együttműködve. A kezdeményezésben a párt országgyűlési képviselői is részt vettek. Az akció célja a rendkívüli hőség miatt leginkább veszélyeztetett emberek és a védekezésben dolgozó szakemberek támogatása. Egymást érik a szabadtéri tüzek Veszprém vármegyében. A hőség és a szárazság miatt különösen nagy a veszély, írja a Vehír. A napokban egy tehervonat meghibásodott fékszerkezete miatt Nádasladány és Pétfürdő között a vasútvonal mentén mintegy 20 km hosszan gyulladt ki a növényzet. Külsővatnál 20 hektáron égett a száraz fű, tarló, erdei ajnövényzet, valamint több szalmabála és egy használaton kívüli tanyaépület teteje. A vármegye más részein és több kisebb avar és mezőgazdasági tűzhöz riasztották a tűzoltókat. A kiszáradt növényzetben már egyetlen eldobott cigarettacsik, egy forró kipufogó vagy egyetlen szikra is tüzet okozhat. A hatóságok ezért arra kérnek mindenkit, hogy a következő napokban is fokozott óvatossággal járjon el a természetben és a mezőgazdasági területeken. Elkészült a műszaki szakértői vélemény a Veszprém mellett halálra gázolt rendőr ügyében. A dokumentum szerint a parkoló rendőrautó a működő fényhíd miatt egyértelműen észlelhető volt, a sofőr azonban több mint 4 másodperc késéssel reagált. Az áldozat családjának ügyvédje szerint ez önmagában is megalapozhatja a járművezető bűnösségét. Az ütközés ugyanis időben megkezdett fékezéssel vagy kormányzással elkerülhető lett volna. A szakvélemény szerint a sofőr nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezetett. Figyelmetlenségének oka azonban továbbra sem ismert. A család a dokumentum kiegészítését kérte, mert nem tisztázott, hogy történt-e sebesség túllépés. A 22 éves Zalavári Bálintot márciusban a 8-as főúton gázolták el, miközben társával egy szarvastetemet próbált eltávolítani az úttestről. Új műholdirányító állomás épülhet Talján, Dörögd és Öcs között, a régi űrtávközlési létesítmény közelében. A csaknem 6 hektáros területen 4, egyenként 9-11 méter átmérőjű parabola antennát és egy kiszolgáló épületet alakítanának ki. A Hungaro Digital beruházása Magyarország önálló műholdirányítási képességét szolgálná. Az állami feladatokat is ellátó létesítményt vasbetontámfallal, kamerákkal, biztonsági kerítéssel és fegyveres őrséggel védenék. A nagyrészt automatizált állomás energiaellátását akkumulátoros és dízelüzemű tartalékrendszer is biztosítaná. A beruházáshoz módosítani kell a helyi építési szabályzatot és a terület tájvédelmi besorolását, jelentős helyi munkahelyteremtéssel azonban nem számolnak. Gyertyafényre vált át a Csopaki Resti az energiatakarékosság jegyében. A rendkívüli hőség miatt bevezetett takarékossági intézkedéshez csatlakozva a vendéglátóhely közösségi oldalán jelentette be, hogy a következő napokban tudatosan csökkenti energia és vízfogyasztását. Ennek egyik leglátványosabb elemeként a megszokott világítás helyett gyertyafénnyel várja vendégeit. Céljuk a lehető legkevesebb víz felhasználása és az árammal való takarékoskodás. Arra kérik a vendégeket, hogy ne lepődjenek meg, ha az esti órákban nem a megszokott fények fogadják őket. Ezen a héten egyébként napközben zárva tartanak, este azonban 18 órától kinyitnak, a konyha pedig 23 óráig üzemel. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Élénkül már a forgalom az autópályákon és a főutakon, főképp a fővároshoz közeli szakaszokon. Így aztán az M3-ason Budapest felé, az M0-es csomópontjától befelé, valamint az M1-es autópályán Tatabánya és a főváros között, valamint a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre és Budakalász között, a 31-esen Mendén és Maglódon, az 51-es főúton pedig szintén a főváros irányában. Tessék egy pici lassulással számolni már. Itt Budapesten az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti hídfőnél sávzárás lesz majd a délelőtti órákban, erre is fel kell készülni lelkileg. Aztán a Margit körúton mától a Lövőház utcánál mindkét irányban korlátozás van felújítás miatt, és sávzárás lépett életbe a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között is útépítés miatt. Egyelőre nagyjából ennyi. Ha van még közlekedési infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8, de úgy tűnik alapvetően csendes most a város, és jól lehet autózni, persze a hőség miatt óvatosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Fújunk hűségriadót.
4: Hűségriadót? Igen.
2: Legyenek hűségesek hozzánk. Helyes! Royal is jön,
4: ez az! Például. És írjanak még szomszédos történeteket 0630 30 30 95 8 vagy a Sláger FM Facebook oldalán.
2: Mármint, hogy kit mi bosszantott fel a szomszéd tekintetében. Sláger!

0: Jó reggelt kívánunk, 4:08 előtt egy perccel. Jani írja, a szomszédomnál, zárójel Budapest, Mátyásföld, kb. 2 éve tűnt fel, hogy sosem húzza ki a kukát a szemétszállítás napján. Egyszer megkérdeztem, viccel ütve el az egészet, hogy mégis hogyan. Ő azt válaszolta, ennyit nem hajlandó fizetni a szemétszállításért. A körben élő többi szomszéddal beszéltük meg, milyen érdekes, hogy fűtési szezonban fekete füst gomolyog mindig felettük. A kettő valószínűleg összefügg, nem vagyok feljelentős típus, de idén szerintem lépni fogunk, mert ez így nem állapot.
1: Mindent eléget, és nem rakja ki a kukát, az kemény.
0: Én nálunk is valahogy szoktam bringázni egy-két utcával odébb, ott Árpádföldön. Van egy érdekes ház, tehát ugye a kertjében nem tudsz bemenni, mert hogy ott minden is van. 3 roncs autótól kezdve, minden.
1: Én azt szerettem a legjobban, amikor egyszer láttam egy ilyen házat, és tudod, ami gyerekkorunkban volt az ijesztő baba fej, az volt ráhúzva ilyen karókra. Figyelj, én azt hittem, hogy összepisilem magam a félelemtől. Azt írja nekünk Rozália a Facebook oldalunkon, sziasztok, az én szomszédaimmal egy baj van, képtelenek normális, vagy még annál is kisebb hangerőn létezni. Csak üvölteni megy, de az reggel 6-tól éjjel 1-ig. Ó, szegényem. Kicsit nehezen tűröm utóirat, úgy 40-50 családról beszélünk, mert 2 átmeneti otthon van pár méterre tőlem. Szegényem.
0: Zsoltiéknál a társasházban az egyik lakó a mai napig a kertben a füvön mossa samponnal a kocsiját, és nem lehet eltántorítani.
1: Jézusom!
0: Azért azok az idők már elmúltak.
1: Hát már nagyon rég.
0: Most így visszagondolok, szinte szégyellem magam, hogy a 80-as években én is a Lajosnak, a nagybátyámnak a Volgáját, azt kint a kertben, kaptam ért 50 forintot.
1: Nem tudhattad.
0: Szépen lemostam, de mondjuk hátul a felhajtón, ami részben betonból volt, és onnan azért elcsurgott a víz. De hát ma már nem mosnék otthon autót samponnal.
1: Melinda azt írja, hogy a hangos zenével, Móni üzenete, sziasztok. Hál' Istennek nincsenek szomszédaim, aztán Kriszti azt írja, sziasztok, semmivel bírom a szomszédaimat, sőt, még a kutyájukat is. Hajni üzenete, azzal, ha este 10 és reggel 6 óra között nem bír csendben maradni, és Krucsó Zoltán is azt írja nekünk, hogy a sok kutyával, tehát ezek az alap problémák úgy tűnik, még mindig léteznek.
0: Ott éjeknál a szomszédban egy kis vendéglő áll, néha vannak szülinapok, ilyesmi, de már messze nem olyan zajosak, mint a Covid előtti esküvőkkel. Ehhez képest egy most beköltöző szomszéd, idézőjelben írja, hogy szomszéd, becsöngetett, hogy ő aláírást gyűjt az étterem bezárásáért. Szeretném megjegyezni, 3 utcával arrébb lakik, de őt zavarja a zaj, mondta. Én megmondtam, nem írom alá. Kérdezte, miért? Válaszoltam, mert mi ebben a társasházban mind jóban vagyunk az étteremmel, és eddig bármit kértünk, például szagelszívó, ilyesmi, azt mind megcsinálták. Nem fogok egy 3 utcával arrébb lakó hülye miatt összebalézni a közvetlen szomszédommal.
1: Teljesen jogos.
0: Hát ez is érthető. Nyugodtan üzenjenek még 0630 30 30 95 8.

0: Mosógépek. Jaj, képzeld el, van új mosógépem. Mert ugye nálunk minden, ma a mosógépről jutott eszembe, minden ilyen fekete a fürdőszobánkban, és lett egy ilyen gyönyörű antracit szürke, mert tiszta feketét nem lehet. Figyelj, olyan hangtalanul mos, hogy megőrülök tőle. Hát imádom.
1: Pedig én imádom. Láttam fekete mosógépet.
0: De nem olyan fekete, képzeld el, hanem ilyen szürkés-feketés, tehát nem teljesen fekete. Hát én teljesen szerelmes vagyok. Nem gondoltam volna, hogy egy háztartási eszközbe ennyire bele tudok szeretni, de bele tudtam. Olyan csöndes, imádom.
1: Ne, azt értem, hogy a tiétek antracit szürke, csak mondom, hogy léteznek fekete mosógépek is.
0: Ja, az méret nagyon volt. Dögös. Nagyon, igen, de nálunk csak felültöltős lehetett, mert kicsi a hely. És abból nincs. Mm-hmm. Igen.
1: Olyan mókás nem, hogy régen a mosógép az fehér volt.
0: Persze.
1: Régen a számítógép az, emlékszem még arra, amikor ilyen vajszínű volt.
0: Persze, ilyen ondormány színe olyan, volt.
1: És pláne, amikor idővel besárgult
0: persze,
1: még jobban.
0: Persze, mindig besárgult,
1: és ez szürk és vajszínű, és amikor, emlékszem, amikor először megjelentek a fekete színű számítógépek, meg monitor, meg klaviatúra, mindenki fekete billentyűzetet akart, ma már nem is létezik másmilyen, szerintem csak ez a fekete. Van még a klasszik szürke?
0: Hát azt szerintem nincs, de színesek vannak, azt tudom, azt már láttam.
1: Mi az, aminek még ilyen tipikus színe van? Nem is tudom most.
0: Most én sem. Hát az a robotgép, amit mindenki kapott, az a narancssárga, tudod?
1: Ja, az esküvőkre. NDK Tool Mix gép a levető.
0: Úristen, az is mennyire rocsmány.
1: De olyan, egyébként ma már tudok kenyérpirítókból, meg nem tudom, olyan szépek vannak, hogy annyiféle színben létezik, hogy
0: Úgyhogy én soha nem gondoltam volna, lehet megöregettem, hogy beleszeretek egy háztartási eszközbe, de ez van, imádom a mosógépemet.
1: Most beszéltük meg reggel, nem szoktál a férjeddel sem nagyon veszekedni, vagy vitázni, ezt képest már a háztartási gépekbe vagy szerelme. Ki a nagyobb szerelem, a kenyérpirító, vagy a mikrohullámú sütő, vagy a turmix gép?
0: Kenyéret nem eszem, úgyhogy az annyira nem érint meg, de mondom, a mosógépem, tehát én ezt most imádom. Uh-huh. Igen. Tegnap mostam, nem akkor, amikor nem lehetett, hanem akkor, amikor lehetett. Én
1: szép mentés.
0: Tiszteletben tartom, amit kér tőlem.
1: Ma már úgy vagyok, hogy ma muszáj hazaérnem 3 óra környékén, mert akkor még 5 előtt ki tudok
0: mosni,
1: utazom el nem sokára.
0: Igen, hát én is ezért.
1: Minden nap esem, hogy egy délután csapkodom a homlok, hogy basszus, megint nem mostam ki, és hogy figyelj, tényleg komolyan veszem, tehát hogy 10-kor meg már nem állok neki nyilván, bár az enyém is csendes, és az alattam lakó szomszéd, a Geri mondta, hogy nyugodtan mosatok, nem hallja, de hogy most 10-kor nem állok neki, mert meg kéne várni, amíg akkor éjfélkor feküdnék le, mire kiteregetnék. De ma posti fogok.
0: No, tovább megyünk így a szerelemből, egy fantasztikus kis játékot hozunk még hozzá, a hablatyaz. Igen.
1: Tovább megyünk a szerelemből. Miért hát, szerelemről volt szó?
0: Hát a szerelemről, igen. Hát arról
1: mi a
0: mosógép? Arról a fétisről, hogy bele tudsz szeretni háztartási eszközökbe. Egyébként erről egyszer beszélgethetnénk. No, szóval, hogy a szerelemről tovább nyorgolva, Rúzsa Magdi koncertjegyek vannak itt a kezemben, Gergó koncertjegyek, úgyhogy ezeket lehet megnyerni, hogyha valaki nagyon ügyes és kitalálja, hogy a mi Csabink mit hablatyol.
1: 0630 30 30 95 8. Ezen a számon lehet jelentkezni a játékba, kérjük, hogy ne hívjanak, hanem SMS-t küldjenek rá benne a játék, vagy a hablajt, vagy a Cila, vagy a Petra, vagy a Zoli szóval, vagy hogy én.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek. BigGeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
2: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
3: Van megoldás!
2: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
3: www.hotelnautis.hu

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.

0: Kezdődik a Pornograszt. Daniel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
4: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: 6 órás megfeszített munkával oltották el a Székesfehérvár határában pusztító tüzet. 11 szállodahajó várakozik a folyó magyarországi szakaszán. A tévében is lesz Szigetfesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Hatórás megfeszített munkával oltották el a Székesfehérvár határában pusztító tüzet. A lángok tegnap délután mintegy 150 hektáron terjedtek, és lakóházakat, zárt kerteket, valamint egy közeli ipari létesítményt is veszélyeztettek. A tűzoltásában több település hivatásos és önkéntes tűzoltói vettek részt. A környékről elővigyázatosságból 61 embert kellett kimenekíteni. Ők az oltás befejezése után visszatérhettek otthonukba. Személyi sérülés nem történt, a tűz okát még vizsgálják. A tűzben 3 zárt kerti ingatlan és egy tanya is megrongálódott. Az önkormányzat segítséget ígért a károsultaknak. A Duna alacsony vízállása miatt 11 szállodahajó várakozik a folyó magyarországi szakaszán. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint a Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A hajózást nem tiltották meg, a járművek haladásáról a kapitányok döntenek. 500 kilós bombát találtak a Kisoroszi sziget csúcson, írták a Kisoroszi önkormányzat honlapján. A szükséges védőtávolság biztosítása érdekében arra kérték az embereket, hogy a sorompont túli területet további értesítésig ne látogassák. A tűzszerészek később a helyszínre érkeztek, és elvégezték a robbanótest semlegesítését. Együttműködési megállapodást kötött a Közmédia és a Sziget Fesztivál. Ennek köszönhetően az M1 csatorna még a nyár folyamán bemutatja a fesztivál magyar előadóinak koncertjeit. Az adások korlátozott ideig a MediaClick oldalán is visszanézhetők lesznek. A szervezők szerint az együttműködés célja, hogy minél többen megismerhessék a hazai könnyűzenei élet sokszínűségét, azok is, akik nem tudnak személyesen részt venni a szigeten. A koncert közvetítések pontos időpontjairól és a fellépőkről a Közmédia később a tájékoztatást. Augusztus 7-e és 9-e között ingyenes koncertekkel és magyar jazz előadókkal várja a közönséget Székesfehérváron az Alba Régia Fest, amelyet idén takarékos energiahasználat mellett, de a szakmai színvonal csorbítása nélkül rendeznek meg. A Bartók Béla téren és a Múzeum kertben a hazai jazz több generációja találkozik, fiatal tehetségektől a legendás mesterekig. A szervezők jelentős energiaoptimalizálással készülnek, a fénytechnikai eszközök számát csökkentették, korszerű LED-világítást és nagy hatásfokú hangtechnikát alkalmaznak, minden koncertnél egyedileg figyelve az energiafelhasználásra. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
6: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma még forróság vár ránk, ma lesz a legmelegebb, bár tegnapra is ezt mondták, de tényleg ma 42 fokot is mérhetünk, viszont a jó hírem az, hogy ma ha ezt átviszeljük, akkor holnaptól már igen kellemes lesz az időjárás, ugyanis visszakúszik, hát 31 fokig. Most azt nem tudom, hogy hideg vagy meleg, szerintem az az ilyen normális, ideális nyári hőmérséklet, úgyhogy holnap már elvileg csapadék is várható emellé.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
7: Az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt az egyenesen haladó belső sávot egy műszaki hibás jármű foglalja el jelenleg. A Margit körúton a Lövőház utcán Ámától mindkét irányban korlátozásra lehet számítani felújítás miatt. A Törökvész úton a második kerületben a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt lesz sávzárás a mai naptól, és hamarosan időszakos zárásra lehet számítani a Honvéd utcában, a Szabadságtér és a Bátori utca között egészen este 9-ig, valamint majd a későbbiekben még a Szabadságtéren is zárás lesz az Aulich utca és a Honvéd utca között filmforgatás miatt. Jancsurák Bence a vonalban, a MÁV Távinform ügyeletese, ott mi újság? Jó reggelt!
8: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat, jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatforgalom. Tart a karbantartás a Budapest-Szeglét-Szolnok-Vas útvonalon. A Monori S50-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya-Kispesti közlekednek, és onnan is indulnak. A Lajos-Mizsei S21-es vonatok helyett Kőbánya-Kispest és Dabas között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Jó utazást kívánok!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! A legnagyobb slágerek változatosan, csak a

0: de haver, figyelj, képzeld el! Nekem teljesen modern betegségem van, tudod? Hát, orvosok nem is veszik észre.
1: Én meg nem árulom el.
0: Nem vagyunk a jó viszonyban, nem. Az orvos sem mondta meg, hogy mit írt föl, én sem mondom meg, hogy mire használ. Teljesen modern betegségem van, tudod? Neked elárulom, de nem ám elpofázni valakinek. Én vagyok a magyar népgazdaság. Azért vagyok felakasztva, mert így legalább úgy látszik, mintha állnék.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Zoltánunk úgy jelentkezett a hablatjátékunkra, hogy nagy rúzsa magdi rajongó, úgyhogy szerintem ő ezekre a belépőkre pályázik. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, így van.
2: Túl ezen, mit jelent az, hogy nagy rajongó vagy? Az összes dalszöveget tudod betéve?
3: Talán nem, de már a Megasztár óta folyamatosan figyelem, többször voltunk koncerteken, úgyhogy nagyon szeretjük, figyeljük minden szempontból.
1: Én ugyanígy érzek.
2: Figyelj, és arról mit gondolsz, hogy a, ugye a mezítlábas lánya, hogy akkoriban emlegettük a Megasztárban, hogy azért mára, és ezt most nem bántó értelemben mondom, de hogy kicsit inkább ilyen divává vált mostanra.
3: Abszolút egyetértek. Itt azért voltunk színházban is többször, ahol olyan előadást adott elő, hogy amikor a francia sanzonokhoz hasonló előadás, az is nagyon tetszett nekünk, és az is szerintem teljesen helyén való.
2: Oké, szóval nem bánod a változást.
3: 18 éves korában máshogy viselkedik egy hölgy is, mint mondjuk 40 év környékén, vagy a fölött.
1: Így van.
2: Jogos, elfogadom.
1: Én is nagyon elfogult vagyok vele, eleve az, amit ő képvisel a gyerekneveléssel kapcsolatban, meg amit ő megoszt a világban magáról, meg amilyen gondolatai vannak. Szóval ugyanígy érzek, Zolikám, úgyhogy szurkolok neked nagyon, de szerintem Zoli is.
2: Na figyelj!

0: Nem Rúzsa Magdi, ennyit leszögezhetünk.
1: Igen, hát állam megvan. Még tart, még...
0: Még tart az időnk, hogy még tart. Megfest. Egyébként még tart.
2: Még él, még.
0: És nem még, így van. Még.
1: A szerelemnek múlnia kell, Zorán.
2: Igen, ez az. Zorán meghozta neked a páros belépőt Rúzsa Magdi augusztus 9-i koncertjére a Budapest Parkba. Úgyhogy ehhez már gratulálunk, de kapsz még két fő részére szóló belépőt augusztus 29-ére Szikora Robert és az Ergo koncertre is a Margit Szigeti Színház jóvoltából, valamint egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval is a tiéd. Gratulálunk!
1: Jó, nagyon köszönjük.
0: Jó szórakozást. Szia.
2: Érezzétek jól magatokat. Szia.
1: Nagyon köszönjük.
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez a... Hey guys, it's Taylor. And that's when I told you it's Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Intespárban.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.

0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
1: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük!
2: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Két premier is lesz a Veszprém Balaton filmpikniken. Kezdődik a Balatonfüredi Borhetek. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el. Energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Részletes tájékoztatást későbbre ígért a kormányfő. Takarékossági intézkedéseket vezettek be a Veszprémi sportuszodában. Az energiahelyzetre tekintettel augusztus 9-éig 17 és 22 óra között a légkezelőrendszereket leállítják, a szellőztetést részben természetes átszellőztetéssel pótolják, a szaunák pedig ebben az időszakban nem üzemelnek, közölte a Nemzeti Sportügynökség ZRT az uszoda Facebook oldalán. Megrázó balesetről tett közzé videót a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. A felvételen az látható, ahogy egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal Balatonalmádiban a kemping bejáratánál egy személyautó oldalának ütközik, majd az úttestre zuhan. A rendőrség szerint a videó célja, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos balesethez vezethet. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel várja a közönséget a Veszprém Balaton filmpiknik augusztus 27-e és 29-e között. A megújult fesztivál programjában mintegy 70 játék és dokumentumfilm, valamint kisfilmek és animációk szerepelnek. Premier előtt láthatja a közönség Dobó Kata és Szilágyi Fanni új vígjátékát, a Még egy kívánság című filmet. Emellett itt debütál az Időre hangolva és a Föld és Vas című alkotás is. A vetítések mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai beszélgetések és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket Veszprémben és Balatonfüreden. A filmekre egységesen 500 forintos jegyáron lehet belépőt váltani. Megnyitja kapuit a Balatonfüredi Borhetek, a Balaton egyik legnépszerűbb gasztronómiai fesztiválja. Augusztus 30-áig 21 borászat várja a látogatókat a Tagore sétányon, ahol csaknem 300 féle bort lehet megkóstolni. A kínálatban elsősorban a Balatonfüred csopaki borvidék híres olasz rizslingjei szerepelnek, de rozék, vörösborok, dűlőszelektált tételek és gyöngyöző borok is kóstolhatók. Az idei évfüredi borásza Koroncai Martin lett, a városborának pedig a Balogh Pince 2025-ös olasz rizsling dűlőborát választották. A borok mellett gasztronómiai kínálat, koncertek és borkóstolók is várják a közönséget. A szervezők kedvező időjárás esetén idén is mintegy 200 000 látogatóra számítanak. Szép eredményekkel zárták a hegyi kerékpáros Európa-bajnokságot a Veszprémi Egyetemi Sportklub versenyzői. A svájci helyszínen megrendezett kontinens viadalon három veszprémi kerékpáros képviselte a magyar színeket. A legjobb eredmény Bruckner Regina érte el, aki az U23-as olimpiai cross versenyben a legjobb 20 között a 20. helyen végzett. Bokros Kincső a juniorok mezőnyében két versenyszámban is a legjobb 30 között zárt. Még Kis Vince balszerencsés versenyeket tudhat maga mögött, egy bukás és műszaki hiba, majd egy defekt és rosszul lét is hátráltatta. A veszprémi sportolókra rövidesen újabb világkupa futamok, augusztus végén pedig a világbajnokság vár.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: A Dózsa György úton a Kassák Lajos utcánál baleset nehezíti a közlekedést, számítsanak sávzárásra. Az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt az egyenesen haladó belső sávot egy műszakhibás jármű foglalja el, és közben erősödik a forgalom a Rákóczi úton befelé, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. A Margit körúton a Lövőház utcánál mától mindkét irányban korlátozás van felújítás miatt, illetve a Törökvész úton a második kerületben a Pentelei Molnár utca és a Vérhal Mészárhalom utca között útépítés miatt kell sávzárást kerülgetni. Most 8 órától az 5. kerületben a Honvéd utcát a Szabadság tér és a Bátori utca között időszakosan lezárják este 9-ig egy filmforgatás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában pedig ma és holnap napközben irányonként csak egy-egy sávon lehet közlekedni elektromos közműépítés miatt. Bármilyen további közlekedés infójuk van, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra, hadd figyelmeztessem a többieket. Köszönöm, és jó utat és balesetmentes közlekedést!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Nem tudom, mivel leesik a fejem egyszerűen. Szerintem az időjárás, nem? Tehát annyira kiszívtam most már az energiánkat. Írják meg nekünk azért, ha még bírják, hogy hány éves az autójuk. Csak egy számot. Jó, SMS-ben vagy Facebookon. Közben pedig, hogy mégiscsak fölpörgessük magunkat. Robbie Williams segítségét kérnénk. Sláger!

0: Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 2 perccel. Jó reggelt kívánunk. Döbbenetes statisztika került elénk, vagy lehet, hogy nem a statisztika döbbenetes, hanem csak mi döbbentünk meg rajta. De az derült ki, hogy a magyar autós flotta 72%-a, tehát csaknem 3/4-e, több mint 10 éves. És csupán 6%-a a Magyarországon futó autóknak, vagy magyar rendszámos autóknak 2 évesnél fiatalabb. Szóval mondhatjuk, hogy talán, hogy előregedett a járműpark. És ehhez még azt is hozzátenném szívem szerint, hogy 15 év leforgása alatt az Eurostat nemrég kiadott statisztikája alapján kimondhatjuk, hogy nagyjából 55%-kal nőtt a Magyarországon tartott autók száma. Tehát miközben egyre több autó lett, egyre öregebbek is lettek, ez meg így pláne furán hangzik. Úgyhogy itt van velünk a vonalban Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Tehát azt ugye látjuk, hogy egyre több az autónk, ez stimmel, meg hogy egyre idősebbek, de szerinted ez mennyire számít furcsának európai viszonylatban?
3: Egyáltalán nem. Mind a két adat egyébként alapvetően valamennyire összhangban van a teljes európai mechanizmussal, ha más országokat nézünk, akkor is. Itt mindig Hollandiát szeretem példaként hozni, hogy ha arról van szó, hogy mennyi autó van, meg milyen korú autók vannak. A Hollandia azért általában az emberek fejében úgy szerepel, mint egy ilyen biciklis ország, ahol az emberek már gyakorlatilag az egyéni mobilitásuk kapcsán elkezdtek lemondani az autótartásról. Hát ez nagyon messze van az igazságtól. A hollandoknál van a legnagyobb autósűrűség, legalábbis amikor utoljára néztem a statisztikát, akkor ez így volt, és ezzel együtt természetesen igaz, hogy a nagyvárosokban a városi közlekedést azt amennyire csak lehet biciklivel próbálják megoldani, de ez nem jelenti azt ezzel párhuzamosan, hogy lemondanának az autóról. Aha. És ezt azért osztam föl példaként, mert nagyon sokat szugerelják ezt a narratívát, hogy az egyéni autózás korszaka az kezd lejárni, meg az emberek már, főleg a fiatalok már kevésbé akarnak jogosítványt, meg nem annyira érdekli az embereket az autó. Ha statisztikai alapon nézzük ezt a kérdést, akkor ez egyszerűen nem igaz. Egyre több autó van, egyre nagyobb az autósűrűség mindenhol. Magyarország ilyen szempontból egyébként egyáltalán nincs az élvonalban, tehát valószínűleg akik Budapest és környékén autóznak, azok úgy érzik, hogy marhasok az autó, de hogyha a dugószinteket nézzük, vagy a perfőre eső autózást, akkor egyébként egyáltalán nem vagyunk az élvonalban. Az öregedő autópark viszont sajnos az egy teljes kontinensünkre kiterjedő probléma kezd lenni, nálunk jelentősen gazdagabb országok esetében is.
2: Ezt nem gondoltam volna.
3: Így van, ez sajnos azért van így, mert iszonyatosan megdrágultak az autók, tehát a Covid óta történt években, főleg az entry levelnek nevezett, tehát belépő modell kategóriának nevezett autók, amelyek különböző Európai Uniós szabályozások miatt lényegesen jobban sújtva vannak ezáltal a tendencia által, tehát sokkal drágábbak lettek a belépő szintű autók is, különböző technológiai követelmények miatt, illetve nagyon sok autógyártó egész egyszerűen elhagyta ezeket a szegmenseket, tehát nem kínálnak már modelleket, mondjuk ebben a Suzuki Swift, vagy Opel Corsa, vagy Fiat Punto kategóriájú szinteken. Azért mondtam sokat, hogy ne kelljen egyet kiemelnünk. És ez összességében abban az irányba vitte el a dolgokat, hogy gyakorlatilag már mindenhol 10 év fölött vagyunk átlag életkorban, helyenként jóval 10 év fölött. Ha megint csak, hogyha nem rosszul emlékszem, akkor Görögország van az abszolút utolsó helyen, ott a 20 évhez közelebbi az átlag életkor, mint a 10 évhez.
1: Te mondtad Hollandiát, mondtad most Görögországot, nekem eszembe jut Németország. Ugye mindig arra hivatkoztunk itt Magyarországon, hogy hát mert a németek 2-3 év után lecserélik az autójukat, ugye akkor azt ide lehetett hozni. És emlékszem, amikor most már jó pár éve történt, de hogy volt egy éppen 10 éves német autóm, amivel volt egy kis műszaki gondom Németországban. És amikor bementem egy szervizbe, akkor összecsapták a kezüket, hogy úristen, ez a régi csotrogánya, mit akarok ebben a szervizben, hogy ehhez már nincs alkatrészük, mondták a 10 éves német autóra. Ez változott náluk is, vagy azért a németek még viszonylag jól tartják magukat?
3: Hát a németek 10 év fölé mentek átlag életkorban, közel vagyunk a meccshez.
1: Aha. Nem akarok kárörvendő lenni, de ez jó hír, hogy már ott is ez van, oké?
3: Hát ugye ez azért szimbolikus jelentőségű, mert hát azért mégiscsak Európa gazdasági motorja, és leginkább Európa fellegvára autózás szempontjából, az mégiscsak Németország. Tehát, hogyha valahol alapvetően fiatalabb autóparkkal kellene, hogy találkozunk, az Németország kellene, hogy legyen, de hát Németország autóipara nem technológiai értelemben, hanem gazdasági értelemben van erősen szorongatva a globális színpadon, leginkább ugye az új jövevények által, illetve azáltal, hogy eszméletlenül drágák ott a termelési költségek, tehát összehasonlíthatatlanul drágábban lehet Németországban autót gyártani,
1: mint mondjuk Kínában.
3: Magyarországon. Hát Kínáról ne is beszéljünk. Hát Kínában az egy autóra jutó energiaköltség, meg bérköltség, az szó szerint kell érteni, hogy a töredéke annak, amit Európában mi a magas életszínvonalunkkal és a drága energiánkkal hát okozunk ennek az iparágnak. Ez ugye nézőpont kérdése. Én azt gondolom, hogy azért azok az előnyök és erények, amiket mondjuk a szakszervezetek által egy ilyen ipari munkahelyen el lehetett érni az elmúlt évtizedekben, azok azért nagyon-nagyon hasznos és jó dolgok, de ez egy másik beszélgetés.
1: Igen, viszont eszméletlen verseny hátrányt okoztak, tehát hogy igen.
3: Egészen addig ez nem volt probléma, ameddig más piacokról lehetett ezeket a versenyhátrányokat kasírozni azzal, hogy marha jól lehetett keresni mondjuk a világ túlfelén Kínában azokkal az autókkal, amelyek gyártására még ott nem voltak felkészülve, mondjuk akár csak 5 évvel ezelőttig nézve a dolgot. Szóval iszonyatosan gyorsan történnek itt a folyamatok a világ autóiparában, és az európai autó átlag életkor meg, hogy az alapkérdésekre visszatérjek, az azért növekszik ennyire drasztikusan, mert egész egyszerűen egy csomó olyan dologgal drágítottuk meg a saját autóinkat, amelyekre egyébként az átlag vásárlók egy jelentős részének nincs is szüksége. És ez egy olyan, hát szerintem tévút, amit korrigálni kellene.
1: Két példát mondj, hogy értsük, hogy miről beszélsz.
3: Jó. Az egyik az minden, ami a szén-dioxid kvótákkal kapcsolatos. Okay. Tehát van egy erős tervgazdaság jellege annak, ahogyan az európai autóipart szabályozza az Európai Unió, ahol ugye egy forszírozott elektromos átállás irányába, tehát nem egy organikusan működő, nem egy kicsit lassabb, de biztosabb alapokon működő átállásra, hanem egy erőnek erejével végigvitt és a piac igényét kevésbé figyelembe vevő átállásra forszírozza az autógyártókat. Ebből fakad szerintem minden jellegű problémánknak legalább a fele, ami arról szól, hogy ugye te, mint autógyártó folyamatosan figyeled azt, hogy miből mennyit adtál el, tehát mennyi elektromost, mennyi plug-in hibridet, mennyi nagy benzinest, mennyi dízelt, és amikor kicsit túlszaladna időarányosan mondjuk az egyébként kereslet szempontjából jól működő benzines vagy dízel verzió, akkor azokat vagy mesterségesen meg kell drágítanod, hogy visszafogd a piacon a szereplésüket, vagy azok után olyan büntetéseket kell fizetned, amelyek körülbelül a profitodnak megfelelőek egy-egy autón.
1: Oké, értjük.
3: Ez beépül az autó árába. A másik meg, hogy az egyszerűbb autók esetében is kötelezővé vált gyakorlatilag minden menetbiztonsági szempontból városokban kevésbé releváns extra is, tehát mondjuk sávtartót vagy távolságtartó tempomatot kvázi alapként kínálni mondjuk egy olyan autóban, amely nem nagyon hagyja el a várost, szerintem felesleges.
1: Jó.
2: Gábor, szerinted milyen állapotban vannak itthon nálunk az autók? Tehát ezek a 10-15 éves autók, mondjuk egy német példához képest. Mert nem annyira szeretik szervizbe vinni az autót, csak akkor, amikor már úgy világít, mint egy karácsonyfa.
3: Ez egyre inkább jellemző a német autókra is sajnos. Tehát, az is látszik, a német autópark átlagos karbantartottsága nyilván fényévekre van a magyar autópark karbantartottságától, tehát ne legyen egy illúzióink, a magyar autók 10 pluszos időszakban azért erősen a buhára irányába kezdenek el menni, vagy hát mindig is ott voltak, és reménykedtünk abban, hogy ebből egy kicsit kinövünk. Bizonyos szempontból látszanak olyan tendenciák, amelyek kedvezőek, de hát azért a műszaki vizsga még mindig egy olyan dolog, ami nem mindenhol egyenlő szigorúsággal van véve. Ebben szerintem egyébként fényévekre tartunk mondjuk egy 20 évvel ezelőtti állapothoz képest, tehát azért ma már egy műszaki vizsga az nem egy olyan dolog, ahol elég belerakni egy bankjegyet az autóforgalmiába, és akkor hirtelen nem látszik a rossz, tehát azért nem itt. Hála Istennek, így van, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, de összességében ugye fontos érteni, hogy a műszaki vizsga és az általános karbantartottság az autónak azért nem feltétlenül jár kéz a kézben, tehát a műszaki vizsgán azért alapvetően azt nézik meg, hogy az autó környezetvédelmi és biztonsági szempontból alkalmas arra, hogy részt vegyen a forgalomban. Ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot.
1: Igen, ettől még lehet tré.
3: Ettől még az autó sok szempontból lehet elhanyagolt, lehet mondjuk később, mit tudom én, elvégezve egy olyan nagy szerviz, amit már nem kellene halogatni, de adott esetben problémát fog okozni később, és így végig lehetne sorolni egy csomó ilyen dolgot. Nagyon-nagyon-nagyon nehézé vált egyébként a 10 évesnél öregebb autóknak a szervizelése, mert egyre kevesebb szerelő vállalja ezeket, mert egyre több vesződés van ezekkel, egyre kiszámíthatatlanabbak ezek a dolgok, és ma már az a helyzet, hogy egy jó autófényező vagy egy jó autószerelő az nem a magyar átlag bérekhez nézi a saját munkáját, hanem ahhoz, amennyit mondjuk egy országgal arra tud keresni, és hát ilyen értelemben ez jelentősen megdrágult, tehát a sufni tuné az kezd visszaszorulni.
1: Oké, most jutottunk el a lényeghez, hogy mi lesz velünk a közeljövőben. Egyébként emlékszem, hogy 2005-ben azt mondta a szerelőm, hogy csak 2000 előtti autót vegyek, mert ami utána van, az már gatya. Aztán 2015-ben azt mondta, hogy csak 2007-2008 előtti kocsit vegyek, mert azok még jók. Most azt mondják, hogy a 2010, nem tudom, az még nagyon jó, és közben azt látom, hogy valójában, hogyha én vigyázok rá, és már pedig mit tudom én, az olajcserét az 15 ezerenként megcsináltatom, meg amikor van valami kontrollámpa, gyorsan nézzük meg, és azonnal rakjuk rendbe, akkor egyébként nem igaz, hogy a mai, szerintem nem igaz az az általános vélekedés, hogy fú, mert a mai autók már sokkal rosszabbak, mint régen a zsiguli, tehát ma is el lehet menni 3-400 ezer kilométert egy jobb autóval. Csak kérdés az, hogyha nincs utánpótlás, mert most már németek se cserélik le a 3-4 éves autót, hanem megtartják 10 évig, akkor mi magyarok, akiknek azért a pénztárcánk az jóval vékonyabb, mondjuk 3-4-5-8 év múlva mit fogunk vásárolni? Mert új autóra nem lesz pénzünk, de ha így megy tovább, akkor használtból meg nem lesz nagyon kínálat.
3: Nagyon jó helyen kapizsgálsz, de azért azt hozzáteszem, hogy a kép megbízhatóság szempontjából rendkívül komplexé vált. Az autóipar nagyon minimális ráhagyásokkal dolgozik, mondjuk egy 20 évvel ezelőtti helyzethez képest, ahol minden túl volt méretezve, egyébként többek között azért is, és most nagyon konyha nyelven fogom ezeket lefordítani, jó. Tehát egy mérnök hallgató ne kérje számon rajtam a pontos megfogalmazást, most nem mérnöki szempontból szeretném ezt kifejteni, hanem ilyen átlag felhasználó szemszögéből nézve. Tehát kicsit úgy lehet ezt a történetet elmesélni, hogy 20-30 évvel ezelőtt, amikor terveztek egy autót, akkor az anyagtudomány, meg sok minden, ami kellett ahhoz, hogy belőjék, hogy miből mit kell és hogyan beletenni egy autóba, az nem volt azon a szinten, hogy megengedhette volna magának egy autógyártó, hogy ne hagyjon masszív ráhagyásokat különböző extremitásokra az autó használatánál. Ma ez már nagyon pontosan belőhető, és az autó sokkal inkább egy hát sajnos egy el,

0: A szerelhetőség és az, hogy mikor éri el egy autó a gazdasági totálkár fogalmát, az egy nagyon komoly probléma, amivel egyre többet kezdenek el foglalkozni, egyre többen veszik észre a nyugati világban, beleérte ide egyébként az Egyesült Államok autópiacát is. Egy rossz tendencia irányába megyünk az autóiparban, ahol túl komplikálódtak az autók, és nagyon nehezen szerelhetővé váltak, és erre csak egy egyszerű példát mondok nektek, egy mai modern fényszóró, az milliós tétel. Amikor van egy 5 milliós autód, mert használtam mondjuk 6-8 évesen ennyire veszed, és akár csak lekoccolod egy picit az autó elejét, akkor nem kell különösebben nagy dolgot csinálni ahhoz, hogy gyakorlatilag gazdasági totálkáros legyen az autó. Nyilván ez egy törésből fakadó ügy, nem egy javításból fakadó ügy, de mondok javítási kérdést is. Egy mai modern motor, különösen az elhíresült és hírhetté vált olajban futó vezérléses motorok nagyon könnyen produkálhatnak olyan problémákat, hogy az autó ér mondjuk 5 évesen 5 millió forintot, és a motor cseréd, ami sajnos elkövetkezik a hibás konstrukcióból fakadóan, független attól, hogy mennyi olajat cserélsz és mennyire vigyázol rá, mondjuk 100 000 km környékén és mondjuk 5-6 évesen, az pedig meghaladja az autó akkor értékének a felét. Magyarul gazdasági totálkár az autód egy nagyon fiatal autó esetében. És sok-sok ilyen extrém példát tudok mondani a mai autóipar felhozatalából. Ennek az ellenkezőjét is el tudom mondani, tehát vannak nagyon megbízhatóak is, de tendenciózusan az a helyzet, hogy minden jelentősen drágult, ami javítani való, és ezt konkrét statisztikákkal lehet alátámasztani.
1: Akkor egyszer majd gyere be és beszéljünk még erről. Mára meg köszönjük szépen, Várkonyi Gábor autópiaci szakértő segítségét.
0: Szép napot,
2: szép napot, szia!
1: Neked is további jó munkát, szevasz! Hát nem dobott fel. Fogalmazunk.
2: Hát igen, kicsit lelombozott minket, úgyhogy mindenki tartsa karban az autóját, amennyire tudja és szeresse. Nagyon is írja meg nekünk SMS-ben, hogy hány éves a kocsi.
1: Ez a Sláger reggel, most Andrea Bocelli és David Guetta újdonságával.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
4: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget nulla napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
5: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
6: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
7: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
8: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek. BigGeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
11: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncert csúszínpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Továbbra is stabil a helyzet Pakson. Civilek festenek fel pop-up kerékpárutat a Gellért rakparton. Vitézi Dávid azonnal intézkedett a MÁV durva fakivágásai ügyében. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter óvatosan optimista Paks kapcsán. A kormányfő arról számolt be a védelmi munkacsoport ülése után, hogy a Duna vízszintje lassan emelkedik Paksnál, már 7 centivel a minimum vízállás felett van. Az atomerőmű helyzete egyelőre megnyugtató és stabil, jelentette ki. Emellett Szlovákia nyilvánosan megerősítette, hogy a nemzetközi kötelezettségeinek eleget tesznek, a Magyarországnak járó vízmennyiséget akadálytalanul tovább engedik. Jelezte, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja nemrég átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de rövidesen újraindul a termelés. Kiemelte, hogy a következő órák és napok még kritikusak lesznek, így továbbra is mindenkitől takarékosságot kért, mind az áram, mind a víz tekintetében. Saját kezükbe veszik a civilek a Gellért rakparti kerékpárút megépítését. A Magyar Kerékpáros Klub és több civil szervezet augusztus 11-én demonstrációt tart a Rudasfürdő előtti szakaszon, ahol lemosható festékkel jelölik ki a tervezett kerékpárút nyomvonalát. A szervezők szerint a budapestiek már korábban megszavazták a beruházást a közösségi költségvetésben, a megvalósítás azonban még nem kezdődött el. Úgy vélik, a parkolósáv helyén kialakítandó kétirányú kerékpárút biztonságosabbá tenné a közlekedést és tehermentesíteni a gyalogosok által használt járdát. A civilek azt szeretnék, hogy a beruházás még idén megvalósuljon, ezért online petíciót is indítottak a projekt támogatására. Leállította a zuglói vasúti töltésen végzett fakivágásokat Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A tárcavezető azt követően intézkedett, hogy számos bejelentést és fényképet kapott a MÁV növénykezelési munkáiról. Elrendelte a beavatkozás felülvizsgálatát és felszólította a vasúttársaságot teljes zöldfelületkezelési gyakorlatának átalakítására. A klímaválság és a fák ökológiai értéke miatt a jövőben fenntarthatóbb eljárásokat vezetnének be. A MÁV történetében először főtájépítést is kineveznek a vasútmenti zöld területek szakszerű gondozására. A magyar málna gyakorlatilag eltűnt a nagyobb üzemi gyümölcs ültetvények közül, így a hazai piacot a nemzetközi folyamatok alakítják, írja az Agroinform. A budapesti nagybani piacon a szezon csúcsán 9200 forintot is elkértek 1 kg magyar málnáért, az átlagár pedig továbbra is 5000 forint körül alakul. A drágulást a hazai termelés zsugorodása okozza. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly mindössze 296 tonna málna termett Magyarországon, 26%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.
14: Azt is elzárták az osztrákok, nem?
15: Igen. Bori, nagyon szépen köszönjük. Ami az időjárást illeti, beszéljünk inkább arról, mit szólsz hozzá. 28 fokot mérünk most délutára, ma 42 fokot is ígérhetek, de lehet, hogy csak 39 lesz. A lényeg, hogyha a mai estét átvészeljük, akkor holnaptól már igen kellemes 31 fokra vár ránk, sőt, ma este még egy frissítő zápor is érkezhet.
16: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
14: Az M5-ös autópályán Röszke irányában egy személyautó a belső szalagkorlátnak ütközött. A 114-es kilométernél Kiskunfélegyháza térségében zárva a belső sáv és nagyjából 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Szóval, ha valaki arrafelé indult, arrafelé tart, arrafelé van dolga, induljon el időben. Egyébként élénkül az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain a forgalom most már, így az M3-ason Budapest felé, főképp az M0-ás csomópontjától befelé, valamint az M1-esen Tatabánya és a főváros között, de a 10-es, 11-es, 31-es és 51-es főúton is kicsit erősebb már a forgalom. Itt Budapesten a Megyeri úton a Homoktövis utcánál a körforgalomnál baleset nehezíti a közlekedést. Az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt az egyenesen haladó belsősávban műszaki mentés zajlik éppen, és erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, valamint a Pesti a alsó rakparton, a Szent István parktól a Lánchídig. A Margit körúton mától a Lövőház utcánál mindkét irányban korlátozás van felújítás miatt, a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között szintén útépítés miatt, és az Erzsébet hídon kell majd a Pesti hídfőnél sávzárásra számítani a délelőtti órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel.
17: My name is Benson Boone.

0: Sláger reggel.
1: 3:49 előtt 2 perccel. Marci azt írja neki, 3 éves a Swiftje, és ugye ez már japán Swift, mert hogy állítólag itthon, ezt nem tudom, hogy itthon már nem készül.
2: Én sem tudom, mert Esztergomban mi történt?
1: Hát a Vitalát azt tudom, hogy gyártanak azt a nagyot.
2: Igen, de Swift ez már nem.
1: Hát azt írta. Okay. Aztán Zolcsi üzenete, az ő autójuk Cimbi, idén 12 éves, Cimbi. És imádják, mert hogy személyautó, csuklós busz és pótkocsis ifa egyben, rengeteg labubú, plüss tűzoltóautó és párna fér bele a 3 gyerek mellett. Azt mondta meg, hogy milyen típus. De például van, aki azt írja név nélkül, hogy neki egy 530-as XD BMW-je van, amiben 540 000 kilométer van már, 18 éves, és hogy nem cserélni újabb darabra, nem kellnek az újabbak.
2: Itt van velünk Gyuri, jó reggelt!
3: Csodálatosan szép reggelt kívánok a legszebb hercegnőnek, és annak a szerencsésnek, aki minden nap vele lehet.
2: Jó,
1: nekem ennyi jutott. Róla csupa szép, és jó, én megörüljek, hogy veled lehetek, értem. Okay,
2: de parancsolj. Cuki, mert nagyon közi. Beszéljünk inkább az autókról, mert elpirulok, az a baj. Szóval, hány éves az autód, és milyen típusú?
3: Remélem, hogy 16 éves felmúlt Honda Accord, ez a 8. generáció.
2: Azok jó kocsik, igen.
3: Uh-huh. Ugye ez volt az utolsó, amit az EU-ban forgalmaztak, mert a Hondának már nem volt kedve onnantól kezdve vacakolni ezzel az emissziós
1: előírásokkal.
3: Emissziós izéméregetéstel, most nyilván nem fogom kimondani, hogy milyen méregetés. És hát az autó ez jelenleg 298 000 km fölötti kutatás teljesítménnyel van, és képzeljétek el, egyet nagyon tud. Eljutatni engem mindig A pontból B pontba.
2: De szervizeled rendesen, vagy szervizelteted, azért működik ilyen jól.
3: Így van. Tehát azért ez, tehát minden autónak a kulcsa, illetve úgy mondom, hogy az autók többségének a kulcsa, az a rendszeres, minőségi, uh-huh. tehát nem a fog meg a csöröm, hanem minőségi szervizelés. Lehetőség szerint mindig minőségi anyagokkal, ami elő van írva gyárilag. Uh-huh. És akkor az autó az úgynevezett menni fog.
2: Igen,
1: az igen. Csodát lehet tenni, hogy hova figyelsz.
3: Kér még egy beindulás előtt, kér még egy kávét Rákóczi túrossal, egy coachingon legyet, hanem tényleg elindul és megy.
1: Én erről leszek majd egyébként tényleg kíváncsi, és most még nem leszólni akarom, mert vannak kedvező tapasztalataim, de hogy amitől most így el vagyunk állulva, ugye ezek a kínai autócsodák, amikre viszont ott ugye eleve nem így tekintenek gyártás közben sem, hogy ez a fontos, hogy A-ból B-be vigyen, hanem hogy az egy szórakoztató elektronikai berendezés, aminek egyébként van kereke. Igen. Tehát fütyül, sípol, zenét játszik, mindent csinál, és mellesleg elvisz A-ból B-be, szóval, hogy majd amikor már ezekből az modellekből is lesznek 4-5-6 éves autók itt a hazai utakon, majd akkor nézzük meg azt, és akkor jelentsük ki ezt egyértelműen, hogy oké, megbízható alternatívát jelentenek. A méreg drága, ám de már sokat bizonyított mondjuk európai modellekkel szemben. Én erre őszintén kíváncsi leszek. Nem tudom, hogy lesz, meg ugye itt majd, amikor az akupakokat kell benne cserélni egy újabb autó áráért, szóval, já, jó, oké.
2: Köszi, nagyon köszi, Gyuri, szia.
3: Én annyit elmondanék, hogy ezekkel az autókkal nem biztos, hogy megérjük azt, hogy betöltik a 7-8 éves
2: mondjuk korokat. Igen, szerintem Zoli sem.
3: Erre készültek, és ami a legnagyobb probléma, és az expert úr nem mondott, hogy a mai autók egy kaptafára készült, egy vonal, hát valahol csináltak egy ilyen master plan, és mindegyik autó
1: egyéniség
3: a mai autóknak, és az nem csak a japán autókra vonatkozik egy Audira, egy Mercedesre, bármilyen európai autóra, megnézitek, régen kimentél az utcára 1988-ba, és tudtad, hogy ez egy 124-es Merci, tudtad, hogy ez egy E34-es BMW.
2: Igen,
3: tudtad,
2: ebben tökéletes.
1: Gyuri, ne húzd föl magad.
3: Nem, de tökéletes.
1: Hát figyelj, ugyanez van a mobiltelefonokkal.
2: Hát meg az öltözködéssel, hát erről is beszéltünk
1: majd
2: már.
1: Majd a mobiltelefon, az összes telefon egy fekete téglalap.
3: Másik autó és másik öltözködés.
2: Igen, ebben tök igazad van.
1: Köszi, Gyuri, szia!
2: Szia, szép napot!
3: Szép napot!
2: Hello!
1: Szerintem a mi rekorderünk most így hirtelenjében a hozzászólások alapján Locsi kocsi a 20 éves. Szia!
2: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Sziasztok. Hány kilométer van benne?
4: 210 000.
1: Hát az nem sok ahhoz képest. Tényleg annyi van benne?
2: Kíméled? Vigyázol rá nagyon?
4: Családom van, használtam, vettük Németországból, aha, hozták be.
1: Ja, már ott visszatekerték, jó.
4: És... ott volt benne egy szervízkönyv, ami valósnak tűnik nekem, aha, de értelemszerűen elég biztonsággal nem tudom kijelenteni, aha, de mi nagyon elégedettek vagyunk vele. Aha. Ez még egy vezérlő láncos kétliteres benzines autó. Aha. Hát 10 000 kilométerenként igen, lecserélem az olajat. Én nem szeretem ezt a 15-20-at sem megvárni. Aha. És ha foglalkozom vele, szerintem ez valahol meghálálja, mert eddig elvitt bárhova.
2: Na, ez lenne jó, hogyha mindenki betartana, hogy vigye el folyamatosan szervizbe, és akkor nem kéne óriás nagy összegeket rákölteni. Hát, mi így csináljuk az autóinkat.
1: Én már taxistól is tudom, ültem benne, és tényleg, ahogy mondta Petra, hogy olyan volt, mint a karácsonyfa, hogy mondom, ott világít, jaj, ez csak a lambda szonda, jaj, ez csak, de hát mondom, nem kéne megnézni, mert hosszabb távon azért nyilván. És akkor, na hát azok az autók, amiket nem szabad megvenni, 2 évesen se, nem hogy 10 évesen. Vigyázz rá nagyon! Szervizkönyv egyébként egyszer, én egyszer vettem, az is német szervizkönyves, pecsételt volt, mindegyik pecsétnek más színe volt egy picit, tehát látszik, hogy nem egyszerre pecsételték végig, mit tudom én, 4 vagy 5 éves volt, és akkor benne volt, hogy 96 000 kilométer. Akkor lepődtem meg, amikor a szerelőmmel találtunk a motortérben egy ilyen kis ráakasztott címkét, hogy olajcsere volt benne 165 000 kilométer. Na, hát ennyit a pecsételt német szervizkönyvből.
2: Ha pedig a Facebook üzeneteket nézzük, akkor ott megállapíthatjuk, hogy egyébként a hallgatóink többségének, hogyha átlagot vonunk, a 20 és 25 év között vannak az autóik. De mindenki karban tartja őket, úgyhogy meg kell, hogy dicsérjük őket.
1: Figyelj, akkor igazából nagy meglepetés nincs, ugye?
2: Nincs.
1: Tehát ha vigyázol rá és karban tartod, sokáig bír. És
2: van.
1: Egyébként ez befektetés a saját jövőbe.
2: Ez a házasságoknál is így van. Ha vigyázol rá és karban tartod, akkor sokáig fog működni.
1: Hát innen szép felállni jut eszembe, és akkor Zola azonos című dalával folytatjuk Máris és Lágereggelt. 8:49 perckor. Van

0: És csak a rendkedvéért, Zola újdonság is megtalálható a zenei kvízünkben. Ugye online, hogyha ránéznek a Sláger FM különféle felületeire, akkor megtalálják a zenei kvízünket, ami azt jelenti, hogy ott belehallgathatnak dal részletekbe, szépen egymás után dobálja őket fel a gép, és csak nyomkodni kell rá, hogy ezt még többet szeretném hallani, ezt meg még annál is többet, mert nagyon-nagyon-nagyon tetszik.
1: Mi pedig szeretnénk honorálni azt, hogyha kitöltik a zenei kvízünket, elsősorban azzal, hogy hallhatják azokat a slágereket, amiknek mondjuk bizalmat szavaznak, másodszorban pedig ugye három wellness hétvégénk is gazdára talál.
0: Így, ez egy plusz extra jutalom. És hát közben egyébként meg még ugye zajlik a koncertélmények nyara is itt a Sláger FM-en, ha már itt a legjobb zenékről és előadókról beszélünk, ugye Luis Capaldi, Somber, a Florence and the Machine, vagy éppen Natasha Bedingfield meg a Morcsiba is jön, köztük, vagy közülük ugye nagyon sokan ugye Sziget fellépők lesznek, és ráadásul, hogyha nyernek az ő koncertjükre belépőt, mert figyelnek, és amikor felhívjuk a figyelmet arra, hogy éppen az egyikük énekel, zenél itt nálunk, és most kell jelentkezni, akkor azzal a napi belépővel értelemszerűen a Sziget egyéb más eseményeit is végig látogathatják. Szóval érdemes résellen is figyelni, mert most ma még eddig nem játszottunk, tehát lehet, hogy pont a következő órában fogunk, meglátjuk. Most viszont úgy szintén egy zenei kvízes újdonság. A Maroon 5-tól a Heroin következik. 9 előtt 7 perccel itt a Sláger reggelben.

0: változásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első azért.

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növényi gyógyszer. A javalatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
1: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Sláger FM! Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
9: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
1: Cilla Tours. Kicsit másképp.
9: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
1: Na jó, nagyon másképp.
9: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
1: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Rengeteg helyen osztanak vizet az országban. Egymást érik a szabadtéri tüzek Veszprém vármegyében. Új műholdirányító állomás épülhet Talján, Dörögd és Öcs között. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Országszerte 2500 önkéntes kapcsolódott be a Tisza párt hőség idején szervezett vízosztási akciójába. A párt közlése szerint mintegy 100 000 liter ivóvizet juttattak el 350 településre. Az önkéntesek a helyi közösségek mellett mentőknek és tűzoltóknak is vizet osztottak, 50 Tisza szigettel együttműködve. A kezdeményezésben a párt országgyűlési képviselői is részt vettek. Az akció célja a rendkívüli hőség miatt leginkább veszélyeztetett emberek és a védekezésben dolgozó szakemberek támogatása. Egymást érik a szabadtéri tüzek Veszprém vármegyében. A hőség és a szárazság miatt különösen nagy a veszély, írja a Vehír. A napokban egy tehervonat meghibásodott fékszerkezete miatt Nádasladány és Pétfürdő között a vasútvonal mentén mintegy 20 km hosszan gyulladt ki a növényzet. Külsővatnál 20 hektáron égett a száraz fű, tarló, erdei ajnövényzet, valamint több szalmabála és egy használaton kívüli tanya épület teteje. A vármegye más részein és több kisebb avar és mezőgazdasági tűzhöz riasztották a tűzoltókat. A kiszáradt növényzetben már egyetlen eldobott cigarettacsik, egy forró kipufogó vagy egyetlen szikra is tüzet okozhat. A hatóságok ezért arra kérnek mindenkit, hogy a következő napokban is fokozott óvatossággal járjon el a természetben és a mezőgazdasági területeken. Elkészült a műszaki szakértői vélemény a Veszprém mellett halálra gázolt rendőr ügyében. A dokumentum szerint a parkoló rendőrautó a működő fényhíd miatt egyértelműen észlelhető volt, a sofőr azonban több mint 4 másodperc késéssel reagált. Az áldozat családjának ügyvédje szerint ez önmagában is megalapozhatja a járművezető bűnösségét. Az ütközés ugyanis időben megkezdett fékezéssel vagy kormányzással elkerülhető lett volna. A szakvélemény szerint a sofőr nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezetett. Figyelmetlenségének oka azonban továbbra sem ismert. A család a dokumentum kiegészítését kérte, mert nem tisztázott, hogy történt-e sebesség túllépés. A 22 éves Zalavári Bálintot márciusban a 8-as főúton gázolták el, miközben társával egy szarvastetemet próbált eltávolítani az úttestről. Új műholdirányító állomás épülhet Talján, Dörögd és Öcs között, a régi űrtávközlési létesítmény közelében. A csaknem 6 hektáros területen 4, egyenként 9-11 méter átmérőjű parabola antennát és egy kiszolgáló épületet alakítanának ki. A Hungaro Digital beruházása Magyarország önálló műholdirányítási képességét szolgálná. Az állami feladatokat is ellátó létesítményt vasbetontámfallal, kamerákkal, biztonsági kerítéssel és fegyveres őrséggel védenék. A nagyrészt automatizált állomás energiaellátását akkumulátoros és dízelüzemű tartalékrendszer is biztosítaná. A beruházáshoz módosítani kell a helyi építési szabályzatot és a terület tájvédelmi besorolását, jelentős helyi munkahelyteremtéssel azonban nem számolnak. Gyertyafényre vált át a csopakiresti az energiatakarékosság jegyében. A rendkívüli hőség miatt bevezetett takarékossági intézkedéshez csatlakozva a vendéglátóhely közösségi oldalán jelentette be, hogy a következő napokban tudatosan csökkenti energia és vízfogyasztását. Ennek egyik leglátványosabb elemeként a megszokott világítás helyett gyertyafénnyel várja vendégeit. Céljuk a lehető legkevesebb víz felhasználása és az árammal való takarékoskodás. Arra kérik a vendégeket, hogy ne lepődjenek meg, ha az esti órákban nem a megszokott fények fogadják őket. Ezen a héten egyébként napközben zárva tartanak, este azonban 18 órától kinyitnak, a konyha pedig 23 óráig üzemel. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották. Séklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Aki az M5-ös autópályán hátra hagyja a főváros környékét, számítson rá, hogy Lajos Pizsák közelében portáltáblákat helyeznek ki az új csomópont közelében. A 72-es kilométernél ezért lezárták a belső sávot, nagyjából 2 kilométeres a torlódás, Újhartyán előtt pedig a Budapest felé vezető oldalon dolgoznak. A 44-es kilométertől a 20-asig mozgó terelés mellett burkolati jeleket festenek, a külső és a leálló sávot tartják zárva, ott nagyjából 1 kilométer hosszan csak araszolni lehet. Budapesten a Rákóczi úton befelé, valamint a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig továbbra is igen erős a forgalom. A Margit körúton a Lövőház utcánál mától mindkét irányban útszükület nehezít, illetve lassítja a haladást. A második kerületi Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt kell sávzárást kerülgetni a mai naptól. Az ötödik kerületben pedig a Honvéd utcát a Szabadság tér és a Bátori utca között este 9-ig filmforgatás miatt időszakosan lezárják.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Volt olyan mese gyerekkorukban, hogy mindig újra és újra hallani akartak, vagy a gyermeküknek van ilyen? Ha igen, írják meg, melyik az?
4: 0630 30 30 95 8.
2: Itt Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
2: Na meg a DNC, a Cake by the Ocean-nál 9 óra 6 perckor. Jó reggelt!

0: a Sláger reggel.
1: 9:10 lesz már, 2 percen belül. Petának csillog a szeme, azt mondja, mesés reggelünk lesz.
2: Ez pontosan így van, nekem nagyon kedves barátaimnak vannak kicsi gyerekeik, és amikor elmesélik azt, hogy egy mesét 42-szerre megnéznek, és olyankor már hullik ki a hajuk, akkor ez egy kicsit oda vannak. És képzeld, hogy találkoztam most egy cikkel, ami tök érdekes, mert elvileg, hogyha a gyerek ugyanazt a mesét szereti megnézni, akár századszorra is, az tulajdonképpen jó és megnyugtató is lehet számára. És így felcsillant a szemem, át is küldtem a barátaimnak, mondom, nézzétek, a gyerek nem véletlenül csinálja ezt titeket, ez ne idegesítsen. Mondjuk ez lehet, hogy nekik nem megnyugtató, amikor a Bogyó és Babócának a 42. részét 60-szor látják.
1: Neked volt ilyen mese?
2: Volt ilyen becsípődésem, igen, a kishableányt. Tehát szerintem anyukám a kishableányt, azt nem tudom hányszor látta, nagyon sokszor, de akkor még nem volt az, mint most a YouTube-on, hogy bekapcsolhatja a szülő újra és újra a gyereknek, tudod, hanem akkor ki kellett várni, hogy mikor lesz legközelebb. Igen, hát igen.
1: Vajon mi állhat mindennek a hátterében? Ezt szeretnénk most megtudni. Így itt van velünk a vonalban Szakács Adrián, gyermekpszichológus. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Te mit gondolsz arról, hogyha valaki, egy kisgyerek újra és újra ugyanazt a mesét szeretné meghallgatni?
3: Hát ez azért van, mert ugye nyilván azok a helyzetek, amik már ismerősek a számunkra, azok biztonságot adnak, mert kiszámíthatóak, és ezért nyugtatja meg a gyerekeket az, hogyha ugyanazt a mesét újra és újra hallják. Egyébként mindig újabb és újabb részletet, vagy apróságot figyelnek meg benne, hiszen ugye először csak így felületesen értelmezik, és aztán egyre mélyebbre és mélyebbre mennek. De hogyha visszadobom a kérdést, hogy van-e olyan film, amit ti már nagyon sokszor láttatok, akkor biztos, hogy azt fogjátok válaszolni, hogy igen.
2: Igen.
3: És nyilván ti is mindig találtok benne valami újat, amit addig még nem is vettetek észre.
2: Ez pontosan így van.
1: Hát a filmekkel én csinyán bánok. Popslágerek inkább vannak, amiket újra és újra szeretek hallgatni. A filmeknél szerintem nincs olyan film, amit mondjuk életemben háromszor többé láttam
2: volna. Komolyan, én nekem a Több mint testőr, azt legalább 10-szer láttam.
1: De mese volt mondjuk, tehát hogy egyébként kiskoromban igen, volt ilyen mese. A répa volt az.
2: Igen.
1: Emlékszem, amikor apuka répát ültetett.
2: Az nagyon jó volt.
1: És amikor apukám esténként mesélt, akkor valamiért a széttáncolt cipellők, de hogy amikor a kis királylányok vagy herceg kisasszony, nem tudom, valahova ellógtak, de nem a cipő, meg nem a tánc, hanem hogy valami rejtett ajtón keresztül mentek, és ez nekem annyira tetszett,
2: Narnia.
1: Mindent szerettem, ahol igen, tehát ahol ilyen rejtett világba mentek át a szereplőkhez.
2: Adrián, egyébként tök érdekes, mert ebben a cikkben az is benne volt, hogy a gyerekeket annyi zaj, meg annyi impulzus, meg inger éri a nap folyamán, hogy megnyugvást jelent számukra, amikor egy olyan mesét néznek, ahol már kiszámítható, és tudják, hogy mi fog történni.
3: Hát igen, pontosan ezért, mert ugye biztonságot ad a számukra, meg ugye így le tudja nyugtatni az idegrendszer. Aha. Például este nem is illdomos új mesét olvasni a gyerekeknek, ami számukra ismeretlen, mert ugye azzal nem azt érjük el, hogy így lecsendesednek, meg tudnak nyugodni és utána elaludni, hanem ugye beindítja az idegrendszert meg az agyukat, mert elkezdenek rajta gondolkodni. Ugye ezért érdemes azt csinálni, hogy mondjuk napközben is olvasunk mesét, és akkor már elolvasunk egyszer ezt a mesét, és utána akár egy héten keresztül is érdemes minden este ugyanazt a mesét olvasni a gyereknek. Egyébként ez nem csak azért jó, mert lenyugtatja az idegrendszerét, és segít mondjuk elaludni, hanem azért is, mert ugye azáltal, hogy egyre jobban ismeri már a mesét, vagy egyre többször hallotta, egyre jobban oda tud figyelni az apró részletekre, és ez például a gondolkodást, a probléma megoldás kialakulását, azt nagyban elősegíti, tehát ilyen hatása is van igazából ennek, mert ugye egyre mélyebbre és mélyebbre megy, egyre mélyebben próbálja értelmezni, így alakul ki például a szimbolikus kép, ami azt jelenti, hogy amikor történik valami, azt megpróbálom elképzelni. Tehát a gyerek szeme előtt valójában egy film pereg, a saját filmje, és ugye így dolgozza fel ezeket a jeleneteket.
2: Még egy kérdés, Adrián, nálatok mi volt az a mese, amit te nagyon sokszor néztél meg a gyermeket kedvéért?
3: Hát nálunk nagyon sok ilyen mese van, nekem két kislányom van.
2: Aha.
3: Az egyiküknek a kedvence az szintén a Hableány.
2: Hableány, igen.
3: A másiknak pedig a Szépség és a Szörnyeteg, meg a Tiána.
2: Oké.
1: Okay. Milyen fura, hogy nem a Jégvarázs. Azt mondom, hogy legalább az egyik az lesz.
2: Szerintem fogunk olyan SMS-t kapni, mert most ezt a kérdést tovább dobjuk a hallgatóinknak is.
1: Köszönjük szépen, Szakács Adrián gyermekpszichológusnak.
3: Szép napot, sziasztok!
1: És akkor hát a kérdés valóban így szól, melyik az a mese, amit a legtöbbször olvastak föl, vagy mutattak
2: hát,
1: meg a gyerekeknek?
2: Hát, vagy néztek meg a gyerek kedvéért, mondjuk, és amikor már kicsit tikkelt a szemük, azért az jó volna, mert ugye ilyen a Baby Shark dalban, tudod?
1: Ja.
2: Amit a szülők ilyen agyvérzés közeli állapotban tudnak már hallgatni.

0: a számodra.
1: Mutatjuk.
2: Sajnál,
3: kérlek.
4: Piros, barna, zöld
3: és kék, a hasznos
1: mozdul
3: legyen. De
1: mi a baj?
2: Évi, mit érzel? Nem véletlenül írtam nektek, hogy elmúlik.
0: Elmúlik?
2: Most 23 éves a fiam, és pont tőle kérdeztem meg egyébként, hogy mi volt az a mozdonyos, amit állandóan néztél, szomaszagűz mozdony.
0: Aha, mert hogy kérdeztük, hogy kinél voltak ilyen visszatérő mesék, hogy valakinek a gyermeke most ugyanazt és ugyanazt akarta újra és újra. Szóval nagy
2: mi
0: Tomasz...
2: minden áldottnak meg kellett hallgatni, és volt egy ilyen zenéje, igen, tehát hogy így borzasztó voltál minden áldott hajnalban, meg reggel, meg délelőtt, meg délután, meg este, meg minden, mind állandóan mindig az ment.
1: De kinőtte, de úgy tűnik akkor 23 éves korára azért csak elmúlt.
2: Elmúlt, sőt, mondom, hogy nekem is elmúlt, tehát hogy még nem is tudok eszembe a neve, úgyhogy szóltam neki, hogy figyelj már, segíts már.
1: Na ez
2: mi
1: a
2: volt az a vonatos szar? Amit állandóan mindig néztél, és akkor...
0: Látod, mondta, nem, hogy meséltél volna neki. Nem, hogy meséltél volna neki.
1: De biztos mesélt is. Nem? Évi, tuti meséltél is mesekönyvből.
2: Persze, vagy ne, rengeteget.
1: A Tomasznak volt mesekönyv változat. Én abból olvastam. Biztos. Az unokaöcsémnek, náluk is egyébként.
0: És milyen hangon előadnád, Petra? Mert ugye a tévében a Csankó Zoltán volt a mesélő.
1: Hát sajnos nem tudom.
0: Bordán Petra hangján, hogy hallott?
1: Én mindig játszottam a hangommal.
0: Mondd, hogy jött a kövér ellenőr.
1: Jött a kövér ellenőr.
2: Kövér ellenőr, tényleg, úristen. Köszi, Évi. Mennyire jönnek vissza az élet, tehát, hogy így nagyon...
0: Bocs, még egy kérdés, neked gyerekkorodban nem volt olyan, amit nagyon szerettél volna, amit mindig újra és újra akartál hallani?
2: Nekem nem, én nem emlékszem rá.
0: Aha, hát jó, oké.
1: Okay. Szia!
0: Szia!
2: Nekem annyira nem volt, köszönöm szépen, puszillak, sziasztok!
1: Puszi, szia.
0: Gabriella írt, hogy hol le anyó? Jaj, tudod, abban volt a csecsebecse kezecske, meg a vacsa-vacsa lábacska, vagy fordítva.
1: Te erre már emlékszem. Ez már nekem nincs meg.
0: Na, ha volt olyan mese, amit mindig újra és újra hallani akartak, vagy a gyermeküknek ilyen kedvenc, írják már meg, hogy mi volt, azt köszönjük.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Ma tetőzik a hőség, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, de csapadék egyelőre még úgy látom, hogy nem várható ma estére, de holnap talán már azért végre megérkezik. Egyébként délutára 39 és 42 fok közötti értékeket ígérhetek.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizse közelében portáltáblákat helyeznek ki az új csomópont közelében. A 72-es kilométernél lezárták a belső sávot, nagyjából 2 kilométeres a torlódás. Újhartyán előtt Budapest felé dolgoznak, a 44-es kilométertől a 20-as kilométerig mozgó terelés mellett festik a burkolati jeleket, a külső és a leálló sáv van zárva, itt nagyjából 1 kilométeres a torlódás. Budapesten még mindig erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, a Blahalujza tér előtt, de egyébként nagyjából ennyi. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban korlátozás van a mai naptól, aztán a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt kell sávzárásra számítani. Időszakosan lezárják a Honvéd utcát az 5. kerületben a Szabadság tér és a Bátori utca között este 9-ig, valamint egy filmforgatás miatt, valamint a 18. kerületben a Haladás utcában ma és holnap nehéz haladni, mert hogy irányonként csak egy sáv használható elektromos közműépítés miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:15. Szia, Csiszi! Nálatok melyik mese volt az, ami állandóan visszatért?
2: Jó reggel.
3: Nálunk az Oroszlán király, de úgy, hogy amikor legelőször kijött az eredeti mesekazetta, tehát nem ilyen felvett valami, azt a gyerekek megkapták karácsonyra, és onnantól kezdve Oroszlán király éjjel-nappal, reggel-délbe este. Aha. Hát a fiúk most már 34-36 évesek, a pici unokám 3,5 éves, de a mai napig szóról-szóra, tehát betesztük, megnézzük, nyilván már nem, vagy mi az Isten kazettán, és gyakorlatilag az egészet, mintha megtanultuk volna.
1: Tudod fejből?
2: Tudja.
1: Na már ezt teszteljük már.
2: Hakuna Matata.
1: Mondd vele.
2: Milyen gyönyörű szó.
3: Hakuna Matata.
4: Hakuna Matata.
1: És?
4: Nem látsz, mégis jó.
1: Na, Csiszi, lemaradsz.

0: Én élek le helyetted is.
1: Petra, bármikor. Petra, megnyomunk egy gombot, és már dolgok fakad.
0: Koroszlán király jöhet.
1: Szívem, te miért nem lettél énekesnő? Mindig. Ezt feltűnt, hogyha meghallasz itt valamit, rögtön elkezded énekelni.
0: Tudom, nem tudom, szeretek énekelgetni.
2: Én is énekelem, csak akkor, hogyha nem értem veletek beszélgetek.
1: És nem hallgatják néhány száz ezen. Értem,
0: hát, jó? Hát látom, nem zavar. Köszi, Csiszi!
1: Ja, pedig
0: kellene, hát tudom. Magamba szállok, majd én kérek elnézést. Szia, Andi, jó reggelt!
3: Sziasztok!
1: Hello.
0: Andikám, kérlek, mondd el, hogy Satz per kb. Hányszor hallottad, vagy láttad az Alice Csodaországban, mert hogy ugye azt írtad nekünk SMS-ben, hogy a most 31 éves lányod 5-6 éves korában másfél-két éven keresztül csak azt nézte. Ez nagyjából, igen, hogyha kiszámolnád, akkor hány alkalom?
3: Hát nem tudom. Hát 1200 biztos, hogy volt.
0: Jézus Isten! És mit éreztél a századiknál?
3: Tehát házi feladatot nem kellett írni.
0: Jobb, persze.
3: Hétvégén is ment.
1: Aha.
3: Mert hát ugye voltak azok az időszakok, amikor nem volt olyan jó idő, hogy lehessünk játszószerezni, vagy valami, és akkor bizony azt ment. Öcsi még kicsi volt, ő még nem volt szava ehhez.
1: De figyelj, és hogyha próbáltál neki valami mást mutatni, akkor mi történt?
3: Hát igazából előtte egy-két évvel vettük a videókat, ugye még akkor a videóról ment, és akkor hát ugye 5-6 évesen ő már önállóan kezelte, és minden alkalomra, szülinap, karácsony, stb. Mindig kaptak újabb és újabb videókat, tehát ez valami
0: érdekes. Aha.
3: És hát jött haza az apukája, és akkor belépett az ajtón, meghallotta, úristen, ma megint ezt nézzük. És akkor, de tényleg, ugye nekem jóval fiatalabb a kisebbik lányom, és akkor neki is megmutattuk akkor, amikor hasonló korú volt, és akkor állt ott a nappaliban, a nagylányom is mondta szóról szóra a szöveget, még most is tudja szerintem.
0: A kicsinek is becsípődött az Alice, vagy neki
3: nem,
0: valami másik
3: nem,
0: mese?
3: Nem, neki más.
0: Mi volt?
3: Hát ő például a Szörnyertét nézte.
0: Ja, tényleg, igen, az már más korosztály.
3: Meg a mindegyikre volt valami, azt mondta erre, hogy szörnyük, anya nézzük meg a szörnyököt, meg a Mici Mackó és az elefánt volt, amit még nézett, de nem
1: Zenefánt,
3: volt
1: ennyire. Már bocsáss meg, Zenefánt.
0: Zenefánt, tényleg az volt. Nagyon köszi,
1: köszi,
0: hogy
1: ezt elmesélted.
3: Köszönöm, sziasztok, szép napot.
1: Tőlem csak azért nem kaptak szerintem hülyét a szüleim, mert hogy nagyon sok meselemezünk volt otthon, és én kiszolgáltam magam, tehát nem őket nyaggattam vele, hanem nem feltettem a Bakelit lemezjátszóra, és akkor volt a Róka Rudi a Balatonban, például az nagy sláger, és mondta, hurrá, gyerünk a Balatonban, lesz itt lubickolás. Meg nekem is a Mici Mackó volt az örök kedvenc, de még az a klasszikus, a Magyar Rádióféle ilyen fehér színű tokban volt a Bakelit lemez, folyóírásra volt ráírva, nem tudom mi, és akkor bizonyos szavak helyén oda volt rajzolva a lemez, meg a malacka, meg a méhecske, meg a nem tudom micsoda. Azt imádtam, azt minden mennyiségben. És akkor közöltem otthon, nem tudom, 3 évesen, hogy én vagyok a zsebi.
0: Na,
1: baba.
0: Látod, ennyi. Ja. Még egy üzenetet engedj meg. Az én férjemnek az Oroszlán király kattant be kicsi korában, olyannyira, hogy a zenéjére vonultunk az esküvőnkön is. Mindkettőn. Kétszer házasodtak, kétszer Oroszlán királyra. Oké. Okay.
1: Akkor majd az aranylakodalmad is, vagy nem tudom, vagy ezüst, vagy porcelán, vagy ami éppen jön. Hát jó, köszönjük szépen. Ez a sláger reggel 3-10-kor, és bár még csak most indul a reggel, de már nagyon várjuk, hogy lemenjen a nap. És nem csak úgy, hogy majd este lesz, hanem
0: hogy
1: jöjjenek az ivatalfelhők tényleg, de már csak holnapig kell kibírni.

0: Sláger reggel!
1: Jó reggelt kívánunk, 10 előtt 9 perccel, akkor hát tök normális, mint megtudtuk ugye a gyermekpszichológusunktól, hogyha a gyerek ugyanazt a mesét szeretné, hogyha ugyanarra vágyik újra és újra, tudod, volt régen az a vicc, amikor hazamegy a szülés, igen, igen, elakadt a lemez, ez a szeretnétek hallani egy mesét? Szeretnétek hallani egy mesét? Szeretnétek hallani egy mesét? Milyen jó volt régen a bakelit azért. Ja, szóval, hogy fölöslegesen felizgatjuk vele, hogyha mást akarunk neki mesélni. Még ezt is megtudtuk. Ez egy meglepő info volt egyébként számomra.
2: Igen, meg az, hogy tényleg őket ennyire lenyugtatja, hogy biztonságban érzik magukat tőle, bevallom, én ezt nem gondoltam volna. Azt hittem, hogy csak úgy simán kérik, mert hogy tetszik nekik, de hogy közben biztonságot nyújt, és szerintem ez egy fontos szempont ilyenkor.
1: Igen, meg az is fontos, hogy vigyázzunk az autónkra, ezt is megtanultuk ma, hogy igazából nem az a kérdés, hogy régi vagy új autó, hogy vigyázzunk rá, de azért kicsit aggódjunk, ugye, hogy majd pár év múlva milyen kocsikat fogunk venni használtam, mert nem nagyon lesz. Ez mit jelent? Ilyen jó, hogy nincs jogsid, látod? Téged ez nem izgat ez a kérdés. Az viszont mindenkit izgat, hogy mi lesz a nagyszerű nyári élményekkel, jelentem. Most nem játszottunk, ez növeli annak esélyét, hogy a következő órákban valamikor egyszer csak, majd megint jön a játék. Ugye a közös nagy nyári koncert élmények kapcsán, főleg most itt még a Szigettel tetézve az egészet, vannak még mindig ajándékbelépőink Dögivel, úgyhogy tessék figyelni, mert ha kérjük adásban, akkor viszont azonnal kell telefonálni, hát pontosabban a harmadikként, de ahhoz majd egy picike szerencse is kell.
2: És ráadásul a Szigetben az a jó, hogyha egy koncertre, egy előadóra kíváncsiak, és arra szeretnének pályázni, akkor azon a napon még rengeteg másik előadó koncertjét is megnézhetik.
1: A zenei kvízben meg az, hogy nem is kell menni sehova, se ebben a nagy melegben, otthon vagy a munkahelyen ülve online kitölthetik néhány perc leforgás alatt, ezzel pedig wellness hétvégét nyerhetnek, ami meg még hajde jól jön a következő hetekben. Úgyhogy köszönjük szépen szíves közreműködésüket, és már meg a figyelmüket. Búcsúzik Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: További szép napot kívánunk. Viszal!
2: Csók!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
9: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után

0: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Két premier is lesz a Veszprém Balaton filmpikniken. Kezdődik a Balatonfüredi borhetek. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el. Energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Részletes tájékoztatást későbbre ígért a kormányfő. Takarékossági intézkedéseket vezettek be a Veszprémi sportuszodában. Az energiahelyzetre tekintettel augusztus 9-éig 17 és 22 óra között a légkezelőrendszereket leállítják. A szellőztetést részben természetes átszellőztetéssel pótolják, a szaunák pedig ebben az időszakban nem üzemelnek, közölte a Nemzeti Sportügynökség ZRT az uszoda Facebook oldalán. Megrázó balesetről tett közzé videót a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. A felvételen az látható, ahogy egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal Balatonalmádiban a kemping bejáratánál egy személyautó oldalának ütközik, majd az úttestre zuhan. A rendőrség szerint a videó célja, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos balesethez vezethet. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel várja a közönséget a Veszprém Balaton filmpiknik augusztus 27-e és 29-e között. A megújult fesztivál programjában mintegy 70 játék és dokumentumfilm, valamint kisfilmek és animációk szerepelnek. Premier előtt láthatja a közönség Dobó Kata és Szilágyi Fanni új vígjátékát, a Még egy kívánság című filmet. Emellett itt debütál az Időre hangolva és a Föld és Vas című alkotás is. A vetítések mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai beszélgetések és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket Veszprémben és Balatonfüreden. A filmekre egységesen 500 forintos jegyáron lehet belépőt váltani. Megnyitja kapuit a Balatonfüredi borhetek, a Balaton egyik legnépszerűbb gasztronómiai fesztiválja. Augusztus 30-áig 21 borászat várja a látogatókat a Tabore sétányon, ahol csaknem 300 féle bort lehet megkóstolni. A kínálatban elsősorban a Balatonfüred csopaki borvidék híres olasz rizslingjei szerepelnek, de rozék, vörösborok, dűlőszelektált tételek és gyöngyöző borok is kóstolhatók. Az idei év füredi borásza Koroncai Martin lett, a városborának pedig a Balogh Pince 2025-ös olasz rizsling dűlőborát választották. A borok mellett gasztronómiai kínálat, koncertek és borkóstolók is várják a közönséget. A szervezők kedvező időjárás esetén idén is mintegy 200 000 látogatóra számítanak. Szép eredményekkel zárták a hegyi kerékpáros Európa-bajnokságot a Veszprémi Egyetemi Sportklub versenyzői. A svájci helyszínen megrendezett kontinens viadalon három veszprémi kerékpáros képviselte a magyar színeket. A legjobb eredmény Bruckner Regina érte el, aki az U23-as olimpiai cross versenyben a legjobb 20 között a 20. helyen végzett. Bokros Kincső a juniorok mezőnyében két versenyszámban is a legjobb 30 között zárt. Még Kis Vince balszerencsés versenyeket tudhat maga mögött, egy bukás és műszaki hiba, majd egy defekt és rosszul lét is hátráltatta. A veszprémi sportolókra rövidesen újabb világkupa futamok, augusztus végén pedig a világbajnokság vár.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Népfürdő utcában, a Dagály utca közelében. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza tér előtt, illetve az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél a sávlezárásra kell készülni. Várhatóan 14:30-ig daruzás lesz ott. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse közelében portáltáblát helyeznek ki, az új csomópont közelében a 72-es kilométernél a belső sávot lezárták a torlódás. Közel 2 kilométeres Újhartyán előtt a Budapest felé vezető oldalon dolgoznak. A 44-es kilométertől a 20-as kilométerig mozgó terelés mellett burkolatjeleket festenek a külső és a leálló sáv zárása mellett. Ott 1 kilométeres az araszoló kocsi sor hossza. Egy személyautó és egy kis tehergépkocsi koccant a 10-es főúton Pilisvörösvár és Pilis Csaba között a 23-as kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben, ezért mindkét irányban torlódnak a járművek.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A mikrofonnál innentől kezdve Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy a mai napot is együtt töltjük, együtt pörgetjük a munkaórákat és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. Mika, Grace Kelly, ezzel indulunk. Sláger!

0: leaving. Ka-ching!
1: Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan látszik már az alagút vége, itt az asszály, illetve a meleg kapcsán. Szépen lassan folyamatosan emelkedik a Duna Paksnál, ez mindenképpen egy jó ír, úgyhogy szépen lassan majd tovább tud emelkedni a paksi atomerőműnek a teljesítménye, illetve majd a turbinákat is vissza lehet kapcsolni, egyelőre egy működik, de ki kell tartani, ott van az a bizonyos minimális emelkedés, ami tud adni nekünk egy kis reményt, úgyhogy most már jöhet a Bronski Beat, ezt tőlük a Small Town Boy, itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, olyanokkal, mint hamarosan Rosé és Bruno Mars közöse, ez lesz az Apatel, ami az időjárási és közlekedési infok után megnyitja az óra második felét.

0: a hőség a mai napon, a napos időt azonban már több felé zavarhatják. Gomoly felhők, de csapadék térségünkben nem valószínű. A légmozgás gyenge mérséklet lesz, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet vételkörzetünkben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, úgyhogy ha tehetjük, akkor mindenképpen kerüljük a tűző napfényt. Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben, a Népfürdő utcában, a Dagály utca közelében. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, a Blaha Lujza tér előtt, illetve az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti híd főnél sávlezárásra kell készülni. Várhatóan 14:30-ig daruzás lesz ott. Mától a Margit körúton, a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse közelében portáltáblát helyeznek ki, az új csomópont közelében a 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás közel 2 kilométeres, Újhartyán előtt a Budapest felé vezető oldalon dolgoznak. A 44-es kilométertől a 20-as kilométerig mozgó terelés mellett burkolatjeleket festenek a külső és a leálló sáv zárása mellett. Ott 1 kilométeres az araszoló kocsi sor hossza. Egy személyautó és egy kis tehergépkocsi koccant a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között a 23-as kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben, ezért mindkét irányban torlódnak a járművek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Schlager FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vastag Csabával folytatjuk, aki amellett, hogy nemrég az új dalát a Sláger reggelen mutatta meg, kertészkedésben is otthon van, nemrégiben posztolt egy képet a kezében egy irgalmatlan nagy salátáról, amiről elmondta, hogy nem ő termesztette, hanem a szülei kertjében termett ez a gigantikus méretű zöldség. A komment szekcióban pedig megírták neki, hogy valószínűleg a sok törődést hálálta meg ilyen formában ez a szép nagy saláta, amit valószínűleg azóta már egyébként elfogyasztottak, úgyhogy most már jól érzik tőle magukat, úgyhogy ennek kapcsán érkezzen most Vastag Csaba, és az ugye érzed itt a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több mint 50 önkéntes tisztította meg a Kisdunamedrét Esztergomnál. Újabb súlyos rollerbalesetek történtek. Iszabba süllyedt egy nő a Velencei tóban. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Több mint 50 önkéntes tisztította meg a Kisdunamedrét Esztergomnál. A rendkívül alacsony vízállás lehetővé tette, hogy olyan hulladékokat is eltávolítsanak, amelyek máskor a víz alatt rejtőznek. Az Esztergomi Természetbarátok Egyesületének felhívására fiatalok és idősebbek egyaránt csatlakoztak a több órás akcióhoz. A mederből vasbetont, hullámpalát, nagy mennyiségű fémhulladékot, sőt még WC csészét is kiemeltek. A nagyobb tárgyak eltávolításában egy darus teherautó segített. A szervezők szerint az összefogás hosszú távon is hozzájárul Esztergom természeti értékeinek megóvásához. Autó kanyarodott egy szabályosan közlekedő rolleres elé Veszprémben. A rendőrség által közzétett videón látható, hogy a kijelölt kerékpárúton haladó rolleres az ütközés erejétől a levegőbe repült. A fiú súlyos sérüléseket szenvedett. Fehérvár megyében két súlyos rolleres baleset is történt. Csóron egy 14 éves fiú utast szállított, majd úthibába hajtott. 15 éves utasa pedig leesett és súlyosan megsérült. Abán egy 28 éves férfi a járdáról egy vízelvezető árokba csapódott, és szintén életveszélyesen megsérült. A rendőrség mindkét Fejér megyei ügyben büntetőeljárást indított. A hatóság ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék, tilos utast szállítani az erre nem alkalmas járművön, és a bukós isak viselését is javasolják. Egy szolgálaton kívüli vízirendőr mentett ki egy nőt a Velencei tó iszapjából. A rendőrséghez kedd este 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy valaki elsüllyedt az iszapban, és önerőből nem tud kijutni. A segítségkérést egy hazafelé tartó vízirendőr hallotta meg a szolgálati rádión, majd visszafordult és a helyszínre sietett. Egy civil segítővel közösen mentették ki a 35 éves dunaújvárosi nőt. A kiérkező járőrök a mentők megérkezéséig mellette maradtak, majd további vizsgálatokra kórházba szállították. A Velencei tó rendkívüli alacsony vízállása miatt a hatóságok fokozott óvatosságot kérnek a fürdőzőktől. A Visit Hungary idén először rendezi meg a Dunakanyar élménykörnapokat, amelyet augusztus 7-e és 16-a között tartanak a Dunakanyar térségében. A 10-napos programsorozat célja, hogy bemutassa a térség aktív kulturális, családi és gasztronómiai élményeit. A kezdeményezésről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest Destináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
2: Nagyon sok szolgáltató olyan élményt, olyan programot hozott létre, amit kizárólag dedikáltott erre az eseményre született meg. Ilyen lesz például a Nagymarosi piacon, hogy a Budapest Play utca zenefesztiválnak a tagjai például zenélnek. Rengeteg olyan aktív program lesz, amelynek nagyon fontos szerepe ugye maga a környezet is. A programsorozatot nagyon sok gyalog és biciklitúra színesíti. Augusztus 14-én a Dobogó kő természeti értékeit fedezzük fel. Közel 100 programmal, élménnyel várjuk a kedves utazókat. Rengeteg gyerekprogramunk is lesz, és nagyon örülünk neki, hogy az Aktív Magyarország, a Mahart, illetve például a Kajla és a helyi túrinformirodák is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
1: Derült napos idő várható, néhol megjelenhetnek gomoly felhők, de csapadék ma még nem várható. A légmozgás általában mérsékelt marad, de a Dunántúlon lehetnek erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 39 és 42 fok között alakul. Már csak ma kell kibírni a hőséget, holnap megérkezik a hidegfront, záporokkal, zivatarokkal, és akár 10 fokos lehűlés is jöhet. A Dunántúlon 29, keleten 34 fok valószínű.
3: Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben, a Népfürdő utcában, a Dagály utca közelében. A 2B és az 52-es villamos helyett Pesterzsébet, Pacsirta telep és a Szent Imre Herceg utca között pótlóbusz közlekedik. Áramellátási hiba van ott. Az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, várhatóan délután 14:30 darúzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani, felújítás zajlik ott. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben, a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés zajlik ott. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulich utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás zajlik ott, úgyhogy ezzel érdemes kalkulálniuk az arra közlekedőknek.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem akármilyen vasárnap lesz ez az előttünk álló, ugyanis vasárnap lesz a Fővárosi Állatkert 160. születésnapja, amely alkalomból egész hétvégén látványetetésekkel, tematikus sétákkal, bárszínházi előadásokkal és kulisszák mögötti programokkal várják a látogatókat. Az ünnepi köszöntőt és tortavágást követően a napot a Budapest Bár koncertje zárja. Mindez tehát a 160 éves Fővárosi Állat és Növénykert születésnapi hétvégéjén. Aztán most megyünk tovább, érkezik Prince és a Cream itt a Sláger FM-en.

0: és Jay-Z legnagyobb közös lágere, a Crazy Love után. Már pörgünk is tovább, érkeznek az időjárás és közlekedési infók, aztán Loi és a Get Lucky kíván nekünk sok szerencsét az óra második felében. Holnap fog végre megérkezni a felfrissülést hozó hidegfront, amely megtöri a mai akár 39 fokos hőséget. Bár országos esőre nem számíthatunk, elszórtan záporok és zivatarok alakulhatnak ki, a szél pedig viharossá fokozódhat. A csúcshőmérséklet a mai napon 39-42 fok között alakul, leginkább délkeleten tart ki a forróság, úgyhogy kitartást az ottaniaknak. Megfelelő mennyiségű folyadék, illetve napvédelem mindenképpen legyen nálunk a mai napon. Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben, a Népfürdő utcában, a Dagály utca közelében. A 2B és az 52-es villamos helyett Pesterzsébet, Pacsirta telep és a Szent Imre Herceg utca között pótlóbusz közlekedik. Áramellátási hiba van ott. Az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, várhatóan délután 14:30 darúzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani, felújítás zajlik ott. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben, a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés zajlik ott. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulich utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás zajlik ott, úgyhogy ezzel érdemes kalkulálniuk az arra közlekedőknek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Épp a Sláger FM-en ez volt Gwen Stefani vezetésével a No Doubt és az It's My Life 2003-ból hallgattuk ezt a dalt, aztán most megyünk tovább egy olyan zenével, aminek úgy Isten igazából olyan nagy világhírnevet a Westlife tudott annak idején adni. Billy Joel 1983-as világsláger az Uptown Girl érkezik, a művész egyik legnépszerűbb dala, amely fülbemászó dallamával és a 60-as évekbeli popzenét, különösen a Frankie Valli and the Four Seasons stílusát idéző vokáljaival hódít. Ez érkezik most Billy Joel, Uptown Girl, itt a Sláger FM-en egy picivel 3-4-12 után.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balaton Élménypark és Mini City csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél leveg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.

0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: A polgárőrök is segítenek a hőségben bajba kerülő állatokon. Már igényelhető a veszprémi beiskolázási támogatás. Újra megnyitották a keszthelyi Helikon strandot. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A polgárőrök segítségét is kérik a hőségben a bajba kerülő állatok megmentéséhez. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány arra kéri az ország mintegy 70 ezer polgárőrét, hogy szolgálatuk közben fokozottan figyeljenek a tűzőnapon víz és árnyék nélkül tartott, illetve bezárt autóban hagyott állatokra. Az alapítvány a bajba került szervezeteknek vízhiány vagy műszaki probléma esetén gyors segélyt is nyújt. Emellett locsolóeszközöket, párakaput, hűtőmatracokat, vízgyűjtőhordót és nagyméretű itatótálakat tartalmazó kánikula csomagot állítottak össze. Ezeket az alapítvány honlapján lehet igényelni. Már igényelhető a Veszprémi Önkormányzat 15 ezer forintos beiskolázási támogatása. A kérelmeket azok a nappali tagozaton tanuló gyermekek és fiatal felnőttek után lehet benyújtani, akik bejelentett veszprémi lakcímmel rendelkeznek, és életvitelszerűen is a városban élnek. Feltétel, hogy a családban az egyfőre jutó havi jövedelem ne haladja meg a 114 ezer forintot, egyedülálló szülő esetében pedig a 142.500 forintot. A kérelemhez személyes okmányokat, jövedelemigazolást és tanulói jogviszonyigazolást kell csatolni. A dokumentumokat szeptember 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a magyarország.hu oldalon, illetve postán vagy személyesen a Veszprémi Polgármesteri Hivatal Óvárostéri Ügyfélszolgálatán. Autó kanyarodott egy szabályosan közlekedő rolleres elé Veszprémben. A rendőrség által közzétett videón látható, hogy a kijelölt kerékpárúton haladó rolleres az ütközés erejétől a levegőbe repült. A fiú súlyos sérüléseket szenvedett. Fehérvár megyében két súlyos rolleres baleset is történt. Csóron egy 14 éves fiú utast szállított, majd úthibába hajtott. 15 éves utasa pedig leesett és súlyosan megsérült. Abán egy 28 éves férfi a járdáról egy vízelvezető árokba csapódott, és szintén életveszélyesen megsérült. A rendőrség mindkét Fejér megyei ügyben büntetőeljárást indított. A hatóság ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék, tilos utast szállítani az erre nem alkalmas járművön, és a bukós isak viselését is javasolják. Csak Somogy vármegyében annyi vadkár elhárító kerítés épült, amennyi kétszer körbeérné Magyarországot. A kerítésekre azért van szükség, mert a túlszaporodott nagyvadállomány lelegeli a facsemetéket, így sok helyen ellehetetleníti az erdők természetes megújulását, írja a Telex. Egy erdőfelügyelő számításai szerint a vármegye 195 ezer hektárnyi erdőterületének vadeltartó képességét évről évre jelentősen meghaladja az állomány. Csak gimszarvasból minden idényben 5000-nél több példányt ejtenek el, miközben a tényleges vadlétszám nem ismert. Egyes területeken az erdőfelújítást többször is meg kell ismételni, mert a vadak elpusztítják a fiatal növényeket. A szakember szerint olyan szintre kellene csökkenteni az állományt, amely mellett az erdők ismét képesek lennének természetes módon megújulni. Megnyitották újra a keszthelyi Helikon strandot, miután két egymást követő mérés is megfelelőnek találta a Balaton vízének minőségét. A szabad strandon ismét lehet fürdeni, és mostantól a mosdók használatáért sem kell fizetni. A partszakaszt július végén zárták le, mert a vizsgálatok magas E. coli és enterokokusz szintet mutattak ki. Az ismételt mérés során már egyetlen nap alatt a hatodára csökkent a szennyeződés mértéke, a tilalom feloldásához azonban két megfelelő eredményre volt szükség. Keszthely polgármestere ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, mert szerinte mulasztás vagy szándékos károkozás okozhatta a víz szennyeződését.
1: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tata és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, aki személyautóval van, továbbra is az átterelt első sávot választ a Budapest felé. Az M3-as autópályán, Bak térségében a határ felé vezető oldalon az elválasztó sáv korlátját javítják, ezért a 37-es kilométernél a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, mert csak egy sáv járható. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse közelében portáltáblát helyeznek ki, az új csomópont közelében a 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, ott a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Kitartást mindenkinek arra felé. 0-30-30-30-95-8. Ez az SMS és hívható számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési info is. Segítsék egymást az utakon, köszönjük. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan délután is a mikrofonnál Jekkel Dániel. Pörgessük együtt a munkaidő hátralévő részét. Dermo Kennedy, Santana, illetve Florida és David Guetta fordított sorrendben. Florida.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az Eszter Gabi természetbarátok mutattak példát mindenkinek, ugyanis az ő egyesületüknek felhívására fiatalok és idősek összefognak, hogy az alacsony vízállás miatt felszínre került Dunamedret megtisztítsák. Az önkéntesek egy darus teherautó segítségével vasbetont, hullámpalát, fémhulladékot és még WC csészét is emeltek ki a víz alól, hosszú távon védve Esztergom városának természeti értékeit. Hát nagyon példamutató ez a hozzáállás, és azért van tényleg valami előnye is ennek a jelenlegi helyzetnek, hogy ilyen alacsony a Duna, előkerülnek olyan dolgok, amik egyébként nem biztos, hogy előkerülnének, de jó, hogy előkerülnek. Kovalszky meg a Vega, és a Mit mondjak még érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Kiondottan kacér zene, Touch and Go, Would You? Ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán megyünk tovább Luis Capaldival, az időjárási és közlekedési infók után a Forget Me-vel folytatjuk. A mai csúcs drasztikus 39-42 fokos kánikula után holnap már enyhülni kezd a forróság a megérkező hidegfrontnak köszönhetően. A napos időt felhők zavarhatják, és elszórtan záporok, zivatarok tompíthatják a mai meleget, miközben az északias szél megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 39 és 42 fok között szóródik, délkeleten még tart leginkább a meleg, napvédelem és megfelelő mennyiségű folyadék, ez legyen a jelszavunk a mai napon. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tata és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, aki személyautóval van, továbbra is az átterelt belső sávot választ Budapest felé. Az M3-as autópályán Bak térségében a határ felé vezető oldalon az elválasztó sáv korlátját javítják. Ezért a 37-es kilométernél a belső sávot zárták. A munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, mert csak egy sáv járható. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mize közelében portáltáblát helyeznek ki, az új csomópont közelében a 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, ott a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Kitartást mindenkinek arra felé. 0-30-30-30-98. Ez az SMS is hívható számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési info is. Segítsék egymást az utakon. Köszönjük. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez.
2: Hello, it's Luis Capaldi here.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Dua Lipával folytatjuk, annak kapcsán, hogy Koszovó csatlakozott a Google Street View szolgáltatásához. Így 2 év gyűjtőmunkája után virtuálisan bejárhatóvá váltak az ország utcái, tájai és nemzeti parkjai, és az ország népszerűsítésében a koszovói származású Dua Lipa is szerepet vállalt. A Google Maps sárga figurája a Pac-Man bizonyos helyeken az énekesnő miniatűr alakját ölti magára, segítve a felhasználókat a virtuális utazásban egy egészen különleges módon. Na most akkor érkezzen ennek kapcsán Dua Lipa, ez most tőle Houdini.

0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: It ain't no country club either.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szombaton dönt a Tisza párt, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. Magas feszültségű villanyoszlopra akart felmászni Zuglóban egy bedrogozott férfi. Feloldották a fürdési tilalmat a keszthelyi Helikon strandon. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Szombaton dönt a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, közölte Bújdosó Andrea frakcióvezető. A jelöltek kiválasztása még tart, a tervek szerint a frakcióülésen több személy közül választanak, neveket azonban egyelőre nem árultak el. A hivatalos jelölés határideje hétfő délelőtt 10 óra. A Tisza kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden választa meg az új államfőt. Súlyog Tamás mandátuma az alaptörvény módosítása nyomán július 20-án szűnt meg. Jogköreit ideiglenesen Forstoffer Ágnes házelnök gyakorolja. A parlamentnek 30 napon belül, azaz augusztus 20-áig kell megválasztania az új köztársasági elnököt. Már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte a miniszterelnök ma reggel a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre a délutáni esti órákban. Orbán Anita külügyminiszter eközben közölte, telefonon egyeztetett Szlovákia környezetvédelmi miniszterével, aki megígérte, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. A tárcavezető egyúttal cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink bármilyen módon felelősek lennének a Duna alacsony vízállásáért. Magas feszültségű villanyoszlopra akart felmászni Zuglóban egy kábítószer hatása alatt álló meztelen férfi. Tervét az önkormányzati rendészek akadályozták meg, akik biztonságba helyezték, betakarták és mentőt hívtak hozzá. Az eset a Rákospatak partján történt, a Lantos Mihály sportközpont közelében. A rendészek bejelentésre érkeztek a helyszínre, ahol megtalálták az ekkor már teljesen levetkőzött férfit, akinek feltett szándéka volt, hogy felmásszon a magas feszültségű vezetékhez, hogy megvilágosodjon. A férfit végül megfigyelésre kórházba vitték. Már 39 új KÁV villamos szállítja az utasokat Budapesten. A legújabb szerelvény a műszaki ellenőrzések, az 500 kilométeres hibamentes próbafutás és a hatósági engedélyezés lezárása után állhatott forgalomba. A főváros összesen 51 ilyen korszerű alacsonypadlós járművet rendelt. A további villamosok folyamatosan érkeznek, illetve már a vizsgálati folyamat különböző szakaszaiban járnak. A beszerzés több mint 54 milliárd forintos Európai Uniós és állami támogatással valósul meg. Az új jármű kényelmesebbé és akadálymentessé teszik az utazást, forgalomba állásukkal pedig 40% fölé emelkedik az alacsonypadlós villamosok száma Budapesten. Megnyitották újra a keszthelyi Helikon strandot, miután két egymást követő mérés is megfelelőnek találta a Balaton vízének minőségét. A szabad strandon ismét lehet fürdeni, és mostantól a mosdók használatáért sem kell fizetni. A partszakaszt július végén zárták le, mert a vizsgálatok magas E. coli és enterokokusz szintet mutattak ki. Az ismételt mérés során már egyetlen nap alatt a hatodára csökkent a szennyeződés mértéke, a tilalom feloldásához azonban két megfelelő eredményre volt szükség. Ma még maximumon van a hőség. Az erős napsütésben 40 fok körül alakul a hőmérséklet, estére is csak 28-32 fokig hűl a levegő, csapadék ma még nem lesz. Holnap viszont többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, és megélénkül az északias szél, amivel végre frissebb levegő érkezik. A fővárosban 31-33 fokra enyhül a meleg, a Dunántúlon 29, délen még 36 fok várható.
2: Ma is nagyon erős a forgalom továbbra is az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tata és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, így aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M3-as autópályán Bak térségében a határ felé vezető oldalon az elválasztó sáv korlátját javítják, ezért a 37-es kilométernél a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, mert csak egy sáv járható. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmise közelében portáltáblát helyeznek ki. Az új csomópont közelében a 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás ott jelenleg 5 kilométeres. Az M6-os autópálya határ felé bevezető oldalán, Dunaföldvárnál egy kamion az árokba csúszott, a 96-os kilométernél a külső sávot lezárták ott is óvatosan, és az M0-as autóúton a keleti szektorban, az M5-ös autópálya csomópontja után, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a belső elválasztó sávban kaszálnak a 23-astól a 40-es kilométerig, mozgóterelés mellett ezért a belső sávot zárják ott.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és ebben az órában játszani fogunk. A tét, 2 darab belépő a Sziget Fesztivál Fateless koncertjére. Bármikor jöhet a zene, akár most is. 0-30-30-30-98, ezt hívják most harmadikként.
0: Ez az óra nyerő slágere. Most telefonáljon és nyerjen!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Elhangzott az a bizonyos dal, ami valakinek egy páros belépőt érhet a Fateless budapesti koncertjére, ami a Sziget Fesztiválon lesz.
1: Jó napot, a játék miatt telefonálok, ha jól sejtem, akkor most szól a Sláger, ami...
0: Szép jó napot kívánok, abszolút. Még egyszer hadd kérjem a kedves nevét.
1: Faix Csaba.
0: Csaba, tegeződhetünk esetleg?
1: Igen, persze, köszönöm.
0: Hallom, hogy úton vagy, merre jársz?
1: Éppen az üres üvegeket viszem otthonról egyik ilyen üvegvisszaváltó pontra, és többek között egyébként pont azért, mert a kisfiamnak a 6. születésnapját fogjuk tartani a hétvégén, úgyhogy muszáj felkészülni rá. Hogy...
0: Na hát akkor jól jönne egy ilyen jegy is, hogyha ha jól értem egyébként, honnan hallgattok minket?
1: Budapest.
0: Budapest. Figyelj, akkor szerintem ne is húzzuk tovább az időt, van két kérdésem, amit meg kellene válaszolnod. És akkor lehet, hogy el foglak tudni juttatni erre a koncertre. Szereted egyébként a Fateless?
1: Igen, ugye hát ahogy hallottad, hogy egy kis fiam is van, tehát hogy egy kicsit idősebb generációba tartozom, tehát annak idején, amikor a csúcson voltak itt, akkor kint voltam a koncertjükön a Szigeten, úgyhogy ez egy ilyen jó, nem tudom, időutazás lehet.
0: Szuper, na akkor vágjunk is bele, az első kérdésem úgy hangozna, hogy tudod-e, hogy kivel volt ez a közös dal, amit most hallottál itt a Fateless-től, ki énekelt benne?
1: Dido.
0: Dido, nagyon jó vagy, szuper. Ez volt akkor a nehezebbik kérdésem, én azt gondolom, mert ezen kívül már csak a Sláger FM szlogennyire vagyok kíváncsi tőled.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Ez az, ott van, és a legjobb hír, hogy te vagy a harmadik, úgyhogy mehettek Fateless koncertre.
1: Hát ez szuper.
0: Nagyon szépen köszönöm. Hát nagyon szívesen köszönjük, hogy minket hallgatsz, kivel fogsz elmenni mulatni?
1: A férjemmel.
0: Szuper. Nagyon jó, nagyon jó. Akkor nagyon kellemes szórakozást kívánunk nektek hozzá. Ne tedd le, kérlek, felírjuk az adataidat, de előtte még elindítjuk a Miami Sound Machine slágerét, az a Konga itt a Sláger

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Justin Bieber, Daisies, az újdonság szól tőle. Aztán megyünk tovább, érkeznek az időjárási és közlekedési infók, majd Mark Hambor és a Belong Together nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en. Ma még tart a 39-42 fokos hőség, és extrém erős az UV-sugárzás, de holnap már a frontális felfrissülésé lesz a főszerep, a meleg enyhülni kezd, a csúcshőmérséklet 39-42 fok között válható, a délkeleti tájakon tart ki legtovább a forróság. A napos időszakok mellett elszórtan záporok, zivatarok egy picit frissíthetik a levegőt már ma is, illetve a viharos széllökések is felerősödhetnek. Ma is nagyon erős a forgalom továbbra is az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tata és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, így aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M3-as autópályán, Bak térségében a határ felé vezető oldalon az elválasztó sáv korlátját javítják, ezért a 37-es kilométernél a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, mert csak egy sáv járható. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmise közelében portáltáblát helyeznek ki. Az új csomópont közelében a 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódásot jelenleg 5 kilométeres. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán Dunaföldvárnál egy kamion az árokba csúszott, a 96-os kilométernél a külső sávot lezárták ott is óvatosan, és az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as autópálya felé vezető oldalon a belső elválasztó sávban kaszálnak a 23-astól a 40-es kilométerig mozgóterelés mellett, ezért a belső sávot zárják ott.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kánikula csomaggal segíti az állatvédőket. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A szervezet arra kéri a csaknem 70 ezer hazai polgárőrt, hogy a járőrözés során kiemelten figyeljenek a tűzőnapon, víz nélkül hagyott vagy forró autóba zárt állatokra. A bajba jutott menhelyeknek és egyesületeknek azonnali gyors segélyt nyújtanak, emellett hőség elleni eszközöket, például párakapukat, hűtőmatracokat és nagy itató tálakat tartalmazó csomagokat osztanak ki. A támogatást az alapítvány honlapján lehet igényelni, ők tehát a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány, és mindenkinek nagyon fontos, hogy figyeljünk tényleg a négylábú kedvenceinkre is, meg mások négylábú kedvenceire is, ne legyenek ők se a tűző napon, főleg nem úgy, hogy nincsen vízük. Ez nagyon fontos. Fatima, és a Ragyog a szívem érkezik, Ed Sheeran előtt itt a Sláger FM-en.

0: Yeah.
1: Hi, Hungary. This is Ed Sheeran.
2: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első az élmény.

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük! A reklám után!

0: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Két premier is lesz a Veszprém Balaton filmpikniken. Kezdődik a Balatonfüredi borhetek. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el. Energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Részletes tájékoztatást későbbre ígért a kormányfő. Takarékossági intézkedéseket vezettek be a Veszprémi sportuszodában. Az energiahelyzetre tekintettel augusztus 9-éig 17 és 22 óra között a légkezelőrendszereket leállítják, a szellőztetést részben természetes átszellőztetéssel pótolják, a szaunák pedig ebben az időszakban nem üzemelnek, közölte a Nemzeti Sportügynökség ZRT az uszoda Facebook oldalán. Megrázó balesetről tett közzé videót a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. A felvételen az látható, ahogy egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal Balatonalmádiban a kemping bejáratánál egy személyautó oldalának ütközik, majd az úttestre zuhan. A rendőrség szerint a videó célja, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos balesethez vezethet. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel várja a közönséget a Veszprém Balaton filmpiknik augusztus 27-e és 29-e között. A megújult fesztivál programjában mintegy 70 játék és dokumentumfilm, valamint kisfilmek és animációk szerepelnek. Premier előtt láthatja a közönség Dobó Kata és Szilágyi Fanni új vígjátékát, a Még egy kívánság című filmet. Emellett itt debütál az Időre hangolva és a Föld és Vas című alkotás is. A vetítések mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai beszélgetések és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket Veszprémben és Balatonfüreden. A filmekre egységesen 500 forintos jegyáron lehet belépőt váltani. Megnyitja kapuit a Balatonfüredi borhetek, a Balaton egyik legnépszerűbb gasztronómiai fesztiválja. Augusztus 30-áig 21 borászat várja a látogatókat a Tagore sétányon, ahol csaknem 300 féle bort lehet megkóstolni. A kínálatban elsősorban a Balatonfüred csopaki borvidék híres olasz rizslingjei szerepelnek, de rozék, vörösborok, dűlőszelektált tételek és gyöngyöző borok is kóstolhatók. Az idei évfüredi borásza Koroncai Martin lett. A városborának pedig a Balog Pince 2025-ös olasz rizsling dőlőborát választották. A borok mellett gasztronómiai kínálat, koncertek és borkóstolók is várják a közönséget. A szervezők kedvező időjárás esetén idén is mintegy 200 000 látogatóra számítanak. Szép eredményekkel zárták a hegyi kerékpáros Európa-bajnokságot a Veszprémi Egyetemi Sportklub versenyzői. A svájci helyszínen megrendezett kontinens viadalon három veszprémi kerékpáros képviselte a magyar színeket. A legjobb eredmény Bruckner Regina érte el, aki az U23-as olimpiai cross versenyben a legjobb 20 között a 20. helyen végzett. Bokros Kincső a juniorok mezőnyében két versenyszámban is a legjobb 30 között zárt. Még Kis Vince balszerencsés versenyeket tudhat maga mögött, egy bukás és műszaki hiba, majd egy defekt és rosszul lét is hátráltatta. A veszprémi sportolókra rövidesen újabb világkupa futamok, augusztus végén pedig a világbajnokság vár.
1: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a Grévics pihenőhelynél, valamint Tatabánya és Szárliget között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, aki személyautóval van és Budapestre tart, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Az M3-as autópályán Bak térségében a határ felé vezető oldalon befejezték a munkavégzést a 37-es kilométernél. Az időközben kialakult jelentős 5 kilométeres torlódás már folyamatosan csökken. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosvizse közelében portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Dunaföldvári pihenőhely után egy kamion az árokba csúszott korábban, a 96-os kilométernél a külső sávot ott zárva tartják, úgyhogy türelmesen, nem megszokásból közlekedjünk és vigyünk magunkkal megfelelő mennyiségű folyadékot útközbenre.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és igaz, hogy a mai napon már volt szerencsém kiosztani egy páros szigetbelépőt a Fateless koncertjére, de lehet, hogy fogunk még játszani, úgyhogy mindenképpen tartsanak továbbra is velem.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Menjünk tovább egy programajánlattal. Ugyanis megnyílt a Balatonfüredi borhetek augusztus 30-áig, 21 borászat, csak nem 300 féle borral. Élükön a híres olasz rizlingekkel várja látogatókat a Tágóre sétányon. Az idei év füredi borásza Koroncai Martin lett, a város bora pedig a Balog Pince 2025-ös dűlőbora. A borkostolók mellett koncertek, gasztronómiai programok és mintegy 200 ezer érteklődő várható. Mindez tehát a Balatonfüredi borheteken egészen augusztus 30-áig. Don Henley és a The Boys of Summer. Ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: Charlie Puth és az Attention, ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán folytatjuk az időjárási és közlekedési infókkal, majd a tavalyi év egyik nagy felfedezettje Miles Smith és a Nice to Meet Ya nyitja az újabb fél órát itt a Sláger FM-en. Holnap törik meg végre a mai 39-42 fokos kánikula, és megérkezik a várt hidegfronti felfrissülés. A hőmérséklet a délkeleti részeken tart ki leginkább melegileg. A napos felhős időben elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik a levegőt, de a mai napon nagyobb felfrissülésre nem kell számítani. A szél zivatarok környezetében viharossá erősödhet a mai napon is. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a Grévics pihenőhelynél, valamint Tatabánya és Szárliget között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, aki személyautóval van és Budapestre tart, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Az M3-as autópályán Bak térségében a határ felé vezető oldalon befejezték a munkavégzést a 37-es kilométernél. Az időközben kialakult jelentős 5 kilométeres torlódás már folyamatosan csökken. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosvizse közelében portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Dunaföldvári pihenőhely után egy kamion az árokba csúszott korábban, a 96-os kilométernél a külső sávot ott zárva tartják, úgyhogy türelmesen, nem megszokásból közlekedjünk és vigyünk magunkkal megfelelő mennyiségű folyadékot útközbenre.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Azt tudtuk, hogy Phil Collins a zenei karrierje mellett gyerekszínészként kezdte és szerepelt az 1964-es Egy nehéz nap éjszakája című Beatles filmben is, bár a jeleneteit végül kivágták. Később nem csak a Genesis frontembereként és szóló előadóként vált világhírűvé, de ő szerezte és adta elő a Tarzan Disney film Oscar-díjas betétdalát is, amelyet ráadásul 5 különböző nyelven, angolul, németül, spanyolul, franciául és olaszul is saját maga énekelt fel. Na tőle érkezik most az egyik nagy kedvencünk, ez a You Can't Hurry Love itt a Sláger FM-en.

0: számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival. Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
3: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! klubtihany.hu

0: működik a Pornograszt. Daniel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
2: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
3: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
4: Van megoldás.
3: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányra a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
4: www.hotelnautis.hu.
5: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
6: A kicsik pedig elmondják.
7: Ki írta a Kincskereső kisködmön című művet?
8: Ez egy könyv, vagy ez egy mi?
7: Igen, hát igen. Ráadásul a franciskabb lehetne, nem is volt kötelező olvasmány.
8: Na.
7: Hát ezért nehéz. Hiszem. Azért próbálok segíteni.
9: Jó.
7: Móra Ferenc, Jókai Mór, vagy Kosztolányi Dezső?
8: Móra.
9: Igen, Móra Ferenc. Honnan tudtad?
8: Csak tippeltem.
9: Nem mondanál őt számot? Megjátszom a lottót.
5: Végre állok.
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
10: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Szombaton dönt a Tisza frakció az államfőjelöltről. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni albérletkeresési roham egyelőre visszafogott. Idén 7 országban rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza parlamenti képviselőcsoportja szombaton dönt az államfőjelöltjéről. A hivatalos jelölési határidő hétfőn 10 órakor jár le. A frakció javasolta, hogy az országgyűlés már kedden válassza meg az új köztársasági elnököt, akit augusztus 19-ig kell megválasztani Súlyog Tamás mandátumának megszűnése miatt. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, a cél több jelölt közül dönteni. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolta a posztra. A Duna hazai szakaszán a vízszintek jelenleg stagnálnak, csak néhány centiméteres változás tapasztalható. Ugyanakkor az osztrák vízgyűjtőkön már esik az eső, ezért esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Tájékoztatásuk szerint a legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján péntekig számottevő, akár 20 mm-t meghaladó csapadék is eshet a szomszédos ország vízgyűjtő területein, ami a Duna magyarországi szakaszán is érzékelhető lehet a hétvégétől. A ponthatárok kihirdetése utáni időszak hagyományosan az albérletpiac főszezonja, amikor egyszerre jelennek meg nagy számban a lakást kereső diákok és a kiadó ingatlanok. Az idei szezon első 10 napja azonban országosan visszafogottabb érdeklődés mutat, bár több egyetemvárosban kiugró növekedés látszik. Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte, Szegeden 66, Debrecenben 47, Nyíregyházán 30%-kal nőtt a napi átlagos érdeklődések száma. Budapesten a 11. kerületben 16, a 9. közel 10%-os volt az emelkedés. Dunaújváros 85%-os ugrást produkált, a kínálat országosan mindössze 2%-kal bővült, a fővárosban és a megyeszékhelyeken viszont szűkült, ami a kiadásból elérhető hozamok mérséklődésére vezethető vissza. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. A szombati ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország, 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, mondta a Sláger FM-nek Rostás Mihály Mazsi művészeti vezető, a szervező Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat elnöke.
12: Idén Magyarországon 5 helyszínen élvezheti a kedves közönség a cigányzene sokszínűségét Budapesten, amely a főhelyszínünk a Magyar Zeneházában, Szászhalomban, Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban, illetve Bremenben, és lesz még cigány dalnapja Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában. Ugye nagyon fontos, hogy a cigány dalnapja minden évben cigány és nem cigány művészekkel közösen valósul meg, és minden helyszínen ingyenes a belépés. A Nemzetközi Cigány Dalnapja célja a cigányzene sokszínűsége és annak bemutatása, hiszen a távlati célunk az az, hogy az Európai Unió mind a 27 tagállamában megszervezzük a Nemzetközi Cigány Dalnapját, illetve még azon is túl.
11: A Nemzetközi Cigány Dalnapja programjairól az esemény Facebook oldalán tudnak tájékozódni. Pénteken általában derült vagy gyengén felhős idő valószínű, de főként a középső ország részben előfordulhatnak felhősebb körzetek, és hajnalban északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Reggel északnyugaton néhol akár az eső is eshet. A szél egyre több helyen megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul. Pénteken napközben általában 30-35 fokot mérhetünk majd. A Sláger FM híreit Tutai Dórától hallották.
4: Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani, felújítás zajlik ott. Baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton, a Döbrentei tér felé az Alkotás utca után, a külső sávban. Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton, a Baross tér előtt, torlódásra kell ott készülni, és erős a forgalom szokás szerint a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél. Sávlezárásra készüljenek a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között. Útépítés zajlik ott ezekben a percekben is. Az M3-as autópályán is dolgoznak. Bak térségében a határ felé vezető oldalon, a 37-es kilométernél az ott kialakult 5 kilométeres torlódás szépen lassan, de folyamatosan csökken. Nagyon erős a forgalom továbbra is az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a Grébics pihenőhelynél, valamint Tatabánya és Szárliget között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz előre jutni. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, aki személyautóval van és Budapestre tartanak tovább és az átterelt belső sávot javasoljuk nagy szeretettel. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Dunaföldvári pihenőhely után egy kamion az árokba csúszott, a 96-os kilométernél.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Már indul is az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Ezt az órát is csörre töltöttük a legnagyobb slágerekkel változatosan. Madonna, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, csak néhány név. Erről az óráról a Maroon 5-val és Lizával indulunk.
5: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Itt a Sláger FM-en, ez volt Bill Medley és a The Time of My Life. Egy újabb programajánlattal készültem hagyományteremtő céllal. Idén debütál a Sziget Fesztivál és a Budapest Park által életre hívott Budapest Play, budapesti utcazene fesztivál. Az előválogatott 50-60 zenész ma, holnap és holnap után még megtöltik zenével a fővárost, úgyhogy érdemes lehet nyitott szemmel és nyitott füllel járni, többek közt a Deák és a Batthyány téren, a Margit szigeten, illetve a Keleti pályaudvarnál lehet őket hallani és szeretni. Megyünk tovább, érkezik a következőkben Billie Eilish, ez most tőle a Birds of a Feather.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Anna Miles és a Black Velvet, azaz a fekete selyem. Hát bízunk benne, hogy senki nem vett ma fel fekete selyem ruhát. Hát hogyha felvett, akkor van egy rossz hírünk, valószínűleg nagyon izzad és nagyon melege van. Na, hogy mennyire fogunk izzadni és mennyire lesz melegünk, ezt mondom a következőkben, majd érkeznek a közlekedési infók, illetőleg Bruno Mars és az I Just Might-tal. A mai 39-42 fokos tetőzés után holnap már enyhülést hoz a megérkező hidegfront, bár délkeleten még holnap is lehetnek 39 fok környéki értékek, még holnap máshol 29 fokig eshet vissza a meleg. A napos időt felhők, elszórt záporok és zivatarok zavarhatják meg a mai napon, az északias szél pedig több helyen megerősödik, viharos lökésekkel kísérve, megterhelő ez a meleg egészen biztosan, úgyhogy megfelelő mennyiségű folyadék mindenképpen legyen nálunk, hogyha útnak indulunk. Sávlezárásra készüljenek a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között. Útépítés zajlik ott ezekben a

0: percekben is. Az M3-as autópályán is dolgoznak, Bak térségében a határ felé vezető oldalon, a 37-es kilométernél az ott kialakult 5 kilométeres torlódás szépen lassan, de folyamatosan csökken. Nagyon erős a forgalom továbbra is az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a Grébics pihenőhelynél, valamint Tatabánya és Szárliget között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz előre jutni. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, aki személyautóval van és Budapestre tart, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk nagy szeretettel. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Dunaföldvári pihenőhely után egy kamion az árokba csúszott a 96-os kilométernél, ezért a külső sávot lezárták. Kitartást mindenkinek, és hogyha látnak valamit útközben, 0-30-30-30-98. Ez a hívható és SMS számunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és különleges módon nem négytől, illetve nem kiskatától, mert négytől, de nem kiskatával, hanem Karakas Balázzsal, aki már itt is van. Szervusz, Balázs!
1: Hello, szia! Hú, meleg van!
0: Igen, meleg van.
1: Képzeld, de indultam elé a fél három környékén otthonról, és így néztem, hogy az autó azt írja, hogy 41 fok.
0: Érzem magam, abszolút érzem magamon ezt a melegséget, de még ma kell kibírnunk, és holnaptól elvileg már jobb időnk lesz valamivel, egy rövid ideig.
1: Igen, meg tudod, én mindig az augusztus 20-ai időszak utáni részt várom, akkor mindig jön egy lehűlés, az minden évben így van, és onnantól kezdve már úgy elviselhető a helyzet.
0: Igen, te mióta érzed egyébként ezt, hogy ennyire piszok nyarak vannak? Nagy, ezen gondolkodtam, hogy mióta érzem idén? Én nagyjából ilyen 2021 környékére teszem, hogy akkortól kezdett már úgy zavarni a meleg, de egyébként lehet, hogy ez már előtte is így volt.
1: Vagy csak megöregettünk, és észrevettük, hogy dolgozni kell nyáron, tudod?
0: Az is lehet.
1: Mert ugye mennyivel jobb mondjuk a Balcsi parton gyerekként rohangálva egész nyáron?
0: Tudod, hol ülnék gyerekként a Balcsi parton egy vödörjégbe? Még egy gyerekként beleférnék egy ilyen kis vödörjégbe, és akkor úgy érzem, hogy az lenne egy kényelmes egyedül, de nem baj, fel, nem adjuk fel, ma kell még kibírni, aztán holnaptól megjön egy kellemesebb időszak. Na meg Karakas Balázs most négytől, úgyhogy köszönjük szépen előre is, Balázs, hogy itt vagy, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, és hétfőn érkezem újra 10-kor, számítok mindenki figyelmére, addig pedig nagyon kellemes rádiózást mindenkinek, Balázzsal, és nak, ciao.
1: Ciao.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti út gyűrű 18 alatt.
2: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balatoni Élménypark és Minicity csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám,
5: hangulat ingadozás,
4: éjszakai izzadás,
5: alvászavar,
4: hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe, a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Új e-mail, nézzük csak.
2: Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: A polgárőrök is segítenek a hőségben bajba kerülő állatokon. Már igényelhető a veszprémi beiskolázási támogatás. Újra megnyitották a keszthelyi Helikon strandot. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. A polgárőrök segítségét is kérik a hőségben a bajba kerülő állatok megmentéséhez. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány arra kéri az ország mintegy 70 ezer polgárőrét, hogy szolgálatuk közben fokozottan figyeljenek a tűzőnapon, víz és árnyék nélkül tartott, illetve bezárt autóban hagyott állatokra. Az alapítvány a bajba került szervezeteknek vízhiány vagy műszaki probléma esetén gyors segélyt is nyújt. Emellett locsolóeszközöket, párakaput, hűtőmatracokat, vízgyűjtőhordót és nagyméretű itatótálakat tartalmazó kánikula csomagot állítottak össze. Ezeket az alapítvány honlapján lehet igényelni. Már igényelhető a Veszprémi Önkormányzat 15 ezer forintos beiskolázási támogatása. A kérelmeket azok a nappali tagozaton tanuló gyermekek és fiatal felnőttek után lehet benyújtani, akik bejelentett veszprémi lakcímmel rendelkeznek, és életvitelszerűen is a városban élnek. Feltétel, hogy a családban az egyfőre jutó havi jövedelem ne haladja meg a 114 ezer forintot, egyedülálló szülő esetében pedig a 142.500 forintot. A kérelemhez személyes okmányokat, jövedelemigazolást és tanulói jogviszony igazolást kell csatolni. A dokumentumokat szeptember 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a magyarország.hu oldalon, illetve postán vagy személyesen a Veszprémi Polgármesteri Hivatal Óvárostéri Ügyfélszolgálatán. Autó kanyarodott egy szabályosan közlekedő rolleres elé Veszprémben. A rendőrség által közzétett videón látható, hogy a kijelölt kerékpárúton haladó rolleres az ütközés erejétől a levegőbe repült. A fiú súlyos sérüléseket szenvedett. Fehérvár megyében két súlyos rolleres baleset is történt. Csóron egy 14 éves fiú utast szállított, majd úthibába hajtott. 15 éves utasa pedig leesett és súlyosan megsérült. Abán egy 28 éves férfi a járdáról egy vízelvezető árokba csapódott, és szintén életveszélyesen megsérült. A rendőrség mindkét Fejér megyei ügyben büntető eljárást indított. A hatóság ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék, tilos utast szállítani az erre nem alkalmas járművön, és a bukós isak viselését is javasolják. Csak Somogy vármegyében annyi vadkár elhárító kerítés épült, amennyi kétszer körbeérné Magyarországot. A kerítésekre azért van szükség, mert a túlszaporodott nagyvadállomány lelegeli a facsemetéket, így sok helyen ellehetetleníti az erdők természetes megújulását, írja a Telex. Egy erdőfelügyelő számításai szerint a vármegye 195 ezer hektárnyi erdőterületének vadeltartó képességét évről évre jelentősen meghaladja az állomány. Csak gimszarvasból minden idényben 5000-nél több példányt ejtenek el, miközben a tényleges vadlétszám nem ismert. Egyes területeken az erdőfelújítást többször is meg kell ismételni, mert a vadak elpusztítják a fiatal növényeket. A szakember szerint olyan szintre kellene csökkenteni az állományt, amely mellett az erdők ismét képesek lennének természetes módon megújulni. Megnyitották újra a keszthelyi Helikon strandot, miután két egymást követő mérés is megfelelőnek találta a Balaton vizének minőségét. A szabad strandon ismét lehet fürdeni, és mostantól a mosdók használatáért sem kell fizetni. A partszakaszt július végén zárták le, mert a vizsgálatok magas E. coli és enterokokusz szintet mutattak ki. Az ismételt mérés során már egyetlen nap alatt a hatodára csökkent a szennyeződés mértéke, a tilalom feloldásához azonban két megfelelő eredményre volt szükség. Keszthely polgármestere ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, mert szerinte mulasztás vagy szándékos károkozás okozhatta a víz szennyeződését.
1: Amikor ránéztem a hőmérőre, az a legendás klasszikus jutott eszembe, hogy mennyi? 40 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők Budapesten, ma tetőzik a hőség a fővárosban. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, de természetesen csapadék még a térségünkben nem valószínű. Holnap érkezik majd a felfrissülést hozó hideg front, akkor majd a napos időszakokat zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan még a környékünkön is alakulhatnak ki záporok és zivatarok, de jelentős csapadék csak lokálisan elszórtan fordulhat elő. Holnap az északias szél többfelé megerősödik, és zivatarok környezetében akár viharos is lehet. Azt így délután 4 óra után pontosan tudjuk, hogy a budapesti főbátvezető és körutak nehezen járhatóak, de mi a helyzet az országos vasúthálózaton? Már is kapcsolom Jancsurák Bencét, a MÁV Inform ügyeleti munkatársát. Szervusz, Bence!
2: Szia Balázs, köszöntöm a hallgatókat! Az extrém meleg több vasútvonalon is próbára teszi az infrastruktúrát, késésekre, változásokra lehet számítani. A Budapest-Pécs vasútvonalon biztosító berendezési hiba miatt késnek a mecsek Intercity-k, a csatlakozó vonatok utasait pótlóbusz szállítja. A Budapest 60 vonalon Rákos állomáson váltóhiba lassítja a forgalmat, 10-20 perces késésekre kell számítani. A Budapest Kecskemét Szeged vonalon egy korábbi avartűz miatt a kora esti órákig még késésekre kell számítani, de már újra a teljes útvonalokon közlekedhetnek a napfény Intercity vonatok. Javasoljuk, hogy a nagy melegben elegendő ivóvízzel induljanak útnak, valamint indulás előtt tájékozódjanak a mavcsoport.hu weboldalon. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
1: Bence, köszönöm szépen, én is jó utat kívánok!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 múlt olvadunk, mint a faj a hőségben, de kit érdekel, amikor lehet menni hazafelé, nem? Hello, Karakas Balázs vagyok, Benson Boone érkezik, TikTok videók, streaming slágerlistek, és persze hosszú autós utazások egyik meghatározó dala ez. Hangerő

Alex Warren ismét egy új zenével jelentkezett. A Passenger szólt, 4:15 után járunk, ez pedig a Sláger FM. Jó utat kívánok mindenkinek! Tudni kell róla, hogy baleset miatt lezárták Békásmegyeren a Hollós Korvin Lajos utcát. Legyenek arra körültekintőek, és hogy erős még a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton, a Rákóczi úton és az Üllői úton is sokan kószálnak. Na de azért itt vannak a jófajta program lehetőségek a folytatásban is. Az 5-ös 10 idén nyáron is tervez Terézvárosban, ugyanis visszatér most a Hadd szóljon, a 6. kerület imádott nyári ingyenes programsorozata. Ez mindenkinek kínál izgalmakat, hiszen a Hunyadi téren a zenei műfai sokszínűség ezúttal is a középpontba kerül. A mai este folyamán 8 órától például a Jumping Matt and His Combo lép majd fel. Ott bízunk benne, hogy azért este 8 órára majd a hőmérséklet is csökken már egy picikét. És nem kell megsülnünk egy kis szabadtéri szórakozás reményében. Jó szórakozást kívánok hozzá, akárcsak az Inexeshez, hiszen útközben hazafelé az autóban ezek a zenék szólnak a legjobban.

es O. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változó.

0: A J-Lo is egy régi dal, még az MTV-n és a Viván nézték nagyon sokan a klipjét, Get Right, ez pedig itt a Sláger FM, elmúlt már fél öt is, nem sokára a Katzai Gabriella című dala jelent meg, olyan könnyed kis modern poplatin hangzás, szerintem nagyon-nagyon jó kis nyárias dal, előtte viszont nézzük azt is, hogy milyen lesz az időnk. Embert próbáló hőségtombol, Budapesten 40 fok körüli a hőmérséklet, ez jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét, nő ilyenkor a stroke és az infarktus kockázata. Légzési nehézségek is előfordulhatnak. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami ugye tovább fokozhatja a szervezetünk kimerültségét. Sokaknál jelentkezhet ilyenkor tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Fontos, hogy ne tartózkodjanak húzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen napszúrást és hőgutát kaphatnak. Jó utat kívánok, a Sláger FM-et érdemes hallgatni útközben a kocsiban, mert mondjuk a közlekedési híreket. Volt egy baleset Békásmegyeren, emiatt lezárták a Hollós Korvillajos utcát a Nád utcánál. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárás, sávelhúzás nehezíti a haladást, és tudjanak róla, hogy erős a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé sokan vannak a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha-Lujza térnél, és az Üllői úton is mindkét irányban a nagykörút előtt sok jelenleg az autós. Az M1-esen Budapest felé a korábbi baleset torlódásában egy műszaki hibás személyautó veszteg el félrehúzódva az átterelt belső sávban a Tatabánya centrum csomópont után. Így az 59-es kilométernél útszűkületet okoz a jármű, lassan tudják kikerülni az autósok, a torlódás már meghaladta a 6 kilométeres hosszúságot. Az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon Lajos Mize közelében portáltáblát helyeznek ki egy új csomópont közelében. A 72-es kilométernél amiatt le van zárva a belső sáv, 5 kilométeres a torlódás.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM.

ez a dal idén már 26 éves az ATC-től, az Around the World. Ez itt a Sláger FM egész utó hazafelé. 3:45 után járunk már. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk egy ilyen forró csütörtök délutánon. Mindeközben szóljanak bele abba, hogy mik az igazán forró slágerek. Kattintsanak a slágerfm.hu-ra, vagy töltsék le applikációnkat is. Töltsék ki zenei kvízünket, amelyben önök is elmondhatják, hogy milyen az igazán jó zene, mi az, amit szeretnének hallani a Sláger FM-en. Mi meg adunk cserébe ajándékot. Nyerhetnek ugyanis pihenést a Vital Hotel Nautis Superiorban, Gárdonyban, wellness hétvégét az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, vagy egy kis kikapcsolódást a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Töltsék ki zenei kvízünket. Közben pedig Jacko érkezik a legendás dallal. 87-ben ez a Bad albumon volt rajta. Nagyon könnyed kis fánkos hangzás. Ez az MTV aranykorát, a kazettás magnókat és ezeket a legendás összejöveteleket idézi meg. The way you make me feel.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
4: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
6: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
7: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Pihensz, Anna?
10: Igen, pihenek és álmodozom.
9: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
10: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gress burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
9: Már megint felújítunk?
10: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
11: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
12: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
13: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A főpolgármester szerint jelentős mennyiségű áramot és vizet spórolt meg Budapest a napokban. Ismét nyár a Komp, Nagybaros és Visegrád között. Díjazták a balatoni vendéglátósokat az idei év strandétele versenyen. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Az ivóvízhálózat túlterheltségének és az esetleges üzemzavarok megelőzése érdekében a bevezetett vízkorlátozások kizárólag a hálózati ivóvízre vonatkoznak. A korlátozások elsődleges célja, hogy az ország minden pontján folyamatos legyen a lakossági ellátás, ismertette a részleteket a kormány Facebook bejegyzésében. A szabályok értelmében a korlátozással érintett településeken tilos az ivóvízhálózatról medencét tölteni, tömlővel locsolni, valamint gépjárművet mosni. Ezek a tevékenységek ugyanis rendkívüli módon megterhelik a hálózatot, ami nyomás eséshez vagy átmeneti vízhiányhoz vezethet. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi közműcégek összehangolt energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben Budapest alapvető szolgáltatásai továbbra is zavartalanul működnek, közölte a főpolgármester. A nagy energiaigényű feladatok átütemezésével és az üzemmódok módosításával már most jelentős mennyiségű áramot és vizet sikerült megspórolni a kritikus időszakban. A BKV és a BKK energiatakarékos üzemmódot alkalmaz, naponta 12-15 megawatt megavattóra megtakarítással. Az elektromos járművek töltését csúcsidőn kívülre helyezték át, és felfüggesztették a járművek külső mosását. A fővárosi vízművek 10%-kal csökkentette energiafelhasználását, a budapesti közművek pedig ideiglenesen leállította a szökőkutakat és a díszvilágítást. A főpolgármester megköszönte a hőségben dolgozó fővárosi munkatársak embert próbáló munkáját. Már újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést a folyón. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán Adony és Lóriév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Díjazták a balatoni vendéglátósokat a Balatoni Körrendezvényén. A Fonyódligeti Local and the Lake friss pisztrán konzervje lett az év strandétele bistró kategóriában, amelyhez egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló fogás adta az ötletet. Büfé kategóriában a legjobb ételnek a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős kürtős mártogatósát választották. Az év felfedezettje a Szántódi Milla csinta lett, amely egyben az új kategóriaként meghirdetett év Beach Food palacsintája díjat is elnyerte, füge kecske granola palacsintájával. Az év balatoni strandesztertjének a Gyenesdiási Móni Süti gubacsintáját választották. A Balatoni Kör idén 12. alkalommal hirdette meg az év strandétele versenyt, amelyre minden eddiginél több, 22 vendéglátóhely 44 étellel indult. Augusztus 21-én 5. alkalommal várja az érdeklődőket a Folk Park Táncház Fesztivál a Budapest Parkban, ahol a népzene és a néptánc kerül a középpontba. A jubileumi esemény a Bagosi Brothers Company dalai népzenei hangszerelésben néptáncosok közeműködésével hangzanak el, majd hajnalig tartó táncház veszi kezdetét. 3 tánc téren a Sarjú Banda, a Romanodrom és a Zurgó zenekar játszik élő népzenét, miközben az érdeklődők táncoktatók segítségével sajátíthatják el a különböző tájegységek tánclépéseit. Az idei jubileumi Folk Park ezúttal is a Táncház Egyesülettel közös szervezésben valósul meg. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
15: Továbbra is piros figyelmeztetés van érvényben Pest megyében a magas középhőmérséklet miatt. Ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet akár 29 fok felett is alakulhat, szóval azért ez egészen meleg lesz. Nem lesznek felfrissítőek az éjszakáink sem. Képzeljék el, a holnap hajnali minimum értékek 27 fok környékén alakulnak Budapesten. Úgyhogy ez már jócskán meghaladja a trópusi éjszaka kritériumát. Holnap is meleg lesz, 34 fok, de már érkezhet némi kis felfrissülés. A hétvégén pedig beállnak majd a hőmérők ilyen 34-35 fok környéki hőmérsékleti csúcsokra. Jövünk a friss közlekedési információkkal, a többes szám pedig nem véletlen, hallgatunk itt van a vonalban. Szia, mit láttál, merre láttál?
16: M0-áson a Megyeri híd irányába a 35-ös kilométer szervénnél van egy baleset, úgyhogy egy olyan jó 2-3 kilométeres sorban, és ráadásul pont a belső sávban.
15: A macska rúgja meg, mi történt ott, nem láttad?
16: Hát láttam, sajnos ilyen ráfutásos baleset, 3 autó részesült benne, úgyhogy egy darabig eltartott a mentés, de személyiség nincsen, viszont van egy kis pitty-putty, egy jó 2-3 kilométeres.
15: Oké, köszi szépen, reméljük nem lesz nagyobb a pitty-putty, vigyázz magadra te is. Mindeközben az M1-esen Budapest felé a korábbi baleset torlódásában egy műszaki hibás személyautó vesztegel félrehúzódva az átterelt belső sávban a Tatabánya centrum csomópont után. Ott útszűkületet okoz a jármű, így lassan tudják kikerülni az autósok, a torlódás hossza meghaladja már a 6 kilométert. És baleset történt az Árpád hídon is a budai irányban, a Szentlélek tér előtt a középső sávban több gépjármű ütközött, a Róbert Károly körúton a Csata utcától csak lépésben tudnak haladni. Jó utat kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Így 5 óra után pedig adjuk a hangerőnek a maxot, hiszen elképesztően jó zenék szólnak, akár a dugóban ülve is. Hello, Karakas Balázs vagyok, jön majd a gyönyörű Dua Lipa tőle a Training Season, előtte pedig Chappell Roan, aki ezzel a zenével vált világhírűvé. Hatalmas

0: A Queen és a Radio Gaga jócskán 4:30 után is a Sláger FM-et hallgatják, amiért hálásak vagyunk. Ne felejtjék, korábban egy baleset történt az Árpád hídon a budai irányban, és baleset nehezíti a közlekedést az M0-áson Sziget-Szent Miklós térségében az M3-as autópálya felé a belső és a középső sávban, úgyhogy arrafelé is nagyon körültekintően. Mindezek mellett mindjárt érkezik hozzánk Lady Gaga kiválósága, tudják, az a dal, ami még a Wednesday-ben is szerepelt. Előtte viszont izgalmas program lehetőségekről mesélek, ugyanis továbbra is tart a Városligeti kertmozi. Azt mondják, hogy az elmúlt két hónapban fantasztikus hangulatú vetítéseket tartottak, úgyhogy ennek apropóján a filmvászonra kerül majd most pénteken este 6 órától a 4-esküvő és egy temetés, szombaton a Kung Fu Panda este 6 órától, aztán 12-én szerdán a Bárányok hallgatnak, jövő hét pénteken a Sok hűhó a semmiért, szombaton jövő héten a Madagaszkár, de jövő hét utáni szerdán már a Ponyvaregény is megnézhető. Mindez ráadásul ingyenesen, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá mindenkinek. Ahogy mondtam, ez is filmzene, hiszen a Wednesday-ben szerepelt Lady Gaga kiválósága. De Dance.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

lendületes dal egész úton hazafelé, akár az autóban hallgatva is. Texas és a Summerson fél hat után is a Sláger FM-et hallgatják. Ezért én természetesen hálás vagyok. Nem sokára érkezik az idei FIFA világbajnokság, a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza. Egyméltán népszerű énekesnőtől Shakirától. Ez lesz a Die Die, előtte viszont nézzük, hogy lesz-e Die Die az időjárásban. Meleg van, 38 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten. Elméletileg ma tetőzött városunkban a hőség. A napos időt sokfelé zavarhatják gomoly felhők, de nem valószínű, hogy csapadék esne térségünkben. A légmozgás is gyenge, mérsékelt. Holnap érkezik a felfrissülést hozó hideg front. A napos időt sokfelé zavarhatják majd gomoly felhők. Ezekből elszórta lehetnek záporok és zivatarok, de jelentős csapadék is még csak lokálisan elszórtan fordulhat elő. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében akár viharos szél lökések is lehetnek. Fázni holnap sem fogunk, hiszen még így is lehet akár 34 fok is a legmelegebb órákban. Korábban baleset történt az Árpád hídon a budai irányban, ott jelenleg tart a helyszínelés és a műszaki mentés. Tudni kell róla, hogy lassan halad a sorra a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé. Erős a forgalom a Lehel utcában, kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi

0: Váci úton mindkét irányban a Blaha Lujza térnél, na meg az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt. Baleset történt az M0-es déli szakaszán az M5-ös felé Szigetszent Miklós térségében, valamint a keleti szakaszon az M3-as felé vezető oldalon Gyálnál. Mindkét helyszínen nagyon nagy a torlódás, a 6-os főútról és a 2. Rákóczi-Ferenc útról is egészen Mission Impossible feljutna az M0-ásra, szóval nem túl egyszerű. Számoljanak még arra, hogy az M1-esen a főváros felé terelésben kell autózni a 61-es és a 19-es kilométerek között, ami azért is izgi, mert Bicske térségében az átterelt belső sávon egy furgon és egy személyautó koccant a 36-os kilométernél. Ott jelenleg áll a forgalom, torlódnak a járművek. Illetve még tudniuk kell a budapesti autósoknak, hogy a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárás, sáverhúzás nehezíti a haladást.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágerkult.

0: nagyon jó kis lendületes poprock zenével Shawn Mendes jelentkezett. Ez volt a When You're Gone itt a Sláger FM-en. 3:46 is elmúlt már, a levegő odakint még mindig szinte forró, meg persze hát a kedélyek is, hiszen itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en elvisszük a legnagyobb világsztárok budapesti koncertjeire. Megkoronázhatjuk az idei nyarat olyan sztárokkal, mint Luis Capaldi, Florence and the Machine, Summer, Natasha Bedingfield, és még sorolhatnám, hogy tényleg milyen igazi világsztárok érkeznek Budapestre. Ők például a Sziget Fesztiválra, csak mondom, hogyha egyébként olyan előadó művésznek a koncertjére nyernek, aki a Sziget Fesztiválról lép fel, akkor amúgy a Szigetre is be lehet ám menni arra az adott napra. Úgyhogy elképesztő élményekben lehet részünk idén nyáron a Sláger FM-mel. Meg persze mindeközben a jó, lendületes, pörgős hazai zenéket is játsszuk, hiszen ők már a Magna Cum Laude. Tőlük jön a köszönet!
1: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első az élmény.

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Interspárban.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
8: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
7: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
8: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csoki barnaság.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Két premier is lesz a Veszprém Balaton filmpikniken. Kezdődik a Balatonfüredi borhetek. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el. Energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Részletes tájékoztatást későbbre ígért a kormányfő. Takarékossági intézkedéseket vezettek be a veszprémi sportuszodában. Az energiahelyzetre tekintettel augusztus 9-éig 17 és 22 óra között a légkezelőrendszereket leállítják. A szellőztetést részben természetes átszellőztetéssel pótolják, a szaunák pedig ebben az időszakban nem üzemelnek, közölte a Nemzeti Sportügynökség ZRT az uszoda Facebook oldalán. Megrázó balesetről tett közzé videót a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. A felvételen az látható, ahogy egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal Balatonalmádiban a kemping bejáratánál egy személyautó oldalának ütközik, majd az úttestre zuhan. A rendőrség szerint a videó célja, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos balesethez vezethet. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel várja a közönséget a Veszprém Balaton filmpiknik augusztus 27-e és 29-e között. A megújult fesztivál programjában mintegy 70 játék és dokumentumfilm, valamint kisfilmek és animációk szerepelnek. Premier előtt láthatja a közönség Dobó Kata és Szilágyi Fanni új vígjátékát, a Még egy kívánság című filmet. Emellett itt debütál az Időre hangolva és a Föld és Vas című alkotás is. A vetítések mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai beszélgetések és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket Veszprémben és Balatonfüreden. A filmekre egységesen 500 forintos jegyáron lehet belépőt váltani. Megnyitja kapuit a Balatonfüredi borhetek, a Balaton egyik legnépszerűbb gasztronómiai fesztiválja. Augusztus 30-áig 21 borászat várja a látogatókat a Tagore sétányon, ahol csaknem 300 féle bort lehet megkóstolni. A kínálatban elsősorban a Balatonfüred csopaki borvidék híres olasz rizslingjei szerepelnek, de rozék, vörösborok, dűlőszelektált tételek és gyöngyöző borok is kóstolhatók. Az idei év füredi borásza Koroncai Martin lett. A városborának pedig a Balogh Pince 2025-ös olasz rizsling dűlőborát választották. A borok mellett gasztronómiai kínálat, koncertek és borkóstolók is várják a közönséget. A szervezők kedvező időjárás esetén idén is mintegy 200 000 látogatóra számítanak. Szép eredményekkel zárták a hegyi kerékpáros Európa-bajnokságot a Veszprémi Egyetemi Sportklub versenyzői. A svájci helyszínen megrendezett kontinens viadalon három veszprémi kerékpáros képviselte a magyar színeket. A legjobb eredmény Bruckner Regina érte el, aki az U23-as olimpiai cross versenyben a legjobb 20 között a 20. helyen végzett. Bokros Kincső a juniorok mezőnyében két versenyszámban is a legjobb 30 között zárt. Még Kis Vince balszerencsés versenyeket tudhat maga mögött, egy bukás és műszaki hiba, majd egy defekt és rosszul lét is hátráltatta. A veszprémi sportolókra rövidesen újabb világkupa futamok, augusztus végén pedig a világbajnokság vár.
1: Még mindig meleg van odakint, 38 fokot mutatnak a hőmérők, és az a rossz hírem van annak, aki szeretne nyugodtan, békésen aludni éjszaka, hogy ez később sem lesz sokkal jobb. A hajnali leghidegebb pillanatokban lesz majd Budapesten 27 fok. Hát nyilván itt az éjszaka folyamán jelentős mértékű felfrissülésről nem kell beszélnünk. Holnap már 34 fokig, 34-35 fok környékéig húsznak fel a hőmérők higanyszálai. Elvileg felfrissülést hozó hidegfrontot várhatunk, de természetesen azért marad a napos idő holnap is, néha egy-egy gomoly felhő zavarhatja meg ezt az idilt. Baleset történt a Budaörsi úton befelé a Sasadi út után, emiatt ott akadozik az előrejutás. Balesetben sérült autókat kell kerülgetni a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt. Megszűnt viszont a forgalmi akadály az M0-es déli szakaszán az M5-ös felé Sziget-Szent Miklós közelében, valamint a keleti szakaszon is az M3-as felé Gyálnál, de ott még mindig továbbra is lassulást tapasztalhatnak. Továbbá tart a műszaki mentés az Árpád hídon a budai irányban, ott ugye korábban történt egy baleset. Fontos tudni, hogy élénk a forgalom a Lehel utcában, kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha Lujza térnél, valamint az Üllői úton is sokan vannak mindkét irányban a Nagy körút előtt. Várhatóan hajnali 4-től 6 óráig lezárják majd a Szent Gellért rakpartot és a Szabadság hidat, valamint 7 óráig a Budai alsó rakpartot, a Rákóczi híd és az Erzsébet híd között, mert tűzszerészek dolgoznak majd. Hajnali 4-6 és fél hét között lezárásra készülhetnek a Pázmány Péter sétányon is, de lesznek korlátozások a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, valamint a környező utcákban is. Oda gyalog és biciklivel sem lehet majd bemenni. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 6 óra elmúlt, a hőség még mindig tombol, és ekközben már a kívánság műsor is. Hívjanak, írjanak 0630303958, kérjék önök is a kedvencüket, addig pedig egy nagyon könnyed nyárias dal. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean közöse, indul most a Feel.

Kim Wilde és a UK, ez a Sláger FM, jócskán 4:15 után járunk már, benne pedig a kívánság műsor. Üzenjenek bátran a 0630303095-8-as számunkra. Nem sokára Nóri kérésével megyünk tovább, de mindezek mellett nézzük a legizgalmasabb budapesti programokat, ugyanis több mint 1400 sejemlámpás ragyogja be idén nyáron a Koreai Kulturális Központ kiállító terét, ezzel is közelebb hozva hozzánk a távoli ország kultúráját. A Korea fényei Csinzsú sejemlámpásai című tárlat Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városának különleges örökségét mutatja be, ahol évszázadok óta összefonódik a sejemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A különleges fény és térélményt nyújtó kiállítás egyszerre idézi meg a múlt emlékeit és persze a kortárs koreai vizuális kultúrát. Mindez a Koreai Kulturális Központban tekinthető meg, egyébként még jó sokáig, egészen szeptember 4-éig. A jó szórakozás pedig garantált, hogy mondtam, Nóri kérésével megyünk tovább, azt írta, hogy a legjobb barátnőjének Békésmegyerre szeretne küldeni egy jó depes móddalt. A kívánságotok pedig számomra parancs, és én egy nagyon-nagyon jó depes móddal találtam. Ez már az Enjoy the Silence.

0: Damiano David és a The First Time itt a Sláger FM kívánság műsorában. Hallgatunk Budapestről, már itt van velem a vonalban. Szia!
1: Szia! Tehát megkérdezem, a koncertélmények játék nincsen?
0: De van! Bizonyám, hogy van. A dolog úgy néz ki, hogy telefonálni kell. Hát nem most, hanem majd akkor, amikor szólunk, hogy most kell telefonálni. Amikor hallod zenélni például Faithless, Louis Capaldit, Sunbird, Florence and the Machine-t, Natasha Bedingfield-et, na akkor kell telefont ragadni, és harmadikként hívni. Azt a számot, amit hívtál, 0630303098-as.
1: Jó, akkor majd megpróbálom, hogy amikor elhangzik.
0: Persze, próbálkozz, és figyelj nagyon. Közben pedig, ha már ez a kíványság műsor, küldöm neked a Hooligans-től a Félembert. Ezzel kívánok szép napot.
1: Köszi. Szia.

0: Holnap elvileg már felfrissülést hozó hideg front érkezik Budapestre. Ezt egyelőre azzal a 37-38 fokkal, ami odakint van, nem hiszem, hogy érezzük. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amikből elszórtan holnap már záporok, zivatarok is kipattanhatnak. De jelentős mértékű csapadék nem valószínű, leginkább lokálisan fordulhat ez elő. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, aznap már hűvösen indul a reggel Budapesten is, legalábbis ahhoz képest, mint amit megszokhattunk, hiszen szombat hajnalban már akár 23 fokig is lemehetnek a hajnali minimumok. A holnapi 27 után azért az már tényleg hűvös. Jövök az utak híreivel. Az M0-áson korábban volt egy baleset az M3-as felé vezető oldalon. A 18-as kilométernél már minden sáv járható, így a kialakult jelentős torlódás is szép lassan, de elkezdett feloszlani. Csak hogy jó hírekkel kezdjem a mondandómat. Folytatom is azzal. Véget ért ugyanis a helyszínelés és a műszaki mentés az Árpád hídon a budai irányban, úgyhogy ott is lehet már nyugodtan közlekedni. Viszont továbbra is baleset okoz fennakadást a Budaörsi úton befelé a Sasadi út után, emiatt akadozik az előrejutás. Balesetben sérült gépjárművet kell kerülgetni a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt. Továbbá élénk még a forgalom a Lehel utcában, kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, sokan vannak a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha Lujza térnél, és az Üllői úton is telítettebbek a sávok mindkét irányban a Nagy körút előtt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Tudjanak róla, hogy lezárták a belső sávot a Helsinki úton befelé a Határút előtt, mert helyreállítják az útburkolatot. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

0: megunhatatlan George Michael, tőle pedig a Freedom. Ez itt a Sláger FM kívánság műsora, 0630 30 30 95 8-as a forró drótunk. Itt van már velem hallgatunk. Szia, Sláger FM, Balázs vagyok, tessék.
1: Hello, János vagyok, és szeretnék kérni ebbe a 6-os esti kívánság műsorba.
0: Kedves János, melyik városból telefonálsz?
1: Vápolótáron.
0: Szuper, akkor itt élsz vételkörzetünkben. Mit szólsz mondjuk egy jó Pointer Sisters dalhoz? Én olyan rég hallottam már őket.
1: Jól.
0: És kinek küldjük?
1: Minden slágerefem hallgatónak és dolgozónak szép hétvégét kívánva.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, a folytatásban pedig tiéd a Pointer Sisters felvétele a 80-as évek legelejéről. A Jump-al kívánok, csodaszép csütörtök délutánt.
1: Rendben, köszi.

Méltán világhírű Summer és az Andres, de ez pedig itt a Sláger FM. Ne feledjék a budapesti autósok, hogy ugye délután 5 órakor minden hétköznap lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszán. Átadják ugye ilyenkor a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak azt a területet. Hát esetlegesen, hogyha le tudjuk rakni a Verdát, arra elsétálgatunk, nézelődünk, beszélgetünk emberekkel, akkor azért szerintem egy munkanap délutánját is könnyen fel lehet ezzel dobni. Mi hamarosan a friss információkkal, amiket 7 órakor mondanak el kollégáim, előtte viszont még Méringer Marci, az E-generáció egyik abszolút hazai sztárja érkezik hozzánk. Tőle itt a késő már.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ősszel indulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A mostani szombat szolgálatmentes lesz a Honvédségnél. Háromnapos razziát indított a BKK és a rendőrség a Batthyány téren. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza parlamenti képviselőcsoportja szombaton dönt az államfőjelöltjéről. A hivatalos jelölési határidő hétfőn 10 órakor jár le. A frakció javasolta, hogy az országgyűlés már kedden válassza meg az új köztársasági elnököt, akit augusztus 19-ig kell megválasztani Súlyog Tamás mandátumának megszűnése miatt. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, a cél több jelölt közül dönteni. Súlyog Tamás távozása óta az államfői jogköröket ideiglenesen Forsthofer Ágnes látja el. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolt. Ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Alekszandra Szofronijevics szerb közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbb befejezését, mert az erősíti Szerbia európai integrációját és javítja a két ország közötti közlekedési kapcsolatokat. Szolgálatmentes nap lesz a Honvédség számára mostani szombat, Ruszin-Szendi Romulus utasítása alapján. Augusztus 8-a a honvédelmi szervezet beleértve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatot is. Pihenőnap, amelyet úgy kell megszervezni, hogy a feladatellátáshoz és az ügyeleti készenléti rendszer fenntartásához rendelkezésre álljon a minimálisan szükséges létszám. A mostani szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre eső nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre ledolgozni. Csütörtöktől szombatig tartó összehangolt akciót indított a Budapesti Közlekedési Központ a Batthyány téren és környékén, amely a tisztaságot és a közbiztonságot erősíti. A koncentrált takarítás, a fokozott helyszíni jelenlét és a komplex járat ellenőrzés során több szervezet dolgozott együtt. A budapesti közművek és a Fülkerdi víziói megtisztították a teret és az aluljárókat, a BKV segítette a munkát, a rendőrség erősebb jelenlétet biztosított. A Füri és a budavári rendészet ellenőrizte a megállókat, külön figyelmet fordítva a tiltott dohányzás visszaszorítására, a BKK a járatok tisztaságát is vizsgálta, a Menhely Alapítvány pedig szükség esetén segítséget nyújtott a rászorulóknak. Folytatódik az előre tervezett karbantartás az M2-es metró vonalán. Vasárnap délig az M2-es metró csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik. Az Ősvezértere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár. A karbantartást a legkisebb utasforgalmú vasárnap délelőtti időszakra tervezték, déltől már a teljes vonalon jár a metró. Ősztől ismét megnyitja kapuit a Puskin Kuckó. Szeptember 5-e és december 13-a között hétvégenként filmvetítésekkel, bálbelőadásokkal és koncertekkel várja az érdeklődőket a fővárosi Puskin moziban. A programsorozat kiemelt eleme lesz a legkisebbek mozija, amelynek célja, hogy az óvodás és kisiskolás korosztály számára élményszerűvé tegye a mozizást és megszerettesse velük a filmeket. A vetítéseken klasszikus magyar rajzfilmek, természetfilmek és kortárs családi alkotások egyaránt szerepelnek. A filmprogramokat zenés, mesék és koncertek egészítik ki. A Puskin Kuckóban először mozizó gyermekek emléklapot kapnak majd ajándékba. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Hiába múlt el este hét, a kánikula nem enged szorításából, még most is 37 fokot mutatnak itt Budapesten a hőmérők. Elképesztő, de tényleg nem is emlékszem, hogy lett volna korábban ilyen meleg nyarunk. Még a hajnali órákban is mindösszesen 27 fokig fog lehűlni a hőmérséklet. Ma tetőzött elvileg a hőség. Holnap már érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amikből elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, de jelentős csapadék csak elszórtan lokálisan valószínű, viszont arra számíthatnak, hogy az északias szél megélénkülhet. És most persze a budapesti közlekedési infók. Balesetben sérült autókat kell kerülgetni a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt. Élénk forgalommal találkozhatnak még a Lehel utcában autózók, kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, valamint a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha Lujza térnél is sokan vannak, és az Üllői úton is leterheltebbek a forgalmi sávok mindkét irányban a Nagy körút előtt. Tudjanak arról, hogy várhatóan péntek hajnali 4 és 6 óra között lezárják a Szent Gellért rakpartot és a Szabadsághidat, valamint 7 óráig a Budai alsó rakpartot a Rákóczi és az Erzsébet hidak között, mert tűzszerészek dolgoznak. 4:30-tól este 6:30-ig holnap reggel lezárásra kell készülni a Pázmány Péter sétányon is. Korlátozásra számíthatnak a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, valamint a környező utcákban is. A lezárt szakaszon kerékpárral és gyalogosan sem lehet majd közlekedni, sőt, mi több, még az érintett BKK járatok is módosított forgalmi rendszerint járnak majd. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítási munkálatok miatt.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 7 óra után továbbra is az esti kívánság műsor szól, 06 30 30 30 95 8. Itt hívjanak, írjanak, zaklassanak bátran, és kérjék a kedvencüket. Dóri például azt írta, hogy a Top Gun Maverick zenéjét szeretné meghallgatni, úgyhogy Apple One Republic felvétele, I Ain't Worried.
4: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
0: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Tom Jones és a Sex Bomb itt a Sláger FM kívánság műsorában. Valaki várakozik már a vonalban. Előtte viszont még elmondom, hogy az Új Budai Kert mozik továbbra is tartanak itt a nyári alkalmak. Jóvoltából a Bikás Parkban a mai este folyamán is lesz majd egy különleges film, méghozzá a Coyote 4 lelkét fogják levetíteni. Egyébként 13-án a Ponyvaregény lesz a vetítővászon, 20-án a Valami Amerika, 27-én pedig a Hair című musicalt vetítik. Minden filmet este 8:30-tól kezdenek, így a mai Coyote 4 lelkét is. Ezen túlmenőleg, ahogy mondtam, itt a kívánság műsor hallgatunk, itt van már a vonalban. Épp az M0-áson autózik, és mindeközben nagyon-nagyon gondolkoztunk rajta, hogy vajon milyen dalt kellene a lányának lejátszani. Na mit gondolsz, honnan induljunk ki?
1: Hát várjál, azt mondja, hogy 26 éves a lányom.
0: Na jó, hát én sem vagyok nála sokkal öregebb, de én például imádom ezeket a régi zenéket. Hogy van ezzel?
1: Szeret végül is mindenevő, ha lehet így fogalmazni.
0: Hát figyelj, akkor egy jó 80-as évekbeli dalhoz mit szólsz? Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth?
1: Nagyon jó, szuper, hegyezem a füleimet.
0: Csak nyugodtan, a hangerőt pedig teked felfelé bátran. Neked énekel Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Köszi, hogy hívtál.
1: Csau, csau.

0: Nagy Bogi, te és a Jól leszek újra itt a Sláger FM kívánság műsorában, ahol égnek a vonalak, ismételten hív valaki. Halló, Sláger FM, tessék, Balázs vagyok.
1: Hello, hello, Kalocsergyi, most szeretnék egy számos küldeni a páromnak, a lehetséges.
0: Persze, melyik városból telefonálsz?
1: Budapest.
0: Szuper, hogy hívják a párod?
1: Patriknak.
0: Mit szólsz, hogyha Patriknak lejátsszuk mondjuk Kamráttól a Be Mine című dalt? Azért annak van egy jó üzenete.
1: Rendben, köszönöm szépen, akkor neki küldöm sok szeretettel.
0: És mit üzensz neki?
1: Azt, hogy kitartást neki, szeretem őt, és mindig számíthat rám bármikor, bármiben.
0: Ó, de szép, küldöm neked a dalt.
1: Köszönjük szépen. Hello, hello.

0: Holnap érkezik a felfrissülést hozó hidegfront Budapestre, holnap majd a napos időszakokat megzavarhatják felhők, amikből elszórtan azért kialakulhatnak záporok, zivatarok, de jelentős csapadék csak lokálisan várható. Az északias szél többfelé megélénkülhet. Persze meleg lesz, 34-35 fok még holnap is a csúcsérték. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal Budapesten is, hiszen akár 23 fokig is lesüllyedhet majd a hőmérséklet, a napközbeni csúcsértékek pedig a hétvége első napján mindösszesen 32 fokig érnek fel. Mondom az utak híreit, ez itt a Sláger FM. Várhatóan péntek hajnali 4 óra és 6 óra között lezárják a Szent Gellért rakpartot és a Szabadsághidat, valamint 7 óráig a Budai alsó rakpartot, a Rákóczi híd és az Erzsébet híd között, mert tűzszerészek dolgoznak. Hajnali 4:30-tól fél hétig lezárásra kell készülni a Pázmány Péter sétányon is. Korlátozásra számíthatnak a Petőfi híd Budai le- és felhajtóján, na meg a környező utcákban is. A lezárt szakaszon sem gyalog, sem biciklivel nem lehet közlekedni. Várhatóan hajnal 4-től hajnal fél 6-ig nem közlekedik a 19-es és az 56A villamos a Szent Gellért tér műegyetem és a Rutas gyógyfürdő között, valamint a 47-es és a 49-es villamos a Szent Gellért tér műegyetem és a Deák Ferenc tér között. Az M4-es metró, valamint a 8-e, a 108-e, a 110-es és a 112-es buszigénybevételét javasolja a BKK. Fontos tudni, hogy lezárták a belső sávot a Helsinki úton befelé a határút előtt, mert helyreállítják az útburkolatot. Időszakosan lezárják ma este 9-ig az 5. kerület Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey guys, it's Taylor.
3: It's me, Taylor.
1: A Sláger FM. Minden

Gloria Estefan, Turn the Beat Around-ja szólt a Sláger FM kívánság műsorában 0630303958. Itt zaklathatnak bátran, hogyha önök is szeretnék kikérni maguknak a kedvencét. Pontosan így tett Kata is. Nem sokára az ő dala érkezik, közben pedig nézzük, mi mindent lehet csinálni ma este, hiszen például a Svábhegyi csillagvizsgáló is készül nekünk programokkal. Meg lehet nézni majd az Albireo kettős csillagot, a hattyú csillagkép egyik legszebb kettős csillagát, fő komponense narancssárga, a kísérője pedig kékes-fehér színben ragyog. Aztán ott van Hukkapitány nyílt halmaza, vagy a kígyótartó csillagkép fényes nyílt halmaza, melynek csillagai egy kampókézre emlékeztető íves csillagláncot rajzolnak ki. Na meg a Lagúna ködöt is meg lehet itt nézni, a Nyári tejút egyik leglátványosabb mélységobjektumát. Közepén egy sötét porsáv osztja ketté a ragyogó ködöt, amely új csillagok születésének otthona. Na meg az M13 gömb halmazra is ráirányítják a távcsövet. Ma este 4:10-től kezdődik a program, amihez jó szórakozást kívánok, és ahogy mondtam, Kata dalkérése, aki azt írta nekem, hogy az egyik legjobb barátnőjének, Norinának szeretné elküldeni az egyik abbadalt. Tiétek már a Super Trooper!

Jazz. Ó. Minden, amit szeretünk.

fast. Az a hang utánozhatatlan. A legendes bluesgitáros Chris Rea és a Road to Hell nálunk a Sláger FM-en nyúlfarknyival este 8 óra előtt, ami annyit jelent, hogy a kívánság műsor ugyan már a véget ért, de természetesen én 8 óra után is maradok, hozom a legjobb magyar slágereket és a leghasznosabb információkat. A hírek előtt pedig még a Well Hello-s fiúk is énekelnek. Itt az

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
3: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
3: alvászavar,
2: hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg: teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
8: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: A polgárőrök is segítenek a hőségben bajba kerülő állatokon. Már igényelhető a veszprémi beiskolázási támogatás. Újra megnyitották a keszthelyi Helikon strandot. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A polgárőrök segítségét is kérik a hőségben a bajba kerülő állatok megmentéséhez. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány arra kéri az ország mintegy 70 ezer polgárőrét, hogy szolgálatuk közben fokozottan figyeljenek a tűző napon, víz és árnyék nélkül tartott, illetve bezárt autóban hagyott állatokra. Az alapítvány a bajba került szervezeteknek vízhiány vagy műszaki probléma esetén gyors segélyt is nyújt. Emellett locsolóeszközöket, párakaput, hűtőmatracokat, vízgyűjtőhordót és nagyméretű itatótálakat tartalmazó kánikula csomagot állítottak össze. Ezeket az alapítvány honlapján lehet igényelni. Már igényelhető a Veszprémi Önkormányzat 15 ezer forintos beiskolázási támogatása. A kérelmeket azok a nappali tagozaton tanuló gyermekek és fiatal felnőttek után lehet benyújtani, akik bejelentett veszprémi lakcímmel rendelkeznek, és életvitelszerűen is a városban élnek. Feltétel, hogy a családban az egyfőre jutó havi jövedelem ne haladja meg a 114 ezer forintot, egyedülálló szülő esetében pedig a 142.500 forintot. A kérelemhez személyes okmányokat, jövedelemigazolást és tanulói jogviszonyigazolást kell csatolni. A dokumentumokat szeptember 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a magyarország.hu oldalon, illetve postán vagy személyesen a Veszprémi Polgármesteri Hivatal Óvárostéri Ügyfélszolgálatán. Autó kanyarodott egy szabályosan közlekedő rolleres elé Veszprémben. A rendőrség által közzétett videón látható, hogy a kijelölt kerékpárúton haladó rolleres az ütközés erejétől a levegőbe repült. A fiú súlyos sérüléseket szenvedett. Fehérvár megyében két súlyos rolleres baleset is történt. Csóron egy 14 éves fiú utast szállított, majd úthibába hajtott. 15 éves utasa pedig leesett és súlyosan megsérült. Abán egy 28 éves férfi a járdáról egy vízelvezető árokba csapódott, és szintén életveszélyesen megsérült. A rendőrség mindkét Fejér megyei ügyben büntetőeljárást indított. A hatóság ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék, tilos utast szállítani az erre nem alkalmas járművön, és a bukós isak viselését is javasolják. Csak Somogy vármegyében annyi vadkár elhárító kerítés épült, amennyi kétszer körbeérné Magyarországot. A kerítésekre azért van szükség, mert a túlszaporodott nagyvadállomány lelegeli a facsemetéket, így sok helyen ellehetetleníti az erdők természetes megújulását, írja a Telex. Egy erdőfelügyelő számításai szerint a vármegye 195 ezer hektárnyi erdőterületének vadeltartó képességét évről évre jelentősen meghaladja az állomány. Csak gimszarvasból minden idényben 5000-nél több példányt ejtenek el, miközben a tényleges vadlétszám nem ismert. Egyes területeken az erdőfelújítást többször is meg kell ismételni, mert a vadak elpusztítják a fiatal növényeket. A szakember szerint olyan szintre kellene csökkenteni az állományt, amely mellett az erdők ismét képesek lennének természetes módon megújulni. Megnyitották újra a keszthelyi Helikon strandot, miután két egymást követő mérés is megfelelőnek találta a Balaton vízének minőségét. A szabad strandon ismét lehet fürdeni, és mostantól a mosdók használatáért sem kell fizetni. A partszakaszt július végén zárták le, mert a vizsgálatok magas E. coli és enterokokusz szintet mutattak ki. Az ismételt mérés során már egyetlen nap alatt a hatodára csökkent a szennyeződés mértéke. A tilalom feloldásához azonban két megfelelő eredményre volt szükség. Keszthely polgármestere ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, mert szerinte mulasztás vagy szándékos károkozás okozhatta a vízszennyeződését.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: A Vagus Ibrados Kemperi és a Visszajövők, ez pedig itt a Sláger FM. Csodaszép estét kívánok! Az életünk egyik mozgatórugója az autózás, legalábbis itt Budapesten nagyon-nagyon sokaknak, elég csak ránézni a reggeli csúcsforgalomra, vagy éppen a délutánira, hogy azért úgy általában akadozós szokott lenni a haladás. Na de pont ilyenkor érdemes szétnézni, és láthatjuk, hogy mennyire el van öregedve az autós flottánk. Mi a helyzet most ezzel? Várkonyi Gáborral, autópiaci szakértővel beszélgettek kollégáim ma reggel a Sláger reggelben.
1: Tehát azt ugye látjuk, hogy egyre több az autónk, ez stimmel, meg hogy egyre idősebbek, de szerinted ez mennyire számít furcsának európai viszonylatban?
2: Egyáltalán nem. Mind a két adat egyébként alapvetően valamennyire összhangban van a teljes európai mechanizmussal, ha más országokat nézünk, akkor is. Itt mindig Hollandiát szeretem példaként hozni, hogyha arról van szó, hogy mennyi autó van, meg milyen korú autók vannak. A Hollandia azért általában az emberek fejében úgy szerepel, mint egy ilyen biciklis ország, ahol az emberek már gyakorlatilag az egyéni mobilitásuk kapcsán elkezdtek lemondani az autótartásról, hát ez nagyon messze van az igazságtól. A hollandoknál van a legnagyobb autósűrűség, legalábbis amikor utoljára néztem a statisztikát, akkor ez így volt, és ezzel együtt természetesen igaz, hogy a nagyvárosokban a városi közlekedést azt amennyire csak lehet biciklivel próbálják megoldani, de ez nem jelenti azt ezzel párhuzamosan, hogy lemondanának az autóról. Aha. És ezt azért hoztam föl példaként, mert nagyon sokat szugerelják ezt a narratívát, hogy az egyéni autózás korszaka az kezd lejárni, meg az emberek már, főleg a fiatalok már kevésbé akarnak jogosítványt, meg nem annyira érdekli az embereket az autó. Ha statisztikai alapon nézzük ezt a kérdést, akkor ez egyszerűen nem igaz. Egyre több autó van, egyre nagyobb az autósűrűség mindenhol. Magyarország ilyen szempontból egyébként egyáltalán nincs az élvonalban, tehát valószínűleg akik Budapest és környékén autóznak, azok úgy érzik, hogy marhasok az autó, de hogyha a dugószinteket nézzük, vagy a perfőre eső autózást, akkor egyébként egyáltalán nem vagyunk az élvonalban. Az öregedő autópark viszont sajnos az egy teljes kontinensünkre kiterjedő probléma kezd lenni, nálunk jelentősen gazdagabb országok esetében is.
1: Ezt nem gondoltam volna.
2: Így van, ez sajnos azért van így, mert iszonyatosan megdrágultak az autók, tehát a Covid óta történt években, főleg az entry levelnek nevezett, tehát belépő modell kategóriának nevezett autók, amelyek különböző Európai Uniós szabályozások miatt lényegesen jobban sújtva vannak ezáltal a tendencia által, tehát sokkal drágábbak lettek a belépő szintű autók is, különböző technológiai követelmények miatt, illetve nagyon sok autógyártó egész egyszerűen elhagyta ezeket a szegmenseket, tehát nem kínálnak már modelleket. Mondjuk ebben a Suzuki Swift, vagy Opel Corsa, vagy Fiat Punto kategóriájú szinteken. Azért mondtam sokat, hogy ne kelljen egyet kiemelnünk.
1: Persze.
2: És ez összességében abban az irányba vitte el a dolgokat, hogy gyakorlatilag már mindenhol 10 év fölött vagyunk átlag életkorban, helyenként jóval 10 év fölött. Ha megint csak, hogyha nem rosszul emlékszem, akkor Görögország van az abszolút utolsó helyen, ott a 20 évhez közelebbi az átlag életkor, aha, mint a 10 évhez.
3: Te mondtad Hollandiát, mondtad most Görögországot, nekem eszembe jut Németország. Ugye mindig arra hivatkoztunk itt Magyarországon, hogy hát mert a németek 2-3 év után lecserélik az autójukat, ugye akkor azt ide lehetett hozni. És emlékszem, amikor most már jó pár éve történt, de hogy volt egy éppen 10 éves német autóm, amivel volt egy kis műszaki gondom Németországban. És amikor bementem egy szervizbe, akkor összecsapták a kezüket, hogy úristen, ez a régi csotrogánya, mit akarok ebben a szervizben, hogy ehhez már nincs alkatrészük, mondták a 10 éves német autóra. Ez változott náluk is, vagy azért a németek még viszonylag jól tartják magukat?
2: Hát a németek 10 év fölé mentek átlag életkorban, közel vagyunk a meccshez.
3: Aha. Nem akarok kárörvendő lenni, de ez jó, hogy már ott is ez van, oké?
2: Hát ugye ez azért szimbolikus jelentőségű, mert hát azért mégiscsak Európa gazdasági motorja, és leginkább Európa fellegvára autózás szempontjából, az mégiscsak Németország. Tehát, hogyha valahol alapvetően fiatalabb autóparkkal kellene, hogy találkozunk, az Németország kellene, hogy legyen, de hát Németország autóipara nem technológiai értelemben, hanem gazdasági értelemben van erősen szorongatva a globális színpadon, leginkább ugye az új jövevények által, illetve azáltal, hogy eszméletlenül drágák ott a termelési költségek, tehát összehasonlíthatatlanul drágábban lehet Németországban autót gyártani,
3: mint mondjuk Kínában.
2: Magyarországon. Hát Kínáról ne is beszéljünk. Tehát Kínában az egy autóra jutó energiaköltség, meg bérköltség, az szó szerint kell érteni, hogy a töredéke annak, amit Európában mi a magas életszínvonalunkkal és a drága energiánkkal hát okozunk ennek az iparágnak.
0: Várkonyi Gábor autópiaci szakértő beszélt az elmúlt pár percben. Holnap is Sláger reggel 6 órától. A folytatásban pedig már a Machine Mouse zenekar érkezik, a 2000-es évek egyik hazai kedvencével, a Játékossal.

0: Magdi zenéje az Éden, kellemes estét kívánok, a Sláger FM-et hallgatják. A mai Sláger reggelben elég érdekes téma került szóba. Méghozzá az az eset, amikor a gyermek ugyanazt a mesét, ugyanazt az epizódot egymás után 56 ezerszer is szívesen megnézi. Ez jó vagy nem jó? Erről kérdezték Zoliék Szakács Adrián, budapesti gyermekpszichológust.
1: Te mit gondolsz arról, hogyha valaki, egy kisgyerek újra és újra ugyanazt a mesét szeretné meghallgatni?
2: Hát ez azért van, mert ugye nyilván azok a helyzetek, amik már ismerősek a számunkra, azok biztonságot adnak, mert kiszámíthatóak, és ezért nyugtatja meg a gyerekeket az, hogyha ugyanazt a mesét újra és újra hallják. Egyébként mindig újabb és újabb részletet vagy apróságot figyelnek meg benne, hiszen ugye először csak így felületesen értelmezik, és aztán egyre mélyebbre és mélyebbre mennek. De hogyha visszadom,

0: ahova ellógtak, de nem a cipő, meg nem a tánc, hanem hogy valami rejtett ajtón keresztül mentek, és ez nekem annyira tetszett, hogy mindent szerettem, ahol igen, tehát ahol ilyen rejtett világba mentek át a szereplők.
1: Adrián, egyébként tök érdekes, mert ebben a cikkben az is benne volt, hogy a gyerekeket annyi zaj, meg annyi impulzus, meg inger éri a nap folyamán, hogy megnyugvást jelent számukra, amikor egy olyan mesét néznek, ahol már kiszámítható, és tudják, hogy mi fog történni.
2: Hát igen, pontosan ezért, mert ugye biztonságot ad a számukra, meg ugye így le tudja nyugtatni az idegrendszer. Aha. Például este nem is ildomos új mesét olvasni a gyerekeknek, ami számukra ismeretlen, mert ugye azzal nem azt kérjük el, hogy így lecsendesednek, meg tudnak nyugodni és utána elaludni, hanem ugye beindítja az idegrendszert meg az agyukat, mert elkezdenek rajta gondolkodni. Ugye ezért érdemes azt csinálni, hogy mondjuk napközben is olvasunk mesét, és akkor már elolvasunk egyszer ezt a mesét, és utána akár egy héten keresztül is érdemes minden este ugyanazt a mesét olvasni a gyereknek. Egyébként ez nem csak azért jó, mert lenyugtatja az idegrendszerét, és segít mondjuk elaludni, hanem azért is, mert ugye azáltal, hogy egyre jobban ismeri már a mesét, vagy egyre többször hallotta, egyre jobban oda tud figyelni az apró részletekre, és ez például a gondolkodást, a probléma megoldás kialakulását, azt nagyban elősegíti, tehát ilyen hatása is van igazából ennek, mert ugye egyre mélyebbre és mélyebbre megy, egyre mélyebben próbálja értelmezni, így alakul ki például a szimbolikus kép, ami azt jelenti, hogy amikor történik valami, azt megpróbálom elképzelni. Tehát a gyerek szeme előtt valójában egy film pereg, a saját filmje, és ugye így dolgozza fel ezeket a jeleneteket.
1: Még egy kérdés, Adrián, nálatok mi volt az a mese, amit te nagyon sokszor néztél meg a gyermeket kedvéért?
2: Hát nálunk nagyon sok ilyen mese van, nekem két kislányom van. Aha. Az egyiküknek a kedvence az szintén a Hableány.
1: Hableány, igen.
2: A másiknak pedig a Szépség és a Szörnyeteg, meg a Tiána.
1: Oké. Okay.
0: Milyen fura, hogy nem a Jégvarázs. Azt mondom, hogy legalább az egyik az lesz.
1: Szerintem fogunk olyan SMS-t kapni, mert most ezt a kérdést tovább dobjuk a hallgatóinknak is.
0: Köszönjük szépen Szakács Adrián gyermekpszichológusnak.
2: Sziasztok!
3: Én pedig Zoliéknak köszönöm szépen ezt a beszélgetést. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb magyar slágerek. Egy olyan csapat, amely 1990-ben alakult, és még bizony abban az évben megnyerte a Rock gyermekei tehetségkutatót, és elnyerte az év felfedezettje közönségdíjat. Dallamos rock slágereik visszahozzák a kazettás magnók és a klubkoncertek igazi hangulatát. Az Azok a fiúk következnek, tőlük az Angyalok a földre vágynak. Csak

0: lemellé.
1: A tankcsapda és az ülj le mellém, itt a Sláger FM-en nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan ma este is, elmúlt már 3:49 is, és egyébként ennek ellenére meleg van még odakint, jócskán 30 fok felett a hőmérséklet, elszórtan Pest megyében is egyébként előfordulhat némi zápor, zivatar, úgyhogy arra érdemes készülni, na meg arra, hogy még mindig trópusi éjszaka várható. Képzeljék el, azt mondják, hogy 27 foknál lejjebb nem fog menni a hőmérséklet. De amikor úgy kinézünk és azt látjuk, hogy úgy vannak felhők az égen, valahogy ezt így nem akarjuk elhinni, vagy szeretnénk nem elhinni. De mindezek ellenére is szólnak a legnagyobbak. Hevesi Tamás a folytatásban, az énekesből lett labdarúgóedző. Ezt egy életen át kell játszani. A szerep...

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: bikini és a széles tágas tér. Kellemes estét kívánok a Sláger FM-mel. Több száz festmény, grafika, szobor és fotó tölti meg augusztus 22-e és 29-e között a budapesti MOM Park 700 négyzetméteres kiállítóterét. A Slágerkult első részének vendége Koncsik Lila művészettörténész, a K Galéria munkatársa lesz, aki belülről ismeri Magyarország legnagyobb képzőművészeti tehetségkutatójának minden mozzanatát. Ebből a beszélgetésből hallhatnak a folytatásban egy kis részletet.
1: Az a rengeteg energia, amit az alkotóktól kapunk, az, amit a közönségtől kapunk, a látogatóktól, illetve magukból, az alkotásokból is szerintem nagyon sokszor kapjuk azt vissza, hogy ugye ennek az eseménynek most már idén másodszor a MOM Park fog helyet adni, egy gyönyörű nagy 700 négyzetméteres kiállító tér, de ugye ez egy bevásárlóközpontban van. És mi nagyon sokszor kapjuk azt vissza, több ezer látogató látja ezt a kiállítást, hogy ő nem is gondolta, hogy itt ilyen van, és hogy olyan emberek, akik lehet, hogy nem mennek el egy művészeti galériába, rengeteg művészettel találkoznak.
2: Tehát milyen jó, hogy egy bevásárló központba be lehet vinni a kultúrát.
1: Így van.
2: És szórakoztatva lehet eljutatni az értéket, meg a minőséget hozzájuk.
1: Így van, és hát ehhez én azt gondolom, hogy ez a tehetségkutató tökéletes alkalom, hiszen hivatalosan 4 kategóriánk van, amiben lehet indulni. Festmény, grafika, szobor és fotó. Vannak néha egészen különleges alkotások, de alapvetően így ez a 4 kategóriánk. És tavaly már 500 alkotás fölött volt itt kiállítva.
2: Az 500 alkotás, az 500 alkotó is tartozik?
1: Nem,
2: valaki többet
1: valaki többel, maximum 3-mal lehet ide pályázni hozzánk, de nagyon sokan vannak, igen.
2: Ugye, ha valaki, akkor te azt a saját bőrödön tapasztaltad, hogy milyen tehetségkutatón elindulni, vagy befutni.
1: Bizonyos szempontból igen, ugye említetted itt az én egyik másik
2: lábadat,
1: szenvedélyem, az írás.
2: Az
1: igen,
2: lábadat.
1: Igen. És én egy kiadói pályázatot nyertem meg az első regényemmel, és így került kiadásra, és azt gondolom, hogy ebben mondjuk az irodalmi körök, meg a művészeti körök, azok nagyon hasonlóak tudnak lenni, tehát hogy nagyon nehéz olyan kapukat találni, még akkor is, hogyha én nagyon tehetséges vagyok, nagyon elszánt, nagyon kreatív, egyszerűen nehéz olyan kaput találni, ahol ezt egyáltalán megnézik. Hozzáértők, akár mondjuk mi művészettörténészi részről, mondjuk az én részemről, galéria vezető, aki még szintén a csapatunkban van, vagy akár ugye az, hogy szakmai zsűrit kérünk fel erre a tehetségkutatóra minden évben.
2: Izgalmas, akárhogy nézzük. Az egész folyamat az elejétől egészen addig, hogy bemegy a közönség és megnézi az alkotásokat. De mi a legizgalmasabb része az egésznek, amikor akár egy olyan ember állott az alkotás előtt, vagy a mű előtt, aki az életében meg nem nézett hasonlót, de valami miatt megállítja?
1: Hát az is nagyon-nagyon izgalmas. Rengeteg beszélgetésünk van ez alatt a...
2: Ilyen pódium beszélgetés?
1: Nem, egészen spontán beszélgetések. Magukkal, az alkotókkal is, akik inspirációt szereznek akár a többiektől is, arra csodálkoznak rá, hogy az ő saját művük mondjuk hogyan kerül párbeszédbe sok másik művel, ami mellette van, vagy ahogy te is mondtad, ugye a látogatók közül rengeteg lelki állapotban lévő ember van ott.
2: Hát meg micsoda személyiség kavalkád.
1: Igen.
2: Esemény. Na, örülök, hogy művészettörténészként jöttél, mert én ezt rendre kérdezem az alkotóktól is, a kurátoroktól is, amikor beszélgetünk egy-egy esemény kapcsán, hogy ugye nyilvánvalóan az alkotónak van egy szándéka az alkotással, valamilyen üzenet jellege. De, és azt kérdezem, hogy te akár szervezőként, vagy művészettörténészként mit tapasztalsz? Az az üzenet megy át a nézőhöz, amit az alkotó szánt, vagy más érzelmi gombokat nyomogat, mint amire ő gondolt?
1: Én azt gondolom, hogy nem feltétlen, vagy nem mindig az az üzenet megy át, vagy inkább nem mindenkinek, de ez egyáltalán nem baj. Ez a művészetnek a csodája.
2: Tehát, hogy éppen milyen hangulata, kedve van az adott nézőnek, vagy közönségből bárkinek, hölgynek vagy úrnak, az úgy fogja érinteni.
1: Pontosan.
2: Az ő lelkiállapotának megfelelően.
1: Igen, vagy akár a saját emlékeinek megfelelően.
2: Igen, jogos, ha már valamit hozzátársított korábban. Igen. Te is vagy így?
1: Abszolút. És nálunk ugye azért is különleges ez a tehetségkutató, mert tudomásunk szerint, Magyarországon egész biztosan, de tudomásunk szerint egyébként talán az európai országokban is ez a legnagyobb és legkomolyabb ilyen esemény, ami ugye nyitott autodidakta alkotók előtt is.
0: 22 óra 10-től tehát Koncsik Lilka a Slágerkult első részének vendége a 2026. augusztus 22-e és 29-e között a budapesti MOM Parkban rendezett The Artist Chamber képzőművészeti tehetségkutató apropóján. A folytatásban pedig játsszuk a legnagyobb magyar slágereket, a Republik és az Engedj közelebb.
3: Mondd azt,

Freddytől a napló szólt, ez pedig itt a Sláger FM. Köszönöm, hogy együtt töltjük a mai estét is. Pianis gyanánt hallgatjuk a legnagyobb magyar slágereket is. Demjén Ferenc például a 90-es évek elejének egyik jellegzetes magyar poprock hangulatát idézi. Könnyed, dallamos a hangszerelése, és hát persze Demjén Ferenc jellegzetes, rekettes hangja nagyon-nagyon jól passzol ehhez a dalhoz. Akkoriban ez szólt az autókban, a kazettás magnóról, és persze még a mai napig mosolyt tud csalni az arcunkra Demjén Ferenc ezzel a dallal. Sajtból van a hold!

0: Sláger FM.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem él.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Timi szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

bombon, és a köszönöm, hogy vagy nekem. Csodaszép estét kívánok a Sláger FM-mel. Ha holnap reggel korán indulnának útnak, jó, ha tudják, hogy várhatóan hajnali 4 és 6 óra között lezárják a Szent Gellért rakpartot és a Szabadsághidat, valamint 7 óráig a Budai alsó rakpartot, a Rákóczi híd és az Erzsébet híd között. Ennek az az oka, hogy ott tűzszerészek dolgoznak majd. De hajnal 4-6-tól fél hétig lezárásra készülhetnek a Pázmány Péter sétányon is, és korlátozásokra számítsanak a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, meg persze a környező utcákban is. És jó tudni azt is, hogy ezeken a szakaszokon sem bicajja, sem gyalog szintén nem lehet közlekedni. Úgyhogy mindenképpen tervezzenek másik útvonalat, ha egyébként arra mentek volna. Közben pedig a Tátrai Band egy régi ismerős dallal a 90-es évek közepéről. Már a hajnali szél szól!

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az országban. Iskola kezdésre újraindulhat a forgalom a Florián téri felüljáró északi hídján. Idén 7 országban rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját szombaton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Hungaromet előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére július 30-án elrendelt harmadfokú hőségriasztást szombaton 0 órától másodfokra mérsékelte, amely keddéj félig marad érvényben. Közben már a múlté a szerdai országos 41,4 Celsius fokos melegrekord, amit Budakalászon mértek, hiszen csütörtökön 41,6 Celsius fokot regisztráltak Budapesten. Az előttünk álló napokban bár valamelyest enyhül a hőség, a jövő hét elején ismét jön a forró. Megkezdődött a Flórián téri felüljáró új aszfaltburkolatának beépítése, és a tervek szerint iskola kezdése újraindulhat a forgalom, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A híd és a csatlakozó utak aszfaltozása után kialakítják a vízzel vezető sávokat, elkészítik a burkolatszivárgókat és a csepegtetőket, befejezik a sókorrózió elleni védőbevonatokat, valamint végleges helyükre kerülnek az acélhíd tartozékok és a jármű visszatartó védőkorlátok. A zajjal nem járó feladatokat a nagy meleg miatt jellemzően éjszaka végzik. A felújítás műszaki készültsége a hónap közepére várhatóan eléri a 93%-ot, és augusztus közepén megkezdődhet a forgalomba helyezési hatósági eljárás. A második ütem a forgalom újraindításáig továbbra is korlátozásokkal jár. Már Budapesten kívül keresik a 100 millió forint feletti ingatlanokat. A Dunahouse első féléves adásvételi adatai alapján ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-ről 48%-ra csökkent, míg Pest vármegyében ez az arány 24-ről 33%-ra nőtt. Mindez azzal magyarázható, hogy a két térségben ugyanaz az összeg egészen más ingatlant jelent. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányul, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest vármegyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. A drágább ingatlanok iránti kereslet elsősorban néhány agglomerációs településre koncentrálódik. Érden leginkább ezt Szentendre, Budakeszi, Vác, Diósd és Vecsés követi. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. A szombati ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország, 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, mondta Sláger FM-nek.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Ez a Sláger FM. Sláger FM.
2: Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában. Ugyan nagyon fontos, hogy a Cigánydal napja minden évben cigány és nem cigány művészekkel közösen valósul meg.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: hazamenni.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ősszel indulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A mostani szombat szolgálatmentes lesz a Honvédségnél. Háromnapos razziát indított a BKK és a rendőrség a Batthyány téren. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza parlamenti képviselőcsoportja szombaton dönt az államfőjelöltjéről. A hivatalos jelölési határidő hétfőn 10 órakor jár le. A frakció javasolta, hogy az országgyűlés már kedden válassza meg az új köztársasági elnököt, akit augusztus 19-ig kell megválasztani Súlyog Tamás mandátumának megszűnése miatt. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, a cél több jelölt közül dönteni. Súlyog Tamás távozása óta az államfői jogköröket ideiglenesen Forsthofer Ágnes látja el. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolt. Ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Alekszandra Szofronijevics szerb közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbb befejezését, mert az erősíti Szerbia európai integrációját és javítja a két ország közötti közlekedési kapcsolatokat. Szolgálatmentes nap lesz a Honvédség számára mostani szombat, Ruszin-Szendi Romulus utasítása alapján. Augusztus 8-a a honvédelmi szervezet beleértve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatot is. Pihenőnap, amelyet úgy kell megszervezni, hogy a feladatellátáshoz és az ügyeleti készenléti rendszer fenntartásához rendelkezésre álljon a minimálisan szükséges létszám. A mostani szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre eső nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre ledolgozni. Csütörtöktől szombatig tartó összehangolt akciót indított a Budapesti Közlekedési Központ a Batthyány téren és környékén, amely a tisztaságot és a közbiztonságot erősíti. A koncentrált takarítás, a fokozott helyszíni jelenlét és a komplex járat ellenőrzés során több szervezet dolgozott együtt. A budapesti közművek és a Fülker divíziói megtisztították a teret és az aluljárókat, a BKV segítette a munkát, a rendőrség erősebb jelenlétet biztosított. A Füri és a budavári rendészet ellenőrizte a megállókat, külön figyelmet fordítva a tiltott dohányzás visszaszorítására, a BKK a járatok tisztaságát is vizsgálta, a Menhely Alapítvány pedig szükség esetén segítséget nyújtott a rászorulóknak. Folytatódik az előre tervezett karbantartás az M2-es metró vonalán. Vasárnap délig az M2-es metró csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik. Az Ősvezértere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár. A karbantartást a legkisebb utasforgalmú vasárnap délelőtti időszakra tervezték, déltől már a teljes vonalon jár a metró. Ősztől ismét megnyitja kapuit a Puskin Kuckó. Szeptember 5-e és december 13-a között hétvégenként filmvetítésekkel, bálbelőadásokkal és koncertekkel várja az érdeklődőket a fővárosi Puskin moziban. A programsorozat kiemelt eleme lesz a legkisebbek mozija, amelynek célja, hogy az óvodás és kisiskolás korosztály számára élményszerűvé tegye a mozizást és megszerettesse velük a filmeket. A vetítéseken klasszikus magyar rajzfilmek, természetfilmek és kortárs családi alkotások egyaránt szerepelnek. A filmprogramokat zenés, mesék és koncertek egészítik ki. A Puskin Kuckóban először mozizó gyermekek emléklapot kapnak majd ajándékba. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ősszel indulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A mostani szombat szolgálatmentes lesz a Honvédségnél. Háromnapos razziát indított a BKK és a rendőrség a Batthyány téren. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza parlamenti képviselőcsoportja szombaton dönt az államfőjelöltjéről. A hivatalos jelölési határidő hétfőn 10 órakor jár le. A frakció javasolta, hogy az országgyűlés már kedden válassza meg az új köztársasági elnököt, akit augusztus 19-ig kell megválasztani Súlyog Tamás mandátumának megszűnése miatt. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, a cél több jelölt közül dönteni. Súlyog Tamás távozása óta az államfői jogköröket ideiglenesen Forsthofer Ágnes látja el. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolt. Ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Alekszandra Szofronijevics szerb közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbb befejezését, mert az erősíti Szerbia európai integrációját és javítja a két ország közötti közlekedési kapcsolatokat. Szolgálatmentes nap lesz a Honvédség számára mostani szombat, Ruszin-Szendi Romulus utasítása alapján. Augusztus 8-a a honvédelmi szervezet beleértve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatot is. Pihenő nap, amelyet úgy kell megszervezni, hogy a feladatellátáshoz és az ügyeleti készenléti rendszer fenntartásához rendelkezésre álljon a minimálisan szükséges létszám. A mostani szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre eső nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre ledolgozni. Csütörtöktől szombatig tartó összehangolt akciót indított a Budapesti Közlekedési Központ a Batthyány téren és környékén, amely a tisztaságot és a közbiztonságot erősíti. A koncentrált takarítás, a fokozott helyszíni jelenlét és a komplex járat ellenőrzés során több szervezet dolgozott együtt. A budapesti közművek és a Fülker divíziói megtisztították a teret és az aluljárókat, a BKV segítette a munkát, a rendőrség erősebb jelenlétet biztosított. A Füri és a budavári rendészet ellenőrizte a megállókat, külön figyelmet fordítva a tiltott dohányzás visszaszorítására, a BKK a járatok tisztaságát is vizsgálta, a Menhely Alapítvány pedig szükség esetén segítséget nyújtott a rászorulóknak. Folytatódik az előre tervezett karbantartás az M2-es metró vonalán. Vasárnap délig az M2-es metró csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik. Az Ősvezértere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár. A karbantartást a legkisebb utasforgalmú vasárnap délelőtti időszakra tervezték, déltől már a teljes vonalon jár a metró. Ősztől ismét megnyitja kapuit a Puskin Kuckó. Szeptember 5-e és december 13-a között hétvégenként filmvetítésekkel, bálbelőadásokkal és koncertekkel várja az érdeklődőket a fővárosi Puskin moziban. A programsorozat kiemelt eleme lesz a legkisebbek mozija, amelynek célja, hogy az óvodás és kisiskolás korosztály számára élményszerűvé tegye a mozizást és megszerettesse velük a filmeket. A vetítéseken klasszikus magyar rajzfilmek, természetfilmek és kortárs családi alkotások egyaránt szerepelnek. A filmprogramokat zenés mesék és koncertek egészítik ki. A Puskin Kuckóban először mozizó gyermekek emléklapot kapnak majd ajándékba. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest Galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel. Mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétség kívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információtechnológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korántsem független részre oszlik. Az első szekciókban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak. A tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A főpolgármester szerint jelentős mennyiségű áramot és vizet spórolt meg Budapest a napokban. Ismét jár a komp Nagybaros és Visegrád között. Díjazták a balatoni vendéglátósokat az idei év strandétele versenyen. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Az ivóvízhálózat túlterheltségének és az esetleges üzemzavarok megelőzése érdekében a bevezetett vízkorlátozások kizárólag a hálózati ivóvízre vonatkoznak. A korlátozások elsődleges célja, hogy az ország minden pontján folyamatos legyen a lakossági ellátás, ismertette a részleteket a kormány Facebook bejegyzésében. A szabályok értelmében a korlátozással érintett településeken tilos az ivóvízhálózatról medencét tölteni, tömlővel locsolni, valamint gépjárművet mosni. Ezek a tevékenységek ugyanis rendkívüli módon megterhelik a hálózatot, ami nyomás eséshez vagy átmeneti vízhiányhoz vezethet. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi közműcégek összehangolt energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben Budapest alapvető szolgáltatásai továbbra is zavartalanul működnek, közölte a főpolgármester. A nagy energiaigényű feladatok átütemezésével és az üzemmódok módosításával már most jelentős mennyiségű áramot és vizet sikerült megspórolni a kritikus időszakban. A BKV és a BKK energiatakarékos üzemmódot alkalmaz, naponta 12-15 megawattóra megtakarítással. Az elektromos járművek töltését csúcsidőn kívülre helyezték át, és felfüggesztették a járművek külső mosását. A fővárosi vízművek 10%-kal csökkentette energiafelhasználását, a budapesti közművek pedig ideiglenesen leállította a szökőkutakat és a díszvilágítást. A főpolgármester megköszönte a hőségben dolgozó fővárosi munkatársak embert próbáló munkáját. Már újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést a folyón. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán, Adony és Lóréf között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Díjazták a balatoni vendéglátósokat a Balatoni Körrendezvényén. A Fonyódligeti Local and the Lake friss pisztrány konzervje lett az év strandétele bistró kategóriában, amelyhez egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló fogás adta az ötletet. Büfé kategóriában a legjobb ételnek a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósát választották. Az év felfedezettje a Szántódi Milla csinta lett, amely egyben az új kategóriaként meghirdetett év beach food palacsintája díjat is elnyerte, füge kecske granola palacsintájával. Az év balatoni strandesztertjének a genesdiási móni süti guba csintáját választották. A Balatoni Kör idén 12. alkalommal hirdette meg az év strandétele versenyt, amelyre minden eddiginél több, 22 vendéglátóhely 44 étellel indult. Augusztus 21-én 5. alkalommal várja az érdeklődőket a Folk Park Táncház Fesztivál a Budapest Parkban, ahol a népzene és a néptánc kerül a középpontba. A jubileumi esemény a Bagosi Brothers Company dalai népzenei hangszerelésben néptáncosok közeműködésével hangzanak el, majd hajnalig tartó táncház veszi kezdetét. Három tánc téren a Sarjú Banda, a Romano Drom és a Zurgó zenekar játszik élő népzenét, miközben az érdeklődők táncoktatók segítségével sajátíthatják el a különböző tájegységek tánclépéseit. Az idei jubileumi Folk Park ezúttal is a Táncház Egyesülettel közös szervezésben valósul meg. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Érezd a

0: éjjel-nappal. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Olyan ő, hogy meg...

0: Az éjszaka legjobb dalai.
1: Sláger FM.
0: Sláger FM.
2: Lotfi Begi. Kolányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs, nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét.

vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom. Nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: Reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatni, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lángol a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépés, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megélt, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az országban. Iskola kezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró északi hídján. Idén 7 országban rendezik meg a Nemzetközi Cigány Dalnapját szombaton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Hungaromet előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére július 30-án elrendelt harmadfokú hőségriasztást szombaton 0 órától másodfokra mérsékelte, amely kedd éjfélig marad érvényben.